0: Sági engedélyezési eljárás sikeres lezárása után kezdhette meg a közlekedést. A villamossal korábban megrendelt 51 darabos KAF flotta része. A következő járművek már az üzembehelyezést, megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújulásával az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, valamint a 61-es vonalán tovább növekedett a KAF villamosok száma. A 3-as és a 42-es vonalon már csak KAF villamosok közlekednek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Klujber Dénes köszöntöm nagy szeretettel, akivel még sem az életben, sem az étterben nem találkoztam, milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, nagyon örülök neked.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Annak. Mindig azt mondom, hogy a olyan alkotókat, vendégeket látok itt ebben a műsorban vendégül, akik képesek hatással lenni a kulturális életre, de egy galéria vezető szerintem nagyon is képes hatással lenni erre a bizonyos kulturális életre, és a K galériát vezeted, viszed, képviseled. Hát sok-sok csuda dologgal készültek a közönségnek.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek, és beszélhetünk egy picit a tevékenységeinkről.
1: A misszióról.
2: Igen, igen. Mi 6 éve indítottuk a galériát, az a K galéria Kálvin tér közelében, és kifejezetten akadémikus végzettségű, tehát egyetemi végzettséggel rendelkező profi képzőművészeket kezdtünk tulajdonképpen kiállítani. Szakmai szervezetekkel együttműködve létrehoztuk az artregiszter.hu oldalt, ahol életrajzokat, életműből különböző alkotásokról fotókat, reprodukciókat lehet megnézni, és ott akár vásárolni is lehet ezektől az alkotóktól munkákat. A legfőbb szempont itt az egy válogatott oldal, kiállítási helyek, milyen díjazásokkal rendelkeznek, milyen szakmai folyóiratokban, kik beszélnek róluk, tehát tényleg itt a top-top képzőművészeket gyűjtjük össze, és azt tapasztaltuk, hogy emellett nagyon sokan kerestek meg minket, akik autodidakta vagy feltörekvő alkotók, hogy foglalkozzunk velük.
1: Mert hogy ez sem ördögtől való. Miért ne lehetne?
2: Én azt gondolom, hogy művészet mindenkié. Tehát a csúcsképzőművészet, ami tényleg mondjuk akár már a befektetési régiókat is súrolja, vagy sokszor azt célozza, az azért egy elég ilyen válogatott, vagy egy, néha azt mondják, hogy elitista világ, de hát az emberek, az átlag ember, vagy mindenkinek szüksége van erre, hiszen azt gondolom, hogy a mindennapi világból, a mindennapi életből egy kicsit kiragad minket, akár alkotókat, akár befogadókat. Úgyhogy mi szerettük volna ösztönözni az embereket, mindenkit, hogy tényleg alkossanak és próbálkozzanak ezzel. És úgy voltunk vele, hogy ha már ilyen sokan megkeresnek minket, aki nem a profi világból jön, akkor valamit kellene kezdeni igazából ezzel az igénnyel. És úgy egy idő után eszünkbe jutott, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy tehetségkutató versenyt ennek a világnak, vagy ennek a úgymond ennek alulról lévő, vagy a másik oldalról lévő, igen, nem a profi szintről lévők. Egyeztettünk nagyon sok emberrel, köztük sok ismert emberrel is egyébként, akik tudtuk, hogy foglalkoznak hobbiként, vagy másodállásként képzőművészettel, ilyen színészek, énekesek, üzletemberek.
1: Ez is sokan vannak, ugye?
2: Sok, nagyon sok támogató van. Az egy külön érdekesség, hogy majd ezen a tehetségkutatón, amit kitaláltunk, és most már negyedszer rendezzük meg, tőlük is lesz egy-egy alkotás. Tehát ezek az ismert emberek, celebek, ők, az ő munkáik is megtekinthetőek lesznek, de ez így zárójelbe. Lényeg az, hogy egyeztetünk sok emberrel, és sok céggel is, aki esetleg mellé tudna állni, hogy támogassa ezt az ötletet, és nagyon gyorsan összeállt 4 éve az első tehetségkutató, mostanra pedig ott tartunk, hogy a MON Parkat helyszínt, egy 700 négyzetméteres hatalmas kiállítótér.
1: Az komoly.
2: És ezt töltjük meg alkotásokkal.
1: Innen nem messze tőlünk, ha már alkotás az alkotás.
2: Ah, így van. Így
1: tovább
2: így
1: a rádió van. Környezetében található, úgyhogy ennek külön örülünk, de annak meg még inkább, hogy egy olyan közösségépítő platformot, meg fórumot teremtettetek, ami tényleg ritka, és milyen jó, hogy ez már 4 éve megvan.
2: Így van, így van, így van. És ráadásul azt el kell mondanom, hogy a Koncsik Lilka, a művészettörténész kolléganőnk az, aki foglalkozik ezzel az egész projekttel. Ami azért,
1: beszélgetünk majd vele is egyébként külön.
2: Igen, csak azért fontos, mert ő is egy ilyen feltörekvő tehetség. Tehát ahhoz, hogy ezekkel a az emberekkel, művészekkel tényleg így közvetlenül, vagy olyan hangnemben, meg stílusban lehessen beszélni, hogy megértsük a problémáikat, ahhoz a mi részünkről is valaki olyannak kell velük foglalkozni. És a Lilka például pár éve, 2-3 éve megnyert egy országos regényíró pályázatot, szintén egy tehetségkutató versenyen indult. Ő lett az első díjas a szép irodalom dráma kategóriában, és kiadták a könyvét. Tehát, hogy ő érzi, átérzi ezt, hogy milyen lelkülettel, milyen nehéz megmutatni, kiállni egy nagy közönség elé, hiszen ez nem csak egy verseny, hanem ezen a 700 négyzetméteren az összes beküldött alkotás ki lesz állítva. Tehát tavaly például több mint 500 alkotás, hát el tudod képzelni, hogy az mennyi, ez egy óriási kiállítás, tehát mint kiállítás is érdekes tulajdonképpen a látogató közönségnek.
1: De egyébként neked is, mint főszervező?
2: Nagyon, abszolút.
1: Tehát mindig találsz bennük új kincseket, meg útravalókat?
2: Mindig, sőt, hát számos jó példa is van ezzel kapcsolatban. Például van egy fiatal hölgy, aki középiskolásként indult, kétszer nevezett és részt vett a versenyen, volt, hogy helyezést is kapott, tehát a zsűri értékelte, és most pedig első éves hallgató a képzőművészeti egyetemen, büszke hallgatója az egyetemnek, úgyhogy számtalan ilyen példa van, de minden korosztályból, szóval erre is tudnék jó néhány példát mondani.
1: Hát meg arra is mondj főleg példát, kérlek, Dénes, hogy hogyan látod az utánpótlást? Tehetségesek? Nyitottak? Kreatívak?
2: Igen, mindig van olyan ember. Igazából a tehetség meg a kreativitás az belülről fakad. Tehát aki egy picit így magába mélyedősebb, vagy ilyen befelé fordulósabb ember, az előbb-utóbb megtalálja ezeket a belső inspirációkat, csugalatokat. Úgyhogy sokan vannak, és a fiatalok között is nagyon sok a tehetséges.
1: Aha. Mi az átlag életkor nálatok? Van ilyen, vagy nincs?
2: Nincsen. Tehát tényleg a 16-tól a 80 éves korig volt például egy házi orvos hölgy, 81-2 éves, mai napig praktizál, mert hogy kevés az orvos, meg imádja, ez élteti, és ő például elmondta, hogy néhány éve kezdett festeni, rendszeresen ő is nevez a tehetségkutató versenyre, egész életében tulajdonképpen egy ilyen materialista nevelést kapott, ugye akkor a kommunizmusban, az egyetemen, a család, minden tiltva volt, amilyen lelki, és meg volt győződve róla, hogy az anyagon kívül nincsen semmi más. Most 3 éve tudja, hogy van.
1: Hogy van, igen.
2: Tehát azt mondja, hogy olyan belső inspirációkat, sugallatokat kap, meg olyan dolgokat tapasztal, hogy az valami hihetetlen. Legutóbb mesélte, hogy egy 5 méterre tőle az utcán kint dolgozott egy ütvefúró kalapács, órákon keresztül ő festett, és semmit nem érzékelt ebből a zajból, meg a... Tehát annyira befelé tud fordulni.
1: Az óriási.
2: Úgyhogy sok, számtalan ilyen példánk van.
1: Örülök neki, kaptam tőled egy ajándékot, amikor megjöttél, a Boldogság égkövei című könyvet, aminek azért örültem, mert azt mondtad, hogy a spiritualitás, meg egyáltalán ez a téma, az a művészek sajátja.
2: Igen.
1: Máshogy nem is nagyon lehetne.
2: Nagyon érdekes, amikor mi elkezdtük a galériát, a K-galériát 6 évvel ezelőtt, én ezt egyáltalán nem gondoltam, tehát mondjuk így lelkiséggel már foglalkozok egy 10 éve, de az, hogy a galéria az ilyen szinten függ össze, hogy nap mint nap kapunk vissza mindenkitől, például a legelső tapasztalat Majoros Áron volt, aki az egyik top szobrász ma Magyarországon. Nagyon sok köztéri szobra van, ennek ellenére még fiatal, tehát szerintem nincs 50 éves, ilyen 50 körül lehet. MTK stadionok, meg nagyon sok helyen van köztéri szobra, és vele beszélgettünk, ő szeletelt szobrokat csinál, egy réteg acél, egy réteg levegő, acél levegő, egy ilyen szeletelt. És kérdeztem, hogy miből jön ez, és azt mondta, hogy hát az acél az elképezi az anyagot, a közte lévő levegő, az acél rétegek közötti levegő rétegek, az pedig a lelket. Úgyhogy ez volt az első, nem tudom, jó néhány évvel ezelőtt, de azóta bárkit kérdezek, hogy mi motiválja, vagy mi inspirálja, ez mindig előjön. Esebánki Ákos mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen belső látásmód, egy ilyen spirituális látásmód nélkül hogy lehet alkotni. És ahogy mondtam az előbb az orvosnő példáját, igazából nem kell ehhez, hogy valaki professzionális, vagy 5 évig egyetemet végzett művész legyen, bárki megtapasztalhatja ezt, hogyha nekiáll. Bakos Attila mondta, hogy az esztétikai élménynél nincsen extatikusabb és gyorsabban ható meditáció. Elképesztő szép összefoglalása tulajdonképpen az, hogy egy művészet az hova tud elvezetni, és tulajdonképpen ő azt mondja, hogy Bakos Attila is egy óriási

0: fontosak.
1: Igen, igen, igen. Ez a közösségépítés az ott abban is kimerül egyébként, hogy csináltunk egy oldalt tulajdonképpen ezeknek az alkotóknak, ez művészterem.hu. Uh-huh. Aztán egy-két év után rájöttünk, hogy ez tök jó itt Magyarországon, mert a művészterem, ahol a művészterem, meg ilyen szójátékok, meg egyéb, de hogy külföldről így már nem nagyon tudják beírni, ugye S betű, E betű, igen, és igen. Akkor lett a The Artist Chamber, tehát az is a chamber is terem, vagy kamra, vagy ráadásul kamarát is jelent, tehát mint érdekképviselet, tehát az a theartistchamber.com, ez angol nyelvű, külföldről is elérhető, és akkor ezek az emberek is itt be tudnak mutatkozni, illetve csinálunk nekik évente több alkalommal, 4-5-ször ilyen szalon jelleggel egy beszélgetést, ahol például már hívtuk meg a festők társaságának az elnökét, Sinkó Istvánt, ő beszélt nekik, hogy hogy lehet érvényesülni, vagy teljesen kívülről jövőként. Tehát mindenféle információval ugye próbáljuk őket támogatni, segíteni, meg ahogy mondtad is, hogy a közösségnek olyan ereje is van, amellett, hogy az alkotásnak önmagában is megvan az az ereje, hogy ezek az emberek addig sem a tévét nézik, vagy addig sem az interneten lógnak, meg mondjuk a végén nem a pszichológusnál, a pszichiátrián kötnek ki, vagy ami még rosszabb talán, hogy a kocsmában, hanem értelmes dologgal foglalják el magukat, aminek, ahogy a filozófusok is mondják, nagyon messzire vezető hatása vagy eredményei lehetnek.
0: Augusztus 22 és 29 között.
1: Így van, augusztus 22-29 között látogatható. Nagyon gyakran van, hogy családok kompletten jönnek, de úgy, hogy három generáció.
0: Na, mert... akkor ebbe segíts kérlek, mennyi időt érdemes szabad eltölteni nálatok?
1: Hát azért ez egy jó pár óra, tehát azt mondom, ki mennyire rohan, tehát végig lehet rohanni, de hát nálunk is van olyan egyébként, hogy még három nappal később is ott szembe jön egy olyan alkotás a falon, amit addig én nem láttam, pedig ott vagyunk mi folyamatosan. Tehát olyan sok alkotás van.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy neked is mindig tud újat mutatni?
1: Mindig. Úgyhogy érdemes jönni, ráadásul van egy közönségszavazás is, nem csak szakmai zsűri értékel, hanem a közönség is. Úgyhogy ez is izgalmas akár gyerekekkel.
0: De szeretnek beleszólni az emberek, a abszolút látogatóitok?
1: Igen. Van szeretik kifejezni köztetek a véleményüket. Úgyhogy ez is egy izgalmas, és rendesül az alkotóknak ez nagyon nagy motiváció, hogy ki hány szavazatot kapott, vagy milyen eredményeket értek el.
0: De ti azt egyébként sejtettétek, hogy ebből egy hosszú távú dolog kerekedhet? Vagy ez is volt a cél eleve?
1: Hát tulajdonképpen nem sejtettük szerintem ilyen szinten, hanem így organikusan nő ez a dolog, meg organikusan jönnek újabb ötletek. Hozzáteszem, akit az előbb említettem, Koncsik Lilka kolléganőm, ő végzett művészettörténész, de fiatal, és azt gondolom az ő fiatal dinamikája, meg ötletei is kellenek ahhoz, hogy ez ilyen szépen fejlődjön. Aha. De vannak más kollégák is a galériában, főállásban, meg sok külsős művészettörténész, akikkel együtt dolgozunk. Úgyhogy azért mindig jönnek olyan ötletek, ami még egy picit bővíti, tovább viszi ezeket a
0: tevékenységeket. Hát és addig, amíg ezek vannak, mert... Így akkor van. Mindig lesz sokáig.
1: Így van,
0: egyébként.
1: Így van.
0: Mi ennek a sok-sok napnak a legnagyobb sikere? Most nyilván a látogatókon kívül.
1: Hát én azt gondolom, hogy maguknak, az alkotóknak az öröme, tehát az egy dolog, hogy otthon a nappaliba vagy a konyhában kinek hol van helye, azért el lehet képzelni, hogy otthon dolgoznak, nincs külön műtermük. Hogy egy otthon elkészült kép, ami mondjuk lent fekszik a földön, vagy jó esetben egy szögre fölkerül, az ki van állítva egy komoly kiállító térben, több száz négyzetméteren, és hát az emberek angoltad, ezrei az láthatják, angoltad. Így van. Tehát én azt gondolom, az ő örömük, meg az a motiváció, hogy akkor ezen menjenek tovább az úton, folytassák. Sőt, egy csomó, el is mondják, nagyon sok inspirációt kapnak, mert hogy ugye ott nem csak a saját alkotásaikat látják, hanem a többiekét, jogos, és ebből ötleteket jogos merülnek.
0: Hát ez egy komoly szakmai
1: fórum. Ez a... Nagyon, igen.
0: Meg egyébként ugródeszka is lehet a művészeknek?
1: Abszolút, tehát innen további kiállítások jöhetnek nekik, sőt, mindig vannak eladások is, tehát ezzel is lehet támogatni itt az alkotókat, hogy minden évben több tucat alkotás kerül eladásra, úgyhogy ez is egy plusz motiváció nekik. És hát a zsűri az pedig akadémikus, munkácsi díjas, tehát tényleg top zsűri van,
0: világos.
1: Aki tényleg a szakmai berkek legelismertebb alkotói, hát ők díjaz, értékelik igazán.
0: Igen. Azon gondolkodtam pont, hogy amíg vártalak, meg készültem a veled való beszélgetésre, hogy

0: vár-e ezért az ember hálát? Az, hogy te teremtesz egy nagyon komoly fórumot.
1: Hát ezt sokszor megkapjuk egyébként. Tehát külön nem várjuk
0: tehát
1: szerintem.
0: Tehát ez megy magától?
1: De szokták mondani, igen, gyakran van visszajelzés egyébként ezektől az alkotóktól, hogy milyen jó, hogy ez van, meg
0: és tényleg, tehát ez évről évre növekszik a látogatószám? Tehát mutat, hogy több ezer
1: így van, így van. Érezhető az, hát ahogy az ismertség egyre több emberhez eljut, igen.
0: Ez, na de hogy ez egy galériából ki tudott nőni, az egy óriási.
1: Hát igen, onnan jött az ötlet, csak ehhez nem volt elég helyünk.
0: És közben működik a
1: galéria is. Így van. Közben működik a galéria is. Hát, tulajdonképpen ez a két láb, ez így párhuzamosan megy, tehát az artregister.hu, vagy artregister.hu, ahol tényleg a legmagasabb szintű akadémikus képzőművészek, magas művészet, megmondom, ott már a befektetés is, tehát hosszú távú, az inkább azt célozza, ahogy mondtam, ez a másik láb, ez az Artist Chamber, vagy művészterem, ez pedig hát inkább azt, hogy kezdjen el mindenki művészkedni, kezdjen el foglalkozni valami ilyen jellegű tevékenységgel, aztán ő maga meglátja, hogy mennyire érdekli, mennyire hova vezeti őt ez az egész út, és ki lehet törni. Hozzáteszem, hogy végzettség nélkül, tehát egyetemi végzettség nélkül komoly ismertséget, sikert elérni, az nem azt mondom, hogy lehetetlen, vannak rá példák, itthon is van Bukta Imre például, vagy nemzetközi szinten mindig mondják Frida Kahlo-t, Van Gogh-t, vagy Basquiat az USA-ban, akinek nem volt ilyen jellegű akadémikus végzettsége, de hát ők is tanultak itt-ottam ott, de hát az autodidakta szó ezt jelenti, hogy képzett, csak nem akadémia, nem egyetemi, tehát az autodidakta az ugye képzett művész, de önképző, tehát saját maga képzi tanfolyamokon itt-ott.
0: Jogos.
1: De ilyen művészekből lettek világhírű, meg Magyarországon is híres művészek, csak mondjuk nem tudom, százszor vagy ezerszer nehezebb, mint végzett képzőművészként, és még nekik sem könnyű. Tehát aki egyetemet végzett képzőművész, nekik is nagyon nehéz csúcsra érni, vagy sikert elérni, autodidaktaként még nehezebb, de hát akiben megvan a kitartás, elszántság, és ez olyan dolog, hogy akiben megvan, az nem tudja nem csinálni. Tehát ez nem olyan, hogy na most
0: Mert egy belső késztetés van.
1: Pontosan, ahogy mondod.
0: Benne van a pakliban a világhír név is?
1: Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ilyen érintőlegesen, de bár benne lenne, meg bízunk benne, hogy benne van. Nagyon nehéz kitörni. Ez mindig azt mondom, olyan, mint a magyar borok, szóval a borok világa, hogy a magyarok a magyar bort veszik meg, mert azokat ismerik. Most név nélkül nem mondok márkákat, igen, de mindenki ismeri a Villányi, Egri, ilyen olyan. És hiába megy az ember a nagy áruházba, ott lát olcsóbban, jobb minőségű, nem tudom, más nemzet borait, mivel azokat a márkákat nem ismerjük, és azt se tudjuk, hogy jobb.
0: Igen,
1: ezért nem azt veszik meg, mert hogy ezt ismerjük. Ugyanígy itt is mindenki bizalmatlan egy külföldi képzőművésszel szemben, mert nem ismerjük, pedig lehet, hogy a világ szinten sokkal előrébb van. Gondoljuk bele, egy magyarként így érvényesülünk külföldön, igen, még nehezebb. Úgyhogy jó, nagyon
0: logikus,
1: nehéz.
0: Logikus,
1: nagyon
0: amit nehéz mondasz, és abszolút értem is. No, hát nagyon élveztem a beszélgetést, gyere gyakrabban ebben a műsorban. A legfontosabb az, hogy még itt, mert jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de mondd el még egyszer az összes elérhetőséget.
1: Jó, köszönöm szépen. Van egy olyan oldalunk is, az a kgaleria.hu, innen indult igazából ez. Aztán a szakmai szervezetekkel, hogy beszélgettünk, hogy nincs rá, ez egy hiánypótló, ez az artregister, artregister.hu, ez a professzionális képzőművészek adatbázisa, és akkor a művészterem.hu, vagy külföldről theartistchamber.com. Ez ugyanoda vezet,
0: sok
1: ezeken elérhetőek vagyunk. Jó?
0: És augusztus 22 és 29 között Magyarország legnagyobb képzőművész, na még egyszer, képzőművész egy tehetségkutatója.
1: Így
0: érkezik, már negyedik alkalommal. No, sok csillogó szempártot nektek, akkor nagy baj nem lesz.
1: Nagyon szépen értek, köszönjük, is. Köszönjük a lehetőséget,
0: András. Csillogni fog, köszönöm, hogy köszönjük. Itt voltál. Kluber Dénessel beszélgettem, kedves hallgatóink. Dénestől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Dr. Fülöp Katica ügyvédként és mentorként Budapest belvárosában dolgozik, azon, hogy a hozzáfordulók tisztában lássák saját helyzetüket, felismerjék a változás lehetőségét, és maguk találják meg a számukra járható irányt. Jogi tapasztalatával, személyes konzultációival és az önfejlesztést a napi mozgással összekapcsoló módszerével olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a figyelem, a tudatosság és az egyéni felelősség gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És azért is hívtalak, mert én még ilyet Budapesten, de szerintem az országban sem láttam, hogy valaki ügyvédként, még mellette mentorként is tevékenykedik és segít az embereknek. Ilyen nem nagyon szoktak ügyvédek, ezt tudom, hogy segítenek, meg azért vannak, de nem feltétlenül ezen a területen. Hát hogy jött ez néked?
2: Hát ez az igazság, hogy én a jogi pályám területén is azt tapasztaltam, hogy én inkább segíteni szoktam az embereknek. Aha. És amikor több embertől hallottam azt a visszajelzést, hogy mennyire szeretnek velem beszélgetni, vagy egy konzultáció után úgy mennek ki az ügyvédi irodámból, hogy mennyire megnyugodtak, és hogy mennyire feltöltöttek, akkor elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy...
1: Hogy nem csak jogi tanácsokat kéne adni valakinek, hogy és pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy az, hogy mert általában az ügyvédekkel kapcsolatban van az embernek valamilyen érzése. Most azt nem szeretném itt, mert hol ilyen, hol olyan. Valamikor gyomorgörcs, valamikor meg felszabadító érzés van az ügyvédekkel, meg a jogászokkal kapcsolatban, de hogy éppen ezért viszel akár a szakmába is egy kis szelídséget.
2: Igen.
1: Ezzel az egész misszióddal. Általában milyen problémákkal keresel? Te ugye itt vagy Budapesten az 5. kerületben, ezért is hívtalak, hogy azt tudom, hogy a sportban is nagyon otthon vagy, a sportjog, meg mindenféle sportmentál dolgokkal kapcsolatban is adsz tanácsokat. Hát két fiad van, akik mind a kettő profi sportoló, ugye?
2: Igen.
1: A maga területén, futballisták. Hogy de általában milyen problémákkal fordulnak hozzád, és hogy zavarja őket a te ügyvédi léted, vagy inkább hitelességet ad ennek?
2: Mit hát úgy gondolom, hogy a gyerekeimet nem zavarja, hiszen ők már azért ebben nőttek fel.
1: Hát őket nem, de nem a gyerekeket, hanem akik téged megkeresnek, a klienseket.
2: Nem gondolnám, sőt, én úgy gondolom, hogy ez azért valamilyen szinten egy kicsit hitelesebb.
1: Uh-huh, oké. Okay. No, de milyen problémák vannak, amivel megmennek nyírni előtted?
2: Hát megmondom neked őszintén, hogy a legelső találkozás vagy konzultáció, amit így el szoktam kezdenie ezekkel a mentorált ügyfelekkel, az egy ilyen 20 perces. Egyáltalán ez a 20 perces ez arról szól, hogy mi tudunk-e együtt dolgozni.
1: Van-e azért, kémia?
2: Igen. Uh-huh. Ez a bizonyos kémia, hogy ő meg tud-e nekem nyílni, hogy én tudok-e vele dolgozni, hogy ő tud-e velem dolgozni, hogy el tudjuk-e egymást fogadni. Ha ez nincs meg, akkor sajnos nem fogunk tudni együttműködni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kölcsönös kémiának meg kellene, nem csak az én részemről, nem csak az ő részéről, ez mind a kettőnknek. Tehát az együtt, hogy meglegyen ez az összhang. Ha ez megvan, akkor azért az első egy-két alkalommal én úgy gondolom, hogy ki szokott derülni az, hogyha nem tudunk együtt dolgozni. Most nyilvánvalóan egy mondjuk coachnak, mentornak, a mi szerepünk azért eléggé korlátozott. Tehát mi csak mentálisan egészséges emberekkel foglalkozhatunk. Ez most, ha az első alkalommal nem is derül ki, de kiderül egy második, harmadik alkalommal, akkor nyilvánvalóan megkérjük a kedves ügyfelet, hogy keressen fel egy pszichológust vagy egy pszichiátert. Amikor eltelik ez az egy-két alkalom, én úgy gondolom, hogy ha meg tudnak nyílni az emberek, és levetik a maszkot, mert ugye a mai világnak a gyönyörű termésein úgy gondolom, hogy az emberek nagyon szépen megtanultak maszkolni, de most ahhoz, hogy mi együtt tudjunk valakivel dolgozni, ahhoz nekem a maszk mögé kell látnom.
1: Uh-huh. Hú, hát ez izgalmas. Izgalmas a maszk mögé látni, de hogy oda be tudnál látni ügyvédként is, hiszen egy ügyvédnek egy adott dologban azért őszintének kell, hogy legyenek, ugye? Az, hogy tud őket bármi ilyen témában képviselni. Nagyon más ez, mint az ügyvédi pálya? Intimebb? Vagy igen. Nem feltétlenül?
2: Igen. Az? Igen, én azt gondolom, hogy sokkal nem azt mondanám, hogy érzelmesebb, de itt azért nem lehetsz annyira kemény ezekkel az emberekkel, mint például egy jogi területen.
1: Nem lehetsz annyira határozott.
2: Itt nem tanácsot adsz, hanem itt vezeted az embereket. Tehát megpróbálod őket megtanítani arra, hogy ők jöjjenek rá arra a dologra, amire rá kell jönniük, hogy ilyen egyszerűen a kérdésekkel rávezeted őket arra, hogy tudják, hogy nekik mi a jó.
1: Ugyanezt akartam mondani, hogy az elakadásokban, amelyek ugye akadnak, és nyilván azért fordulnak hozzád, abba kapjanak valami fajta irányt, amit ők maguk nem találnak.
2: Pontosan, és nem mondhatom meg neki azt, hogy mit kellene, hiszen én már valószínűleg a legelső alkalommal fogom látni, vagy mondjuk a második, harmadik alkalommal, de ezt nem mondhatom meg neki, hogy mi az, amit csinálnia kell, hanem neki kell rájönnie arra, hogy ő neki mit kell. Ez az ő felismerésének kell, hogy legyen, nem az enyémnek.
1: Jó, de a felismerések azok félsikerek, nem? Hogyha már megvan a probléma. Gondolom. Látják ők, vagy kell lesz hozzá tényleg?
2: Kellek.
1: Nem csak azért, hogy az eredmény irányába tereld őket, hanem fel is kell nyitni a szemüket?
2: Pontosan, fel kell nyitni, és a legtöbb alkalommal ez úgy kezdődik, hogy először arra jönnek rá, tehát azt tapasztalják meg, hogy mi az, amit nem szeretnének. És amikor már megvan az, hogy mit nem, akkor utána gyönyörűen el tudunk indulni abba az irányba, hogy mi az, amit majd szeretne.
1: Aha. Na de jó. Az, hogy te ügyvéd vagy, az bizonyos eseteknél keménységileg jól jön? Mert gondolom azért nem csak a lájtság kell végig.
2: Hát nyilván ugye a két területet ugye nem keverhetem össze, tehát azért teljesen külön kell választani. De viszont ügyvédként is azt gondolom, hogy nagyon sokat segít akár egy tárgyaláson, akár egy bármilyen helyzetben, amikor fel tudok tenni olyan kérdéseket például egy tanulnak vagy bárkinek, hogy esetleg a bíróság szemét is jobban fel tudom nyitni. De viszont amikor például coachingolok, akkor is érzem azt, vagy mentorálok, hogy mi az a pont, ahol meg kell állnom, és egy kicsit határozottabbnak kell lennem.
1: No, most már többször elhagyta a szádat ez a coaching kifejezés, igen, amit nem bánok, mert legalább be tudják azonosítani a hallgatók, hogy ez körülbelül miről szól, nyilván annál mélyebb az egész, meg összetettebb, de ebben a műsorban már ült néhány coach, és hát azt is tudjuk, hogy a coachok országa lettünk, itt már majdnem minden utcasarkon terem egy coach, viszont, és pont erre vagyok kíváncsi, hogy a te ügyvédi szakértelmed az egyértelműen hozzátesz a coachokhoz, meg ehhez az amit most ugye nálad mentornak nevezünk, és az másabb, mint a coach, mert te vezeted végig a klienseidet. De hogy egyértelműen segíti a te eredeti szakmát, ezt az újat, a választott
2: hivatást? Én azt gondolom, hogy egyértelműen mind a kettő támogatja egymást. Én azt érzem így, mint dr. Fülöp Katalin, hogy nekem mind a kettő tesz a másikhoz hozzá. És én azt gondolom, hogy ezzel, mert nyilván egy coachnak vagy egy mentornak is teljesen egybe is kereknek kell lennie ahhoz, hogy tudjon segíteni ugye a többi embernek, ezáltal így mindenkinek segít.
1: És azt azért mondjuk is el, hogy te egyébként egy aktív ügyvéd vagy, egy praktizáló ügyvéd, és mellette kezdted el ezt hivatásszerűen a mentorkodást. Egyébként az ügyvédi hivatásodra is hatással van a mentorkodás?
2: Igen.
1: Tehát mind a kettő érzem. Egy kölcsönhatásban
2: igen. Működik. Nagyon azt érzem, hogy igen, és pozitív irányba van.
1: Na, ennek örülök. Na, hát akkor most azt mondd meg nekünk, hogy itt a Nagy Budapesten milyen állapotban vagyunk mi mentálisan?
2: Hát, hogy Budapesten vagy az országban, és én nyilván ezt nem mondhatom, hogy már pedig hát én ezt kijelentem. Nem, én hát azt érzem, én azt tapasztalom, hogy az emberek a Covid óta azért sokkal frusztráltabbak, sokkal erőszakosabbak, sokkal türelmetlenebbek, és mindent rögtön azonnal akarnak, és ruhannak, és szaladnak. Sokkal könnyebb és sokkal hatásosabb lenne, hogyha én azt gondolom, hogyha egy picit megállnánk, vennénk egy mély levegőt, és elgondolkoznánk a dolgainkon. Mindenki a sajátján természetesen, nem a szomszédén. És akkor lehet, hogy egy picit talán változnánk.
1: Oké, de ezt sokan nem tudják, ezért kell lesz te, aki segít nekik az elgondolkodásban. Egyébként a nagy felismerések az ilyen mentorüléseknek, vagy folyamatoknak a nagy pillanatai?
2: Igen.
1: De a számodra is, nem csak számomra?
2: Számomra is, igen. Nekem egy nagyon nagy siker, vagy számomra egy nagyon nagy siker volt, amikor volt egy kliensem, és a harmadik, negyedik alkalommal úgy éreztem, hogy hát biztos, hogy nem fogunk tudni tovább együtt dolgozni, tehát egyszerűen annyira makacsnak éreztem, annyira nem akarta. Én szoktam házi feladatokat adni, aki elfogadja.
1: Na és meg is csinálják?
2: Igen, képzeld, megcsinálják. Nagyon azt érzem, és azt látom, hogy nyilván ez típusfüggő, és nyilván ezt az elején már tisztázni szoktuk, hogy ő ezt elfogadja, hogy készít házi feladatokat, vagy nem fogadja el. Nyilván azért nem olyan házi feladatokra kell gondolni, mint amikor az iskolából hazaérsz, és akkor úristen, minden nap csinálnod kell valamit, de közben mégis. Ugye az Accent Validor márkámnak az egy sajátossága, hogy én az önfejlesztést a napi sporttal ötvöztem, ami azt jelenti, hogy az emberek nagyon szeretik azt mondani, hogy nekik nincs idejük, nem tudják megengedni, hogy ők eljárjanak sportolni. Viszont én arra próbálom őket tanítani, motiválni, és azon az úton próbálom őket vezetni, hogy rájöjjenek arra, hogy ez nem idő és nem pénz kérdése, hanem egészen egyszerűen csak például azon múlik, hogy amikor tömegközlekedek, akkor leszállok mondjuk két megállóval hamarabb. Ahova tudok, például gyalog megyek. Hogy nem a mozgó lépcsőn megyek fel, hanem a sima lépcsőn megyek fel. Tehát annyira apró dolgokat be lehet vezetni az ember életébe, a mindennapjaiba, amiket észre sem vesz.
1: És meg ez csak egy pár példa. Amit magától lehet, hogy eszébe se jutna, hogy igen, ezt még igen. Az is segít.
2: Pontosan.
1: Lehet. No, de tudom, hogy itt már téged nem csak a mentori, de az ügyvédi titoktartás is köt, de mégis azokat az általános problémákat mondd el, amivel egyrészt mi hurcolászunk itt magunkkal a városban, amit gondolom jártadban, keltedben te is észreveszel, de hogy mik az általános elakadások? Anyagi? Párkapcsolati?
2: Az anyagi, a párkapcsolat, és amit így érzek, az emberekben lévő bizonytalanság érzet.
1: De kivel kapcsolatban? Magukkal kapcsolatban?
2: Igen, igen. Mert amikor egy picit így meg tudnak állni, és végig gondoljuk, vagy végignézzük azt, hogy most az ő élete hol tart, és miben van benne, teljesen más emberek mennek el az ülések végén, mint akik odaérkeznek. És ez egy fantasztikus élmény egyébként. Tehát ezt nagyon jól látni, hogy ennyit tudsz hozzátenni egy ember életéhez, csak azzal, hogy azt az egy órát arra szánod, hogy ráfigyelsz. És ami a mai társadalomnak, én úgy érzem, hogy nagyon nagy hiánya az, hogy nem figyelünk egymásra. És az embereknek szükségük van arra, hogy figyeljenek rájuk.
1: Hát talán arra van a legnagyobb szükségük, hogy figyeljenek rájuk. De szerinted, ha megkapnák ezt a figyelmet otthon, a környezetükben, akkor előrébb tartanánk?
2: Igen, sokkal. Csak hát ugye elfogyott az idő.
1: Hát vagy nem úgy gazdálkodnak vele, ahogy kellene. Na de például mi van akkor,
2: ha te... Bocsáss meg, hogy szabad vágok, pont ezért mondtam ezt, hogy elfogyott az idő, mert mindig ezt a kifogást hallom.
1: De ki?
2: És valóban? Valóban elfogyott az idő? Valóban kevesebb lett? Ugye, hogy nem? Hiszen persze. Te magad mondtad ki, hogy nem.
1: Na értem.
2: Priorizálnunk kell, és...
1: Ezek ilyen önfelmentés, vagy keresik, ugye, gondolom, a mindenféle kifogásokat.
2: Így van.
1: Az a legkönnyebb.
2: Pontosan.
1: Na, de itt az is felmerült most bennem, hogy ha te felnyitod a szemét, elmondod, hogy mi lenne a megoldás. Hazamegy, ahol nem egy olyan környezetben van, ahol támogatják.
2: Akkor... De pont most mondtad ki, amit nem csinálok. Mert én vezetem, de nem én mondom meg a megoldást, hanem az hát ő saját életében nézzük meg azt, hogy mik azok a dolgok, amiken esetleg
1: tud változtatni.
2: Igen. És ezt ő magától fog rájönni arra, hogy mit és hogyan. De tudod, ez is attól függ egyébként, hogy nyilván azok az emberek jönnek el hozzám, akikben már valamilyen szinten megérett a változás iránti igény. Mert most hiába szeretnél te bárkit hozni hozzám, ha ő nem akar önszentámból jönni. Tehát ez egy tudatossági szintre el kell ehhez jutni, ahhoz, hogy az ember segítséget merjen kérni.
1: De mi van akkor, hogyha segítséget kér, rászánja az időt, az energiát, a pénzt, és akkor visszamegy ugyanabba az élettérbe, ahol egyébként csak lehúzás van. Tehát ott kell igazán erősnek lenni.
2: Igen, de én azt gondolom, hogyha ők, mert ők már lesznek annyira erősek, és én ezt tapasztalom, és ezt látom, hogy ők, ha már erősek, akkor a környezetük is változni fog.
1: Aha, tehát ez kölcsönhatás ilyen
2: pontosan.
1: Szempontból.
2: Uh-huh.
1: És most megint egy picit visszakanyarodva az ügyvédi, hát ne a keménységet emlegessük, a határozottságot. Tehát a határozottságoddal te úgy érzed, hogy hatékonyabb tudsz lenni?
2: Igen.
1: Tehát ez egyértelműen.
2: Egyértelmű.
1: Férfiak vagy nők fordulnak hozzád általában?
2: Vegyes.
1: Vegyes? Na, azt hittem, hogy csak a nők mernek menni.
2: Nem,
1: bár ha majd látják a képet, hogy rólad, akkor azt megértem, hogy a férfiak is bekapcsolódnak a folyamatokba, pedig azt mondják, hogy ők nehezebben.
2: Nem, nekem nagyon pozitív tapasztalatom van egyébként a férfiakkal kapcsolatban is, hogy nagyon szépen van, aki nagyon ügyesen próbál maszkolni az elején, de...
1: De tudnak, ki tud jobban változni? Vagy nincs ilyen? Férfiak, nők egyaránt?
2: Mind a két
1: meg egyéni az egész, az, hogy mennyi idő a változás?
2: Figyelj, teljesen egyéni, én azt gondolom, és azért is szeretem ezt mondani, de én azt gondolom ebben, hogy minden kollega egyébként hasonlóan dolgozhat ebbe a dologba, mert tényleg az emberek nem egyformák. Hiába mondjuk a típusokat is, nem, típuson belül sem egyformák az emberek. Tehát mindenkinek megvan a saját kis életútja, a saját múltja, a saját jelenlegi helyzete, és mindig mindenkinek egyénre szabottan kell a kérdéseket feltenni, egyénre szabottan kell segíteni. Uh-huh. Nincs két egyforma ügy, nincs két egyforma kliens.
1: Na, milyen szépség. Látod már az ügyet? Már az ügyet emlegetted, mert a kettő az időnként változik, de nem is baj, nagyon izgalmas egyébként, amit csinálsz, filmbe illik. Filmbe illik a történet. No, de találkoztál már olyan kacifántos ügyel, és most ezt kérdezhetem ügyvédként, kérdezhetem mentorként, amit még te sem tudtál megoldani?
2: Nem.
1: Nincsen ilyen?
2: Nem. Nagyon sokszor mondják azt, hogy én vagyok a megoldások embere. Sokszor érzem ezt így az életben, így magánéletben is, és minden téren, hogy nagyon sokszor akkor hívnak, amikor valami olyan van, amit már más nem tud megoldani.
1: Tehát amikor ég a ház.
2: Igen.
1: Aha, akkor ebben jó vagy, hogy
2: nagyon. A tűzoltás. Ezt bátran kimerem jelenteni, hogy igen.
1: Hogy a tűzoltás meglegyen. Mi a terved egyébként hosszú távon?
2: Hosszú távon én mind a két szakmát nagyon szeretem, és mind a kettő nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy mind a kettőt szeretném hosszú távon.
1: És mi ad neked igazán sikerélményt? Tehát látsz nagy változásokat?
2: Igen, de teljesen más a kettő. Tehát teljesen más energiák, érzések jönnek az ügyvédi praxisból, a sikerek után, illetve teljesen más az, amikor egy kliens elérek el sikereket. Nem lehet összehasonlítani a kettőt.
1: Na jó, nem is biztos, hogy kell. Nagyon élveztem a beszélgetést. Ezt őszintén mondom, akkor mit kívánjak neked a végén? Csillogó szempárokat?
2: Igen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog, meg a kliensé is, meg hát akkor, ahogy mondtad, a környezeté is, akkor tulajdonképpen megvan mentve mindenki.
2: Meg lesz az egyensúly.
1: Meg legyen az egyensúly. Egyébként azt még mondd el, hogy online is válasz konzultációkat?
2: Online is, és személyesen is.
1: De van, amit priorizálsz?
2: Ez megint egyénfüggő. Tehát van olyan személy, akinek az online abszolút nem felel meg, nem érzi komfortosnak, van, aki meg a személyeset nem tartja komfortosnak, mert nem tud annyira megnyílni.
1: De neked van? Most nem, tudom, hogy a Covid óta az emberek átszoktak az online-ra is.
2: Megmondom neked őszintén, hogy nincs olyan nagy különbség. Talán amikor személyes, ott azért jobban látod a mimikát, de viszont az online-nál is meg lehet oldani, hogy pont úgy lásd az ügyfelet. Úgyhogy nem, én nem tudnék választani, hogyha választani kellene a kettő között.
1: Tehát mind a kettő komfortos.
2: Mind a kettő, abszolút. Mind a két szakmánál lehet tudom mondani, hogy az ügyvédi praxisban is ugye online is szoktam konzultálni, illetve személyesen is, illetve a másikban is, és abszolút mind a kettő működik.
1: Azt mondd el bátran, hol találunk el, és hol érünk el téged?
2: Budapesten, az 5. kerületben.
1: Oké, meg a web elérhetőségeket is mondd nyugodtan.
2: www.exandvalidor.hu vagy drfülöpkatica.hu, illetve az ügyvédi oldalam az a www.drfülöpkatalin.hu.
1: Na, akkor ezt az Exandvalidort ezt mondd el, kérlek, hogy mit jelent, hát ha nem értik.
2: Igen, ez most egy teljesen új márka, és ez egy teljesen új szó, igazából ugye ez védjegy oltalom is folyamatban van. Ez pontosan azt jelenti, amiről szólna így ez az egész kis profil, amit én így megterveztem mentorként, hogy az embereket felvinni valahova, magasabb szintre, magasabb rezgésre, magasabb tudatosságra, és ott is szeretném őket tartani.
1: Na, nekem végszónak ez tökéletes, nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál, gyere gyakrabban, és tényleg köszönöm. Akkor azt kívánom, amit az előbb is, hogy legyen sok-sok eredmény a mind a két hivatásodban.
2: Köszönöm szépen is a meghívást is.
1: Kedves hallgatóink, dr. Fülöp Katicával beszélgettem, és Katicától most elköszönök, önöktől még nem jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk ma találkozni.
0: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kluiber Dénesnek és Dr. Fülöp Katicának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Péntekig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, országos akkumulátoripari ellenőrzés indul. Gyalogos híd épülhet az Óbudai szigetre. Jó reggelt kívánok, Szendőf Jóri vagyok. Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve a Katasztrófavédelem közös közleménye szerint a tartós hőség miatt továbbra is indokolt a fokozott óvatosság. Különösen a kisgyermekek, idősek, várandósok és krónikus betegséggel élők esetében. A Hungaromet az egész országra a legmagasabb 3-as fokú figyelmeztetést adta ki mára, mivel a napi középhőmérséklet 29 Celsius fok felett alakulhat, a legmagasabb hőmérséklet pedig meghaladhatja a 40 fokot. Közben tegnap új fővárosi melegrekord született. Újpesten 40,3 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az augusztus 4-ére vonatkozó korábbi budapesti rekord. A korábbi csúcs 39,8 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2017-ben. A hajnali órák sem hoztak felfrissülést, Bodán 26,8, a fővárosi Jánoshegyen pedig 26,1 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést, és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában azt mondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízfelhasználására és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínekre is kimennek, és összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt olyan videó terjed a TikTokon, amely azt sugallja, hogy gyalog át lehet jutni a hajógyári szigetre. A Sziget Fesztivál szervezői a pénzcentrumnak hangsúlyozták, hogy senkinek sem javasolják az átkelést, mert a folyómeder kiszámíthatatlan és életveszélyes lehet. A szervezők szerint a videó nem tükrözi a valós körülményeket, a megérkezés ráadásul a Galéria erdőbe történne, amely nem fesztivál terület és szintén veszélyes. A sziget a biztonsági szolgálattal és a hatóságokkal együttműködve figyeli a helyzetet, és szükség esetén intézkedik. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai szigetre vezető új gyalogos híd terveit. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles, akadálymentes átkelő a Waterfront City fejlesztés részeként épülne meg, teljes egészében magánforrásból. A híd a Hév, a rakpart és a Dunaág felett teremtene közvetlen kapcsolatot a lakónegyed és az Óbudai sziget között. Ha megvalósul, ez lesz az Óbudai sziget negyedik hídja, ugyanakkor az első, amelyet kizárólag gyalogosok használhatnak. Derült napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. Csütörtökön tetőzik a hőség, délen egy-egy zápor kialakulhat. A hőmérők 42 fokot mutathatnak. Pénteken zivatarokkal érkezhet az enyhülés.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy el kell című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinthy Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledéseit éltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges étel élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga Vérbeli Párizsi lett, Mágnás Miska Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A következő 48 óra lehet a legkritikusabb a hőhullám során. Energiatakarékossági lépéseket tesznek a kereskedelmi láncok. Sokan utaznak vonattal a Balatonra. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A következő 48 óra lehet a legkritikusabb a hőhullám során. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Elmondta, az ország több pontján 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, a középső területeken pedig akár 42 fokos melegrekord is megdőlhet, ezért péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A kormányfő szerint a nagy meleg miatt tovább nő az áramfogyasztás, miközben a Duna alacsony vízállása továbbra is kihívást jelent a paksi atomerőmű működtetésében. Ugyanakkor estére már 5 cm-t emelkedett a vízszint Paksnál, így az utolsó turbina biztonságos működését fent tudják tartani. Köszönetet mondott az erőmű minden dolgozójának, hogy minden pillanatban biztosítják a nukleáris biztonság legmagasabb szintjét. Folyamatosan jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a hazai kereskedelmi láncok. A Lidl és a Penny korlátozza a péksütemények sütését és a parkolóiban az áramkutak használatát, valamint lekapcsolja a bolti logók világítását és az italhűtőket. Az Auchan és a Tesco is csökkentette az épületvilágítást. Az OMV,

0: A Shell Hungary és a MOL ideiglenesen leállította autómosóit és korlátozza az elektromos töltők teljesítményét. A kánikulában nem csak a folyadék mennyisége, hanem annak hőmérséklete is fontos. A hőségben gyorsan vagy nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lelassítják az emésztést, puffadást, hasi görcsöket és akár fejfájást is okozhatnak, mondta el a Sláger FM-nek dr. Németh Dániel, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika szakorvosa.
1: A hideg folyadékok lassítják a gyomorürülést, ezáltal az emésztés során kialakuló gázok, azok a gyomorban felhalmozódva ott feszülést, puffadást válthatnak ki, és arra érzékeny, például irritábilis bélszindrómában szenvedő betegekben okozhatnak panaszokat döntően. Alapvetően a folyadékbevitel mennyisége az nagyon fontos, különösen, hogyha nagyon meleg van. Ha valakinek nem érzékeny különösen a nagy mennyiségű folyadékbevitelre, például egy szívelégtelen, májelégtelen beteg, akkor azért a 2-2,5 liter folyadék elfogyasztás az javasolható, és általában inkább szobahőmérsékletű folyadékokat javasolnék. Ezek kevésbé terhelik az emésztőrendszert és kevésbé okoznak panaszokat. A meleg az segíti az emésztést, egy picit gyorsítja a bélműködést, és ezáltal kevésbé terheli a szervezetet, az elfogyasztott táplálék kevésbé okoz görcsöket, puffadást.
0: Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézy Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő Csabai tekergő. Emelkedett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is. A hétvégére várható nagy érdeklődés miatt a közlekedési miniszter azt javasolja, hogy az utasok előre váltsák meg menet és helyjegyüket, mert a szabadülőhelyek gyorsan elfogyhatnak. Folytatódik a forróság az egész országban. Felhőkkel ma sem nagyon találkozhatunk. A zavartalan napsütés mellett a szél a Dunántúlon megélénkülhet, de ez se hűsíti majd a levegőt. Délutánra 39-41 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön már néhol megjelenhetnek felhők, és délkeleten akár egy-egy zápor is kialakulhat, de ennek ellenére is még 40-42 fokos hőség várható. Az enyhülés pénteken érkezhet, amikor országszerte várhatók záporok, zivatarok, és a hőmérséklet várhatóan 31-33 fokig csökken.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!
2: Te vagy az a

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Péntekig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, országos akkumulátoripari ellenőrzés indul. Gyalogos híd épülhet az Óbudai szigetre. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve a Katasztrófavédelem közös közleménye szerint a tartós hőség miatt továbbra is indokolt a fokozott óvatosság. Különösen a kisgyermekek, idősek, várandósok és krónikus betegséggel élők esetében. A Hungaromet az egész országra a legmagasabb 3-as fokú figyelmeztetést adta ki mára, mivel a napi középhőmérséklet 29 Celsius fok felett alakulhat, a legmagasabb hőmérséklet pedig meghaladhatja a 40 fokot. Közben tegnap új fővárosi melegrekord született. Újpesten 40,3 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az augusztus 4-ére vonatkozó korábbi budapesti rekord. A korábbi csúcs 39,8 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2017-ben. A hajnali órák sem hoztak felfrissülést, Bodán 26,8, a fővárosi Jánoshegyen pedig 26,1 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést, és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában azt mondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízfelhasználására és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínekre is kimennek, és összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt olyan videó terjed a TikTokon, amely azt csugalja, hogy gyalog át lehet jutni a hajógyári szigetre. A Sziget Fesztivál szervezői a pénzcentrumnak hangsúlyozták, hogy senkinek sem javasolják az átkelést, mert a folyómeder kiszámíthatatlan és életveszélyes lehet. A szervezők szerint a videó nem tükrözi a valós körülményeket, a megérkezés ráadásul a Galéria erdőbe történne, amely nem fesztivál terület és szintén veszélyes. A Sziget a biztonsági szolgálattal és a hatóságokkal együttműködve figyeli a helyzetet, és szükség esetén intézkedik. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai-szigetre vezető új gyalogos híd terveit. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles, akadálymentes átkelő a Waterfront City fejlesztés részeként épülne meg, teljes egészében magánforrásból. A híd a Hév, a Rakpart és a Dunaág felett teremtene közvetlen kapcsolatot a lakónegyed és az Óbudai-sziget között. Ha megvalósul, ez lesz az Óbudai-sziget negyedik hídja, ugyanakkor az első, amelyet kizárólag gyalogosok használhatnak. Derült napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. Csütörtökön tetőzik a hőség, délen egy-egy zápor kialakulhat. A hőmérők 42 fokot mutathatnak. Pénteken zivatarokkal érkezhet az enyhülés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger Kult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Sláger Kult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagyon örülök, amikor megtelik a stúdió emberekkel, és jó emberekkel telik meg a stúdió. Két fantasztikus hölgy és egy fantasztikus úr látogatott most meg, és nagyon nemes a, hát az a téma, meg az az ügy, az a misszió, amivel kapcsolatban jöttek. Megyek akkor a hölgyeket, hadd köszöntsem. Először szeremleiné Koncz Krisztina, mint producer, Szőke Tímea és Szepesi Ricsosz. Örülök nektek. Milyen jó a neved?
3: Örülünk.
1: Ricsosz. Ez a Ricsinek egy ilyen...
4: Egy ragadvány név a, még a gimnáziumból.
1: De egy becenév,
4: én voltam, én voltam a görög mitológiában a legjobb az osztályban, na, és ezért rám ragasztották, mert mindenkinek én csináltam meg.
1: És zenében nem vagy a legjobb?
4: Magamhoz képest igyekszem mindig az lenni, nem hiszek a versenyben.
1: Nem
4: az együttműködésben hiszek.
1: Na, ez milyen szép mondat, és ezt el is viszem magammal. Kedves hallgatóink, pillanatképek a magyar nemzet sok ezer éves történelméből. Genezis, magyar misztériumok, mondtam, ez egy ügy valahol, de majd a producer megmondja. Augusztus 19-e a Turulházban Budapesten, ezeket mind-mind majd mondjátok el a pontos címeket, mert minden nagyon fontos, de hát főleg a küldetésre vagyok kíváncsi.
3: Olyan közös titkos pillanat volt, hogy összenéztünk, összeállt a csapat, volt egy magyar bál, ahol többen a Genezis csapatából részt vettek a bál szervezésében, felléptek, és arra gondoltunk, hogy, hogy milyen jó lenne, ha tényleg magyar szívvel, magyar lélekkel ezzel az egész mögöttünk álló több ezer éves mítosz, legenda és tényleg többszöri halál után újra ébredésből mindig magunkra találunk, és hogy ezt ennek a legjobb eszköze a múzsák, azt, ők tudják azt megteremteni, azt a közeget, azt a szférát, amiben ez meg tud történni. És akkor így többünknek jutott eszébe, hogy jaj, hát a dalok, és hogy megvan mindenki.
1: Hát milyen erejük van, igen, ezeknek a daloknak, ugye?
3: Igen, és mindenkinek megvolt már, Ricsoszéknak is, 25 éve most tudtam meg, hogy az, amivel szerepelnek ebben a darabban.
1: Az,
4: az egyik dal a Virágok, Virágok című dal, azt én 2001-ben már megírtam.
1: Aha.
5: De gyakran történik ilyen, hogy előveszel a régi múltból?
4: Igen.
5: Elkészített alkotásokat? És igen. Ugyanúgy megállják a helyüket?
4: Ugyanúgy megállják a helyüket. Alkotások tekintetében vannak olyan dalok, amiket hoztak a szerzők, különböző rockoperákból, musicalekből. Uh-huh. Itt az egyfőre első rockopera szerzők száma az elég magas a csapaton belül, aha, magamat is beleszámolva. Vannak olyan dalok, amiket külön erre az alkalomra írtak, mint például Hefner Attila, aki Attila királyról és második Rákóczi Ferencről is írt dalokat erre az alkalomra, és vannak úgynevezett leasingelt dalok, amit például mi Timcsivel éneklünk ilyet kettőt, uh-huh, az egyiket a Druida zenekarral játsszuk, ez a Pozsonyi csata című dal, ami a 907-es Pozsonyi csatát meséli el, ennek Flisár Mária barátunk írt a szövegét, és van egy másik dal, a Koronánk fénye, amit meg egy szolnoki zenekarral játszunk, az Igaz fénnyel, uh-huh, ahol én billentyűzöm, ez pedig Lovag Marinka Mihály Karahun szerzeménye.
5: És hát milyen színes egyébként.
3: És hát van egy üdvöskénk, Fehér Boglárka, uh-huh, ő is direkt erre az alkalomra ihletődött meg a próbák alatt, tehát még nem is úgy, hogy hallott erről, hanem amikor elkezdtünk próbálni, és ő is bejött, mint legfiatalabb, aki egyébként a keleti ország részben, vagy a világ részben, uh-huh, tanul a kazakoknál, és uh-huh, nagyon sok mindent hoz onnan is. Ő a nándorfehérvári diadal, hiszen arra ezt viszont elárulom, hogy az én titkos múzsám, úgymond a Magyarok Világszövetségének az elnöke, ugye Patrubány Miklós, aki önmagában is, ha nem ennek a háznak lenne
5: az első embere,
3: az első embere, akkor is ő, mint egy érdekes, nagyon úgymond a magyar történelemben misztikus alak lehetne, hiszen Erdély és magyarországi tevékenységéből, meg úgy egyáltalán fakadóan ez a Hunor-Magori testvéri viszonyt emlékezteti nekem, uh-huh, ami végigvonul egyébként a darabon, és ezt Kovács Nóri már meg is írta.
4: De ezt egy folkoperában.
3: Uh-huh. Igen.
5: Na, most elvettem ugyan a mikrofont Ricsoszt tőle, de odaadtam Téminek, már csak azért is, hogy egyrészt ő elmondja, hogy hol van pontosan a helyszín, a Turulház hol található Budapesten, hát a hallgatóknak segíteni kell ebben.
6: Igen, a Turulház az egy nagyon frekventált helyen található, az Asztóriánál található, Szemmelweis utca 1-3 a címmel.
5: Szuper, könnyen megközelíthető.
6: Igen.
5: Úgyhogy augusztus 19-e szerda, és még azt is látom, hogy az ős bemutató az megvolt, ugye, július 21-én?
3: Igen, tehát két teltházas bemutató volt.
5: Szuper. Milyen a lelki állapot most?
6: Nagyon jó, emelkedett. Nagyon lelkes vagyok.
5: Még jobban készültök. Ezt akartam kérdezni tőled, Timi, hogy az alkotói folyamatról mesélj, kérlek. Milyenek? A próbák, milyenek egyáltalán a most a napjaitok?
6: Hát nekem csodálatos. Tehát én még ilyen produkcióban nem vettem részt.
5: Nagyszabásúban, meg mély
6: produkcióban. Igen, nagyon jól összeállt a csapat. Nekem külön öröm, hogy az egyik példaképem a Kovács Nóri, uh-huh, szerepel benne, akivel állhatok egy színpadon, és szerintem ez egyre jobb lesz, tehát folyamatosan csiszolódunk össze.
5: De jó, a producerasszony is itt van, ő keménykezű? A próbák
6: nem.
5: Során?
6: Nem? Nem, egyáltalán nem, nagyon
3: próbálok
6: kedves.
3: Próbálok tündérkedni.
6: Igen, mindenkit megölelget.
4: Nem kell, hogy az legyen, mert mindenki beleteszi a magáét. Nyilván vannak súrlódások vannak, nézetkülönbségek, hogy ezt így kéne, nem, mert szerintem azt úgy kéne.
5: Hát, mint, de mindent, emberek
4: mint alkotó emberek, általában. Igen, de mindent meg tudunk beszélni. Ami nagyon érdekes ebben a darabban, ezt 15 ember rakta össze, 7 énekmondó, uh-huh. ami 4 táncos, egy koreográfus, egy hangosító, egy fényes, tehát egy világosító, Krista. Uh-huh.
3: Szóval tényleg azt is felejtettük, hogy a koreográfus az Experience-nek a volt egyik fő ember, és hát a fő koreográfus a Barna István, és neki a táncosai gyönyörű lírai, és nagyon-nagyon a...
5: Ez egy nagy szabású produkció.
3: Igen.
4: Tulajdonképpen.
3: Ja, és az Attila. Az menet közben alakult ki, hogy a háttér az pedig egy festő hölgynek, a nevét,
4: Dávid Júlia.
3: Dávid Júlia, igen, aki az álomvilág, tündérvilágból hozza azokat a tündér Ilonás, tényleg ős magyar jelképeket, és onnan is indítunk. Azért is lett genezis, mert hogy a teremtés pillanata előtti pillanattól indítunk, tehát a létezésből. És ami egyébként
5: hát izgalmas téma.
3: Nem is lehet, tehát annyira, hogy aztán a nemzet és a népek, hogy kavalkádjából, hogy bukik föl, újra teremtődik a magyar, ezt úgy végigvisszük a mai napig.
5: Felsoroljam, hogy kik a szereplők? Egyszerű, mert ide van írva most nekem. Kovács Nóri, Vörös Marti Imre, Hefner, Attila, Fehér Boglárka, Szepesi, Ricsó, Szőke Tíma és Király Tibor énekesek, valamint Barna István koreográfus és tánckara. Mindenki benne volt?
4: Én szeretném kiemelni a műszaki osztályt, Miks Rédai Csaba barátomat, akivel egyébként 35 éve legjobb barátok, szinte már testvérek vagyunk, és nagyon sokat dolgozunk együtt különböző zenekarokban. Ő az a hangmérnök, akinél a saját anyagaimat szoktam rögzíteni. Uh-huh. Még rockoperát is írtunk együtt, Magyarok fénye címmel, amiből egyébként még részlet is van ebben a genezis történetben. Uh-huh. A Nemzeti Dalnak egy általam történt megzenésítése.
5: Szuper. Egyébként a két felvonásos darabban nyilván rájöttek a hallgatók, hogy megelevednek a magyarság dicső korszakai. Ki volt a rendező? Van-e ilyen? Hogy rendező?
3: Ez is alakulgatott, de nyilván Király Tibor Viktor volt, aki ki volt erre, meg egyébként is, tehát ő kezdeményezte ezt, hogy ő rakta össze a történelmi szálakon keresztül a dalokat. Ebben segített ugye neki azért a szövetség is, és a csapat.
5: A csapat is, oké. Okay. No, hogy mi zajlik most az augusztusi? Most megint Timi feléd fordulok, hogy hogyan zajlanak a próbák? Együtt kell lenni, vagy mindenki otthon készül?
6: Hát most egyelőre mindenki otthon készül, és hamarosan hívjuk össze a következő próbát szerintem.
5: Jó, mert hogy lesznek?
6: Biztos, hogy lesznek, igen.
5: Csinálni. Igen. Jó, de az énekes próbák is külön vannak?
6: Hát igen, szükség szerint ezt mindenki külön lepróbálja.
5: Uh-huh. Nehéz ezt énekelni? Ezt most ugye szakmailag kérdezem, úgyhogy mi nem értünk hozzá a hallgatókkal.
6: Hát számomra megmondom őszintén, hogy az volt a legnehezebb, hogy a színházi részét, úgymond színházi részét, hogy hova álljunk, mikor menjünk, stb. Ezeket így elsajátítani, mert amikor már kiállok énekelni, az már könnyebben megy.
5: De a hétköznapokon otthon hogyan lehet próbálni?
6: Hát mi például otthon egy akusztikus gitárral próbáltunk össze dalokat.
4: Persze, igen. Vagy lemegyünk a próbaterembe, ahol a zenekarral szoktunk próbálni, és ott is el tudjuk mikrofonnál próbálni, tehát ezzel igazából a külön készüléssel
5: nincsen probléma.
4: Ami tulajdonképpen nagyon nem is az, hogy megnehezíti a dolgokat, de ugye itt rádiós mikrofonokkal, portokkal dolgozunk, és ugye nagyon oda kell figyelni arra, hogy a frekvenciák ne csúszanak össze, ne cserélődjenek fel, stb. Stb. Ezt a Csabi és a Jónas Anyi, aki a Csabinak segít a hangtechnikában, meg a fényeket kezeli, ők nagyon-nagyon jól meg tudják oldani.
5: Uh-huh. A Turulházba mikor tudtok bemenni?
3: Hát gyakorlatilag kaptunk szabad bejárást, úgyhogy...
5: Tehát a próbák majd ott zajlanak?
3: Igen, igen. Hát végig. Igen, az lesz a fő hadiszállás. Igen. Szó van arról, hogy esetleg színházak, ha hívnak, visznek, vagy
5: akkor
3: visznek,
5: ezt át lehet vinni.
3: Akkor át lehet vinni, tehát nyilván szívesen veszünk.
5: Komplett produkció.
4: Utaztatható.
3: Igen. Uh-huh. Akár ott, hogyha ők tudnak próbát biztosítani, akkor már ott is lehet.
5: Na, de ezt meséljétek már, hogy volt egy ősbemutató.
3: Igen.
5: És akkor ahhoz képest ez?
3: Ami most lesz?
5: Igen.
3: Ez már egy remélhetőleg nagyon gördülékeny, már nem lesznek apróbb hibák.
5: Azért, mert itt gyakran beszélgetünk az alkotókkal estéről estére, mindenfajta alkotóval, főleg színházakból is, hogy ugye megvannak a premierek. Uh-huh. Na, de a legtöbb színész például itt mondja, hogy jó, hát de 4-5 előadásnak el kell tennie, hogy az gördüljön.
3: Igen.
5: Ez így van nálatok is?
3: Nálunk is így hogy van. Ne? Sok Aha. minden, és közben is alakul mindig, amíg a következő próbára újra kitalálunk valami plusz dolgot, hogy akár a fogadásra tekintettel, hogy ahogy bevonulnak a terembe majd a látogatók, tehát már ott egy édenkerti hangulat. Tehát mindig valaki hozzárakó
5: értem. Na, mind a háromotokat kérdezem, és végig is menjünk mindenkin a válaszsal, hogy amikor megálmodtátok ezt az egészet, és akkor most veled kezdem, Krisztina, mint producerrel, akkor ilyenre számítottál, ahogy az ős bemutatóra elkészült? Meg ahogy mostanra összeállt? Mi volt a víziód?
3: A vízióm. Igen, tulajdonképpen még mondhatni, hogy zeneileg még dúsabb lett, és még...
5: Jó, annál is, mint amit elképzeltél.
3: Amit elképzeltem. Uh-huh. A körítés, tehát amiben beleágyazódik, azt képzeltem én még egy kicsit bővebb módon. Uh-huh. És hát most kaptunk a szakmától, mert eljöttek ugye az ősbemutatóra sok-sok-sok szakértő, például, hogy a jelmezekre mennyi mindent lehetne ott még alkotni, vagy hozzáadni az eszközök.
5: És akkor mindenki mondta magáit?
3: Mindenki mondta magáit, úgyhogy volt egy nagy kibeszélő parti, ami nagyon jót tett szerintem a társaságnak is. És hát ami a maga az alkotás közös öröme, az mindent fölül múl.
5: Na, hát ez a lényeg. Ricsosz, te ahhoz

0: egyébként a hangmérnökünk, Mix Csabi is látássérült, ő se látt semmit, tehát ez egy külön szín. Nehezített pálya, de alapvetően egyébként ez egy ékes bizonyíték arra, hogy mi is hozzá tudunk tenni a...
1: Sőt, a plusz dolgok, tehát az érzelmi és érzékelésben más módon teljesen hozzáraknak és emelik a... Tehát az teljesen kipótlódik.
2: Világos.
0: Hogy válaszoljuk a kérdésedre egyébként, ez nagyon-nagyon jó volt megélni. Fantasztikus volt.
2: Tehát érezted az energiákat.
0: Éreztem az energiákat, hallottam a tapsokat, úgyhogy én azt mondom, hogy tovább előre ezen az úton.
2: Na, helyes. Timi, akkor te lesz a... Téged is kérdezlek, hogy milyen volt átélni.
3: Nagyon jó volt. Nem árulok el titkot, hogy azért izgultam, de aztán végül is nagyon jól sült el minden.
2: De ilyenkor hol kattan át az ember az izgulásnál?
3: Amikor menni kell.
2: Amikor már kilépsz a színpadra?
3: Hát általában előtte szoktam.
2: Aha.
3: Legjobban.
2: Ott már nem?
3: Izgulni ott már nem.
2: Addig jó.
3: Hát egy kicsit igen, de előtte még jobban.
2: Aha.
1: És te megkönnyezted valahol? Mert ugye én...
3: Hát azt elmondhatom. Igen. Ott a kislány katonaének elhangzott, és amikor mennünk kellett énekelni a következő dalt, akkor én nekem azzal kellett küzdenem, hogy azt el tudjam kezdeni énekelni.
2: Na, mert az nem úgy van, hogy az ember sírva is tud énekelni.
3: Hát én nem tudok. Én nem tudok.
2: Aha. Pont ezen gondolkodtam valamelyik nap, hogy tényleg mi van, ha az énekes elsírja magát?
3: Én már jártam úgy.
2: De az hallatszik
3: aztán
2: a hangon
3: tapsoltak.
2: Is?
3: Hát persze, elcsuklott a hangon. Aha. Aztán folytattam.
2: Aha. Na és a producer asszony is elérzékenyült?
1: Én is, ahogy így egybe, mert a próbákon azért nem volt így egyben módom végig.
2: Hát ott kellett azt, vagy ott élted
1: igen,
2: át.
1: Ott éltem át végül is az elsőt, én is az első előadáson, az ősbemutatón. És hát amikor szíved szívér kinek adjak, szóval most is borsózok tőle, hogy...
2: Hát ezért kell elmenni, kedves hallgatóink, hogy ezt átéljék önök is. Igen. Na mondjuk el akkor még egyszer így a végén, mert jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk már, hogy akkor még egyszer a pontos időpontokat.
1: Augusztus 19 egyébként Huba napja.
2: Ezt így tudod fejtől ezeket, oké? Okay?
1: És egyébként ugye hát a államalapításunk ünnepe előestéi. Úgyhogy ezen a két alkalmon gondoltuk, hogy így is tovább megy ez a diadalma, ez a Nándorfehérvári diadalmas győzelem útjára engedett genezis, és este 6 órára várjuk akkor a tisztelt
2: közönséget. A Turulházba?
1: A Turulházba, igen.
2: Rics, azt elmondod, hol van a Turulház?
0: Szemmelweis utca 1-3 az Astoriánál.
2: Na, akkor most már oda találunk. Mi is, ez könnyen meg lehet találni benneteket. Van weboldal is, ahol a információkat megtaláljuk?
1: Genezis Facebook oldal okay. Az biztos, hogy van, ott van nagyon sok képanyag és hanganyag és videó.
2: Tehát ott akkor a dalokat is?
1: Igen, igen.
2: Is bele tudunk hallgatni?
1: Meg a próba folyamat.
2: Ah, szuper.
1: De majd
2: szuper.
1: Rakod, mert fölvették egyébként a miskolciak a tévések.
2: Na,
1: nagyon...
2: de akkor ott a Genezis oldalon, a Facebookon találunk
1: igen,
2: mindent.
1: Igen, és a Röpői Madár, az a Turulházba gyertek.
2: Na jó, ott találkozunk. Nagyon örültem nektek, hogy itt voltatok. Én sok csillogó szempár, bocs, Ricsesz, neved magadra kérlek, de azt kívánok a közönség soraiban.
1: Lelke csillog.
2: Hát a lelkem, a lelketek is, minden csillogjon. Szeremleiné Koncz Krisztina, a producerrel, Szöke Tíme, a énekes és Szepesi, na még egyszer, Szepesi Ricsosz. Mit mondjak hozzád? Zenemesterre?
0: Zeneszerző,
2: előadó művész.
1: Gyönyörűen énekel.
0: Zenész énekes.
2: Azért mondtam.
0: Mindenes.
2: A zenék mesterétől beszélgettem, és szívből ajánlom az ő munkájukat, kedves hallgatóink, és tőlük most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor a második résszel. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
4: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A következő 48 óra lehet a legkritikusabb a hőhullám során. Energiatakarékossági lépéseket tesznek a kereskedelmi láncok. Sokan utaznak vonattal a Balatonra. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A következő 48 óra lehet a legkritikusabb a hőhullám során. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Elmondta, az ország több pontján 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, a középső területeken pedig akár 42 fokos melegrekord is megdőlhet, ezért péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A kormányfő szerint a nagy meleg miatt tovább nő az áramfogyasztás, miközben a Duna alacsony vízállása továbbra is kihívást jelent a paksi atomerőmű működtetésében. Ugyanakkor estére már 5 cm-t emelkedett a vízszint Paksnál, így az utolsó turbina biztonságos működését fent tudják tartani. Köszönetet mondott az erőmű minden dolgozójának, hogy minden pillanatban biztosítják a nukleáris biztonság legmagasabb szintjét. Folyamatosan jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a hazai kereskedelmi láncok. A Lidl és a Penny korlátozza a péksütemények sütését és a parkolóiban az áramkutak használatát, valamint lekapcsolja a bolti logók világítását és az italhűtőket. Az Auchan és a Tesco is csökkentette az épületvilágítást. Az OMV, a Shell Hungary és a MOL ideiglenesen leállította autómosóit és korlátozza az elektromos töltők teljesítményét. A kánikulában nem csak a folyadék mennyisége, hanem annak hőmérséklete is fontos. A hőségben gyorsan vagy nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lelassítják az emésztést, puffadást, hasi görcsöket és akár fejfájást is okozhatnak, mondta el a Sláger FM-nek dr. Németh Dániel, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika szakorvosa.
2: A hideg folyadékok lassítják a gyomorürülést, ezáltal az emésztés során kialakuló gázok, azok a gyomorban felhalmozódva ott feszülést, puffadást válthatnak ki, és arra érzékeny, például irritábilis bélszindrómában szenvedő betegekben okozhatnak panaszokat döntően. Alapvetően a folyadékbevitel mennyisége az nagyon fontos, különösen, hogyha nagyon meleg van. Ha valakinek nem érzékeny különösen a nagy mennyiségű folyadékbevitelre, például egy szívelégtelen, májelégtelen beteg, akkor azért a 2-2,5 liter folyadék elfogyasztás az javasolható, és általában inkább szobahőmérsékletű folyadékokat javasolnék. Ezek kevésbé terhelik az emésztőrendszert és kevésbé okoznak panaszokat. A meleg az segíti az emésztést, egy picit gyorsítja a bélműködést, és ezáltal kevésbé terheli a szervezetet az elfogyasztott táplálék, kevésbé okoz görcsöket, puffadást.
1: Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézy Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő Csabai tekergő. Emelkedett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is. A hétvégére várható nagy érdeklődés miatt a közlekedési miniszter azt javasolja, hogy az utasok előre váltsák meg menet és helyjegyüket, mert a szabadülőhelyek gyorsan elfogyhatnak. Folytatódik a forróság az egész országban. Felhőkkel ma sem nagyon találkozhatunk. A zavartalan napsütés mellett a szél a Dunántúlon megélénkülhet, de ez se hűsíti majd a levegőt. Délutánra 39-41 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön már néhol megjelenhetnek felhők, és délkeleten akár egy-egy zápor is kialakulhat, de ennek ellenére is még 40-42 fokos hőség várható. Az enyhülés pénteken érkezhet, amikor országszerte várhatók záporok, zivatarok, és a hőmérséklet várhatóan 31-33 fokig csökken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Csiki Anna Székesfehérváron dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók mélyebb önismeretre jussanak, tisztában lássák a párkapcsolati és családi elakadásaikat, és tudatosabban alakítsák a saját életüket. Kineziológusként, családállítóként és párkapcsolati tanácsadóként egyéni ülésekkel, női körökkel és csoportos alkalmakon épít közösséget, ahol az emberek biztonságos közegben beszélhetnek a nehézségeikről, és közelebb kerülhetnek a saját döntéseikhez. Tényleg örülök neked, már csak azért is, mert ezt meséltem neked most mindenképp, amíg nem értek a mikrofonok, hogy azért hívtalak, egyrészt nagyon jók a videók, nagyon tetszik, amit képviselsz a küldetés során, de hát mi folyamatos olyan szintű, hát nem vegzálásnak, hanem inkább finom irányításnak vagyunk a hallgatóktól kitéve, hogy mindig írnak nekünk, hogy miről hallanának szívesen. És amiket te képviselsz, a családállítás, a kineziológia, egyáltalán az emberi lélek mélyebb megértésének a vágya, az folyamatosan ott van a hallgatókban, és szeretnének is erről hallani sokat. Ja, és hát természetesen a párkapcsolati coach minőséged is nagyon érdekli a hallgatóságot. Szerintem az van a legnagyobb probléma, vagy a legtöbb problémája mindenkinek.
2: Igen, ez a leggyakoribb.
1: A párkapcsolattal. No, hogy vagy most?
2: Nagyon jó, köszönöm
1: szépen. Milyen a lelked annak, aki egyébként azzal foglalkozik, hogy másnak jó legyen a lelke?
2: Pont ezért jó a lelkem, mert tudok segíteni, és ebben van egy hihetetlen öröm azt látni, hogy valaki fejlődik, hogy egy picit előrébb jut az életébe. Hát ez egy olyan érzés, amit nagyon nehéz elmondani annak, aki nem a segítő szakmában foglalkozik. Úgyhogy másoknak segíteni nagyon jó látni azt, hogy... Na, a munkának van gyümölcse.
1: Jó, hogy ezt mondod, most nem akarok egyből bele, de akár a mélyébe is beleugranék, hogy azért ennek van egy másik oldala is, hogy mindenkinek hallgatod a búját, baját, és hogy ezt hogyan véded magad, de akkor mindjárt beszélünk erről is. Székesfehérvárról jöttél.
2: Igen.
1: Hál' Istennek, hogy szól a rádió, és minden fehérvári csókoltatunk innen az éterből.
2: Igen,
1: örülök neki. Te ott élsz, alkotsz, és ott fogadod a klienseidet, ott tartasz csoportos összejöveteleket is folyamatosan. Mit tapasztalsz tényleg az összes láb közül, amit képviselsz? Melyik az, ami igazán, hát segítségre szorul?
2: Ugye ez, amit én csinálok, ennek az alapja az önismeret. És egyre nagyobb az igény arra, hogy ebben az önismeretben elmélyüljenek az emberek, hogy elinduljanak egy ilyen úton.
1: Hogy tudatosabban?
2: Tudatosabban, hogy egy jobb minőségű életet éljenek ebben, tudok nekik segíteni kétféle formában. Ugye az egyik a kineziológiával, ezek egyéni üléses alkalmak. Mindenkinek a beállítottsága teszi azt lehetővé, hogy inkább egyéniben szeret a problémáiról beszélni, valakik pedig élvezik ezeket a csoportos alkalmakat. Ugye tartok női köröket, intim női köröket, ahol intim dolgokról beszélünk, a nőiességünkről.
1: Könnyen megnyílnak egymás között a hölgyek?
2: Nagyon. Nagyon meglepő, hogy mennyire, és mennyire igénylik azt, hogy egy ilyen kis zártabb körben, biztonságban érezzék magukat, és megnyílhassanak.
1: Hú, nagyon komoly hívó szavakat mondasz, mert egyrészt mire vágynak az emberek? Egyrészt a jobb életre, ugye ezt már mondtad, a biztonságra is vágyik mindenki, de hát szerintem a tudatosságot nem tudjuk elkerülni.
2: Igen,
1: te ebben segítesz? Tudatosabbak
2: így
1: legyenek?
2: Van, hogy tudatosabbak. Hogy így fogalmazzak, hogy megérkezzenek a felnőtt létükbe.
1: Uh-huh.
2: Mert nagyon gyakori az, hogy felnőtt létben, tehát a felnőtt életükben, mintha egy gyermek minőségben élnék az életüket. Ez legtöbbször a párkapcsolati alkalmakon derül ki, hogy igazából még nem nőttünk fel bizonyos feladatokhoz, felelősségvállalás, párkapcsolati felelősségvállalás, elköteleződés. Ez mind-mind oda vezethető vissza, hogy valahol a lélek megakadt ebben a gyerek minőségben.
1: Uh-huh.
2: És igazából az, amit én csinálok, akár kineziológiával, családállítással, mindezt segíti, hogy megérkezzünk oda, ahol éppen tartunk.
1: Érts jól minden kérdést, kérlek, hogy én itt azokat a hallgatókat is képviselem ebben a beszélgetésben, azokat is kell képviselnem, akik nincsenek otthon ebben a témában. Valamit már sejtenek, hogy változtatni kellene, de igazából nekik ez az egész ilyen homályos. Mennyire spiri egyébként a dolog?
2: Én magamat nem tartom feltétlen spirituálisnak, tehát nem így ismernek engem. Uh-huh. Éppen ezért nagyon sok férfi kliensem van.
1: Komolyan?
2: Többnyire igen, megkeresnek férfiak is. Szoktak így jönni, hogy hát én ebben nem hiszek, én mérnök vagyok.
1: Bocsánat, és pont ezért nem is gondoltam volna, hogy férfiak vannak.
2: Igen, igen, az egyénüléseken is, családállításon is. Jönnek szkeptikusok azért, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy ez egy, működő dolog. Uh-huh. Úgyhogy akik ilyen nagyon elszállt spiritualitás élnek, és nem tudják vinni jól az életüket, pontosan ezért. Mert hát az kell a racionalitás, az kell, bármennyire is fikázzuk ezt, hogy ego, azért az ego is kell ahhoz, hogy jól vigyük az életünket.
1: Igyekszem ezt balanszba tartani.
2: Maga a családállítás, ha valaki eljön és megtapasztalja, akkor azért erre nagyon nehéz azt mondani, hogy nem spirituális, viszont nagyon a renden alapul, nagyon sok racionális összetevője van, ha ez nem így lenne, akkor én nem csinálnám. Én a kineziológiát, amikor tanultam, akkor egy életmódtáborban találkoztam először a családállítással. Beálltam képviseletbe. Ugye két összetevője van, valaki, aki kér családállítást, és van, aki a képviseletet, a megszemélyesítést segíti.
1: Hadd fordítsam le ezt is, én voltam már családállításon. Igen. Tehát van, akit eljátszanak,
2: igen.
1: Meg van, aki eljátsza a másikat. Nagyja, ugye? Hogyha most nagyon le akarom egyszerűsíteni.
2: Hát akit eljátszunk, ők nincsenek jelen, ők lehetnek akár az elhunyt őseink is.
1: Azt értem, de hogy ha vagyok én, akkor az én életemet kell modellezni.
2: Így van, így van. Tehát aki
1: és
2: kéri,
1: azt a többieknek
2: azt
1: kell.
2: A többiek, ők a segítők, igen, képviselők, okay. Ilyeneknek nevezzük. És amikor én először itt képviseletben álltam, akkor az volt a megdöbbentő, hogy kikörvonalazódott, kirajzolódott egy olyan történet, ezt úgy szoktam mondani, mint egy jelmez nélküli színház, hogy ott teljesen egyértelmű volt, hogy abban a korban azzal a család mi történhetett. És ezt senki nem mondta, senki nem mutatta, de körvonalazódott, kirajzolódott, érzéseim jöttek. Hát csúnya szót nem akarok használni, hogy én ott mire gondoltam, de érted.
1: Oké. Én fél szkeptikus, meg fél nyitott vagyok, valahogy így kell elképzelni. Nekem nem volt rossz tapasztalatom, ami volt, azt majd mikrofonon kívül elmondom,
2: jó.
1: De mert hogy nem akarok senkit lebeszélni, ezt ki kell próbálni egyszer, aztán mindenki eldönti, hogy neki mit ad hozzá az életéhez, vagy mit nem. És azért is mondtam az előbb, hogy érts jól mindent, mert kicsit van egy olyan íze, mondjuk a tehát férfiak elmennek ilyen csoportos?
2: Igen, eljönnek.
1: Tehát ez nem olyan egy picit, mint az anonim alkoholisták, hogy ott egymás előtt beszélünk. Én most a tévére értem, hogy amiket láttunk a filmekben.
2: Igen, egy picit egymás előtt beszélünk és megnyílunk, és nyilván nem biztos, hogy ő mondja el a családjának a történetét, de ott azért nincs titok, mert megnyilvánul a térben az, ami mondjuk vele gyerekkorában történt, vagy az őseivel történt, vagy bármi az életében. Úgyhogy ehhez kell nyilván egyfajta adottság, vagy nyitottság, hogy valaki eljön egy csoportba. Természetesen, mint minden más ilyen önismereti helyen több a nő, valamiért mi egy kicsit szenzitívebbek vagyunk, nyitottabbak vagyunk, de egyre inkább megjelennek a férfiak.
1: Jó, ennek örülök, meg annak is, hogy kifejezetten most a fehérváriakat képviseled, onnan járnak egyébként a környékről hozzá?
2: Környékről. Bár most én tartok képzést, tehát én családállítókat képezek, most van két csoport tanítványom, és azért ott is vannak férfiak, aha. És vannak nagyon messziről, tehát abszolút nem is fehér megyéből.
1: Pestről is elmennek hozzád?
2: Van Pestről is, igen, van akár Sopronból.
1: De jó, na, örülök neki.
2: Messziről is megkerestek.
1: Nem, mert a videók akkor hatnak ilyen szempontból.
2: Remélem.
1: Eljut a hír hozzájuk. No, azon gondolkodtam, hogy nyilván nagyon sok a terület, tehát itt most minimum 3-at ölelünk fel, és nem is lehet mindenbe mélyre menni, hanem most mindenbe belekapunk, aztán gyere majd vissza, és akkor kibontjuk ezeket. Ugye hozzánk a legtöbben párkapcsolati talkapcsolatos kérdéseket tesznek fel. Én össze is írtam a leggyakoriabbakat, de egyébként mielőtt ezekbe belemennénk, nagyon érdekel az is, hogy neked például mi ad igazán sikerélményt a munkád során. Azt megértettem, hogy az, hogyha valakinek meg tudod változtatni az életét, de ez például mikor derül ki? Menet közben? A végén?
2: Mindenki úgy képzeli el, hogy én ülök, és hogy tolja rám mindenki a nyomorúságát, és hogy ez nekem mennyire megterhelő.
1: És ez nem így van?
2: Ez nem így van. Aha. Mert amikor valaki elmeséli az életét, a történetét, a megtapasztalásait, akkor én úgy érzem magam, mint egy nyomozó. Mert ezekből az elmondott kis elemekből ki kell, hogy rajzolódjék az ő problémája. Uh-huh. És ez egy óriási kíváncsiság. Ez nekem az alaptermészetem is, és azt gondolom, hogy ez segít. Hogy én nagyon kíváncsi vagyok.
1: Újságírónak.
2: Lehet, hogy abba kevésbé lennék jó, nem jó, próbáltam.
1: Hát ez a pszichológia, meg valahol a kérdezői hivatás
2: igen,
1: között van.
2: Abszolút, igen.
1: Izgalmas.
2: Szóval nagyon izgalmas. Én nagyon képszerűen látok mindent, amit valaki elmesél, úgyhogy én azt szoktam mondani, én egész nap mozizok, amikor jönnek az emberek és mesélik a történeteiket, akkor mintha a fejembe menne egy mozi. De nyilván ennek az összerakása, a kibontása, megtalálni azokat a pontokat, ahol én be tudok avatkozni, ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Tehát a maga megélése is egy izgalmas dolog. Nyilván van, amikor én is patthelyzetbe kerülök, hogy hú, akkor most mi lehet, cukimuki szülők, csodálatos gyerekkor, és jön valaki mondjuk nagyon komoly szorongással, na akkor itt kell felderíteni, hogy lehet, hogy nem is az ő kis életéről van szó, hanem a felmenői történetében
1: kell utakodni.
2: Így van.
1: Mélyre kell
2: ásni. És ez az ásás, ez izgalmas.
1: De hát mondjuk a párkapcsolati coach, ugye ez a hivatalos titulosod a párkapcsolatok terén, ott például mi a személyes siker? Tehát ha elmegy hozzád egy, gondolom párok mennek, ha pár párkapcsolati coacha.
2: Jönnek egyedül is, tehát aki nem tudja a párját mondjuk rávenni, vagy nem elzárkózik az elől, hogy most...
1: Ennek a lélektanáról mesélj, hát, ez igen. Hogy van?
2: De jönnek egyedül is, hogy valaki megreked a saját párkapcsolatában, és szeretné tisztában látni, és akkor eljön, és nyilván az segítség a másik félnek is, hiszen akkor olyan útravalókkal engedem el, ami segíti az egész folyamatot, meg az egész rendszert. Amikor eljönnek párban, az egy megint egy izgalmas dolog, hiszen nagyon sok mindent a veszekedések miatt, ajtócsapkodások miatt be se fejeznek egy-egy mondatot, vagy egy-egy gondolatot. Hát nálam muszáj ott ülniük másfél órán keresztül, és valamilyen féleképpen egyetértésbe elmenni. Ugye kérdezted, hogy mi a siker? Nem mindig azzal jönnek az emberek, hogy szeretnének javítani a kapcsolatukon, és én azt szereljem meg, vagy segítsek ebben. Nagyon sokszor egy békés elválás is lehet a küldetés.
1: A
2: Vagy az a küldetésem, tehát azért jönnek el, az a megbízás, hogy ők szeretnének békében elválni. Vagy már elváltak, de egyszerűen nem tudnak egymással kommunikálni, mert ugye mindenkit a múlt sérelme azért még úgy furkál, és ezért jönnek el, hogy valamiféle közös nevezőre segítsem őket azért, hogy mondjuk a közös gyerekeket tudják nevelni.
1: Én azt vettem észre, hogy akik például nekünk írnak, ők valószínűleg még nem voltak párterápián. És hogy tartanak attól, meg hát kíváncsiak arra, hogy itt egyáltalán mi történik. Én gondolkodtam ezen, amíg a stúdióba tartottam, meg készültem a veled való beszélgetésre, hogy hát hogy lehet elvinni oda egy olyan embert, aki egyébként otthon nem tudja megbeszélni a párjával a dolgait.
2: Hát van olyan, aki eljön, aztán karba tett kézzel ott végig duzzogja az egész történetet. Igen? Na de mégis abban bízok, hogy ha ő nem is akar szólni, valami azért eléri.
1: Valami csak elindul.
2: Igen. A lelkével lehet beszélgetni, hogyha mondjuk az eszével nem
1: de is. Egyébként a legtöbbször azért mennek, hogy összeragasszanak, vagy megoldjanak?
2: Hogy megoldjanak.
1: Széttört.
2: Vagy eltávolod, ezek az eltávolodások, vagy születik egy kisgyerek, és akkor a figyelem már a gyereken van, és ugye elfeledkeznek egymásról. De volt olyan, aki 30-35 éves házasság után, amikor kirepülnek a gyerekek, úgyhogy ők ezt az üres részek szindróma, és akkor megint csak egymásra akarnak találni. Úgyhogy ez is lehet. De többnyire valóban ez, hogy szeretnének javítani a kapcsolatukon.
1: De neked ott van célod ilyen szempontból? Tehát most, ha elmegy valaki azért, mert eltávolodott, de megvan a hajlandóság, odaülnek, és akkor neked mi a cél, hogy mindenáron összetartsd őket, vagy ha azt látod, hogy ezek az büdös életben nem lesznek többet már boldogok együtt, akkor irányítod őket a boldog külön menetel felé?
2: Hát itt nem az én akaratom fog teljesülni.
1: Azt tudom. Hogy szóval te nem is adhatsz ugye konkrét tanácsot. Ha
2: van egy párkapcsolati tanácsadó, adhatok, igen.
1: Ott adhatsz?
2: Az egy tanácsadás, ott
1: igen. Akkor az nem úgy van, mint mert a coachok itt, akik ugye, mert hogy itt ebben a műsorban azért gyakran megfordulnak, és akkor mindegyik felteszi a kezét, bocs, nem, tényleg nem a igen. te hivatásodat akarom minősíteni, hogy nem adhat tanácsot, és csak mindig kérdezem, hogy akkor minek fizetünk nektek? Hogyha kérdezni én is tudok. De nem azért
2: ugye ennek a szép magyar megnevezés ez a párkapcsolati tanácsadó, házassági tanácsadó.
1: Tehát akkor te adhatsz tanácsot.
2: Én adhatok tanácsot, igen.
1: Na oké, de ha mondjuk ha látod, hogy ez tényleg nem működik, akkor te mondhatod azt, hogy jobb lesz ez külön?
2: Volt már ilyen, hogy ezt mondtam, hogy valószínűleg itt el kell, hogy gondolkodjanak azon, hogy mennyire rágja szét az életüket az, hogy minden áron össze akarják tartani. Általában, amikor mind a két fél már menne, akkor azért nem jönnek el hozzám. Tehát ez abban az esetben áll fel, ha valaki nagyon akar maradni, és azért valaki ebből kihúz. Ott jön az, hogy nincs ebben egyetértés. Az néha ott derül ki, eljönnek egy megbízás, hogy igen, ők szeretnének továbbra is együtt boldogan egy irányba tartani, aztán azért az ülések alatt kiderül, hogy egy valaki már nincs is benne. A lelkével, a szívével, az érzelmeivel.
1: Okoltak téged valaha?
2: Persze.
1: te vagy a hibás is.
2: Persze.
1: Sem. Mert nem ez a legkönnyebb, hát mutogatni a
2: persze, hogyne. Hát ezt el kell viselni. Ezt el kell viselni. Egyszer volt nálam egy hölgy, hogyha ezt elmesélhetem.
1: Hát bármit.
2: Jött egy olyan kérdéskörrel, hogy elbizonytalanodott a házas, a 15 éves házasság elbizonytalanodott, hogy mit tegyen, hogy tegyen. Egyénüléses családállítással ott nem mondok tanácsot, mert ott a saját lelke dolgozza ki. És egy egyénüléses családállítással ő azt az utat választotta, az ő kis lelke azt az utat választotta, hogy talán ebből a kapcsolatból már menni kéne. Még egyszer-kétszer eljött, ezen kicsit simogattunk, majd pár nap múlva bejelentkezett egy férfi. Nem passzoltak a nevek, tehát én nem is tudtam, hogy ő ki. Három mondat után azért oda szegezte nekem, hogy én tehetek róla, hogy az ő házassága tönkrement, mert a felesége itt nálam döntötte el, hogy el fog válni. És akkor mondtam, hogy na jó, akkor álljunk meg egy picikét, és akkor a 15 év elrontott dolgait, akkor én most ezt így nem fogom a hátamra venni. Szépen kitisztáztuk ezeket a dolgokat, hogy nem itt döntötte el, mert hogyha ő nagyon benne akar maradni a kapcsolatban, én mondhatok akármit, benne fog maradni. Én meg nem mondhatom azt, hogy de válj el. Az a döntés, az az ő lelkébe született meg, nyilván annak hatására, hogy eljött hozzám. Aztán még sok-sok alkalmat jött ez a férfi, és saját magán is dolgozott, igen.
1: Okay. Egyébként van olyan nálad, hogy szakmai hiúsági kérdés?
2: Mire gondolsz?
1: Hát, hogy mit tudom én, beleszeretsz egy párba, most tegyük fel, hogy nagyon szimpatikusakká válnak számodra, és azt mondod, hogy na, őket együtt kell tartani. Akkor lehet ebből szakmai hiúsági kérdést csinálni, vagy nem lehet túl menni az ő akaratukon, vagy legjobb érdekein.
2: Ez biztos már az évek, illik, és a évek és a rutin, hogy azért nagyon, nem mondom, hogy nem vonódok be, ez nem igaz. Mindenkinek a története megérint. De olyan szinten nem vonódok be, hogy én akarjak az ő életükből valamit kihozni. Tehát ez egy olyan állapot, amikor az ember tényleg kívülről nézi, mint egy mozit, úgy nézem, és elemeket látok, és rendszerelemeket, hogy hogy lehet ezt úgy jól összepakolni, hogy ebbe benne van a mi, a közös, tehát hogy közösen nekik jó-e, meg az egyén is. Uh-huh. Volt olyan házaspár nálam, ahol mind a kettőjüknek már mindenféle daganatos megbetegedése volt a férfinek. Férfiasságával kapcsolatos prostatarákja volt, a nőnek merrákja volt. És minden áron a férfi össze akarta tartani az ő kapcsolatukat. De hát én nyilván nem mondtam, hogy ez így nektek nem lesz jó, csak fölhívtam a figyelmet arra, hogy nem elgondolkodtató, hogy mindenkinek már a saját nemével kapcsolatos betegség. Uh-huh. Azt mondta a férfi, nem, hát ennek semmi köze az ő párkapcsolatukhoz, de nyilvánvaló volt, hogy igen. Tehát ott nem tudtam nagyon drukkolni annak, hogy együtt maradjanak, hiszen már a testi tüneteket produkáltam.
1: Ja, megértem, tehát egy pár terapeutának az nem szakmai hiúsági kérdés, hogy együtt tartson egy párt.
2: Nem.
1: Aha, igazad volt, nagyon izgalmas. Tényleg a hivatásod, picit irigylem is tőled, hogy ilyen napi szinten merülhetsz el a mély vízben.
2: Igen.
1: Ez tényleg egy kivételes hivatás. Nagyon örültem a beszélgetésnek, őszintén. Mondom, gyere gyakrabban a műsorban.
2: És
1: azt mondd el, kérlek, hogy hol lehet téged megtalálni, ez itt szabad.
2: Igen, Székesfehérváron vagyok.
1: Okay.
2: Van Facebook oldalam, honlapom.
1: Na ezt most mondd is el az elérhetőségeket.
2: Hát ez a csikianna.hu, ez okay. A honlapom, és a Facebookon is csikianna kineziológus, családállító párkapcsolati coach jelenek meg. Itt lehet tájékozódni az eseményeimről, női körökről, intim női körről, családállítási csoportokról, a 2025. szeptemberében induló családállító képzésről.
1: Szuper.
2: Úgyhogy igyekszem ezeken a fórumokon tájékoztatni azokat, akik ismernek, meg azokat is, akik még nem.
1: Köszönöm az idődet, hogy itt voltál, sok csillogó szempárt kívánok.
2: Köszönöm
1: ott
2: szépen.
1: Az eredményeknél akkor nagy baj nem lesz. Köszönöm. A tiéd is. Csillogni fog ugyanígy. Csiki Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Annától most elköszönök, önöktől még nem. Jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de jelbúcsúzás erejéig még mindenféleképpen visszajövök.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szeremleiné Koncz Krisztinának, Szőke Tímeának, Szepesi Ricsosznak és Csiki Annának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Péntekig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, országos akkumulátoripari ellenőrzés indul. Gyalogos híd épülhet az Óbudai szigetre. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve a Katasztrófavédelem közös közleménye szerint a tartós hőség miatt továbbra is indokolt a fokozott óvatosság. Különösen a kisgyermekek, idősek, várandósok és krónikus betegséggel élők esetében. A Hungaromet az egész országra a legmagasabb 3-as fokú figyelmeztetést adta ki mára, mivel a napi középhőmérséklet 29 Celsius fok felett alakulhat, a legmagasabb hőmérséklet pedig meghaladhatja a 40 fokot. Közben tegnap új fővárosi melegrekord született. Újpesten 40,3 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az augusztus 4-ére vonatkozó korábbi budapesti rekord. A korábbi csúcs 39,8 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2017-ben. A hajnali órák sem hoztak felfrissülést, Bodán 26,8, a fővárosi Jánoshegyen pedig 26,1 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést, és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában azt mondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízfelhasználására és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínekre is kimennek, és összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt olyan videó terjed a TikTokon, amely azt csugalja, hogy gyalog át lehet jutni a hajógyári szigetre. A Sziget Fesztivál szervezői a pénzcentrumnak hangsúlyozták, hogy senkinek sem javasolják az átkelést, mert a folyómeder kiszámíthatatlan és életveszélyes lehet. A szervezők szerint a videó nem tükrözi a valós körülményeket, a megérkezés ráadásul a Galéria erdőbe történne, amely nem fesztivál terület és szintén veszélyes. A sziget a biztonsági szolgálattal és a hatóságokkal együttműködve figyeli a helyzetet, és szükség esetén intézkedik. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai szigetre vezető új gyalogos híd terveit. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles, akadálymentes átkelő a Waterfront City fejlesztés részeként épülne meg, teljes egészében magánforrásból. A híd a Hév, a rakpart és a Dunaág felett teremtene közvetlen kapcsolatot a lakónegyed és az Óbudai sziget között. Ha megvalósul, ez lesz az Óbudai sziget negyedik hídja, ugyanakkor az első, amelyet kizárólag gyalogosok használhatnak. Derült napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. Csütörtökön tetőzik a hőség, délen egy-egy zápor kialakulhat. A hőmérők 42 fokot mutathatnak. Pénteken zivatarokkal érkezhet az enyhülés.
3: Köszönjük szépen, Bori! Úgy tűnik egyelőre, hogy a városon kívül szokás szerint csendesen indult a reggel, ettől még persze félő, hogy nem marad így. A városon belül pedig Egy fontos info, a Fogarasi út és a Kerepesi út találkozásánál jelenleg nem működnek a jelzőlámpák, illetve ez csak részben igaz, mert hogy a vasúti felüljáró túloldalán, a Pongrácz út felüli oldalon viszont működnek a lámpák, szóval a kereszteződés felében nincs jelzés, a másikban pedig van. Legyenek nagyon óvatosak, főleg, hogy itt ugye valójában nem csak kettő út találkozik, hanem hogyha felülről elképzeljük magunk elé egy csillag formájában, akkor 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 legalább fut össze. Szóval óvatosan is segítsék egymás haladását. Meg egy picit a mi munkánkat, ha bármilyen más a közlekedéssel kapcsolatos információjuk van, ami a többiek segítségére lehet, küldjék a 0630 30 30 95 8-as számra. Köszönöm szépen, jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Hogy minden viszonylagos, nekem a 27 fok már hűvös volt reggel, hogy letekertem az ablakot menet közben.
4: Érezted, hogy csíp a hideg, mi?
3: De ugye, ahhoz képest, ami
4: ahhoz
3: volt.
4: Képest, igen. Igen.
3: Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
3: 6 óra 6 perckor, és azért egy picit még fűtjük a kedélyeket. Jó, Spiller és Groove Jet.

0: Sláger reggel.
1: Petra,
2: igen.
1: Egy kicsit, nézd csak, egy ilyen egészen icipicit lehetek most büszke magamra?
2: Persze.
1: Szerinted?
2: Legyél.
1: Nem azért, mert hogy megint blattolva mondtam el az előbb a közlekedési híreket, úgyhogy valójában nem volt előttem semmi, mert majd mindjárt beavatjuk a kedves néző-hallgató gyerekeket, hogy ilyen technikai nehézség volt. Tehát ez egy dolog, hogy egy percig beszéltem, hogy fogalmam nem volt, de azt egyébként tényleg nem működik a lámpa, tehát ezt hála az égnek, hogy arra jöttem, és ezt tapasztaltam. De hogy itt meghalt valami a számítógépeinkkel, és az elmúlt 6 percben telefonon meggyógyítottuk a rendszert, tehát nem működött konkrétan az egér és a billentyűzet. Aki használ számítástechnikai eszközöket, pontosan tisztában van valószínűleg, félhetőleg azzal, hogy egér és klaviatúra nélkül egy asztali gépet igen nehéz használni. Tehát, hogy majdhogy nem lehetetlen, és ugye ezt itt nem sikerült, de felhívtuk a technikus kollégát, és a végén egy videóhívásos útmutatás alapján a szerver szobában eltöltve az előző 6 percet, kb. 4822 különböző kábel és patch is csatlakozó társaságában megfejtettük, hogy melyik kábel honnan hova megy. Miután itt a stúdióban Petra hathatós közleműködésével felfejtettük, hogy ami innen elmegy kábel, az oda megy, onnan átmegy ide, te itt rángasd meg, én ott megnézem, és akkor az iroda másik felében, ott a szerver szobában is megtaláltuk a...
2: Én bevallom őszintén, hogy eddig a szerver szobába csak addig mentem, amíg mondjuk beraktam egy gyümölcsöt, vagyis hát egy ilyen gyümölcskosarat, vagy gyümölcstárat, mert nagyon jó hideg van. Viszont még nem láttam soha életemben, hogy ott ennyi kábel van, és fölfelé most néztem ott életemben először. Le a kalappal a technikus kolléga előtt, hogy ő ennyi kábelből meg tudta neked mondani, hogy én itt mit csináljak, amit te ott majd rángatsz, és visszadug. Szóval Zotya, köszönjük, és ne haragudj, hogy fölébresztettünk, ezt most úgyse hallod, de minden.
1: Pici babája van, hozzá, ha már
2: végre aludt volna. Össze-vissza alszik, egyed meg a szívét.
1: Hála az égnek, csak válmagasságig láttam, nem volt rajta ruha.
2: Ja, Zoli kiborult. Jézusom, félmeztelenül látlak. Hát szerinted ilyen melegben mondta, hogy aludjon szegény otthon? Hát persze, hogy félmeztelenül.
1: Ez volt az első éjszaka, hogy az éjszaka közepén döntöttem, úgyhogy én most visszakapcsolom egy kicsit a klímát.
2: Hát nem csodálom.
1: Tehát este én ilyen nagyjából 10:30-11 körül, amikor megyek lefeküdni, akkor kiszoktam kapcsolni, hogy most már oké, most már kint sincs olyan meleg, csak 27 fok volt tegnap este 10:30-kor, vagy 20, meg hát ugye ráadásul nyilván a terasz fölmelegszik, az ontja magából, de hogy ez oké. Ugye hajnali 2-kor én azt mondtam, hogy ezt nem bírom tovább, úgyhogy ablak becsuk, klíma bekapcsol, és másképp ezt nem lehet épészebbini. Hozzáteszem, és ebben most már Petra is egyre komolyabb tapasztalatokra tesz szert, hogy hát a tetőtéri lakás az egyébként is egy külön műfaj ebből a szempontból. Tehát, hogy, hát figyelj, átmegyek anyámhoz, kertes családi ház, nincs klímája. Az megmondja, hogy 27 fok van bent a földszinten.
2: Akkor tehát, ez így... téglaépület, ugye, igen, és nagyon jól van megépítve. Igen. Aha, igen.
1: Hogy eleink mit tudtak, ugye? És most nem akarom mondani, hogy vályogházat kellene építenünk 2026-ban, de elgondolkodtam rajta, hogy tudtak valamit azok a régiek.
2: Igen, a Tomieknak az van Váczent Lászlón, és nagyon jól működik, ott nagyon jó hűvös van ilyenkor. Érdekes egyébként, hogy a mi házunk, ahova most költöztünk, oda a Czobor utcába, képzeljék el, hogy ez egy régi villaépület volt, és tulajdonképpen az egészet majdnem lepucolták, és azt építették újjá, hogy lakások legyenek benne, és van egy nagyon kedves alattunk lakó srác, aki szereti a történelmet, meg a történeteket, és megnézte, hogy ez milyen ingatlan volt. Itt egyébként keresztények voltak nagyon sokszor, akik segítettek még annak idején, ezért őket meg is figyelték, képzeld el. Tehát, hogy keresztény kulturális élet folyt itt, és rengeteg olyan ember járt ide, akik a kultúrának fontos szereplői voltak, és segítettek, bújtattak embereket, és állítólag ott bizony hogy fekete autókkal vizslatták őket, hogy mi történik ott, úgyhogy szerintem a legjobb helyre
1: és
2: költöztem.
1: És a keresztény kultúrkörökkori szentélybe beköltözött Fordán Petra.
2: Igen. Nem papok, hanem olyan emberek, hogy vallásosak voltak, de segítettek. Szóval, hogy én ennek nagyon örülök, olyan büszke vagyok arra, hogy egy ilyen épületbe élhetek, ahol tényleg segítségnyújtás volt, mert ez az én életemben is fontos, úgyhogy ja, és képzeld el, a 8-as lakás lett a miénk, úgyhogy ez azért jó, mert állítólag a kínai kultúrában ölnek azért, hogy 8-as legyen a szám, amiben
1: ugye végtelen, az a végtelen szimbolizálja, hogyha földöntöd. Mint a Kejfel Jancsit.
2: Minden.
1: Kejfel Jancsi. Visszáll. Igen. A Petra, szeretnék még valamit tisztázni.
2: Na.
1: Hogy büdös a szám?
2: Nem.
1: Most, nem? Jó, akkor...
2: Nem, neked nem szokott.
1: Megnyugod.
2: Hát, van olyan ember, jó. Akinek az, és az tiszta ciki.
1: Oké, okay, de bocsáss meg, mert hogy képzeld el, az történt, hogy már tegnap is villogott pirosan a kis LED az elektromos fogkefén. Én nagyjából egyetemista korom óta csak elektromos fogkefét használok. Villogott rajta, és elfelejtettem föltenni, és erre ma jöttem rá, hogy tegnap elfelejtettem töltőre tenni, mert hogy bedugtam a számba, és nem csinált semmit.
2: És nincs otthon másod ilyen vészesetre?
1: Nincs.
2: Nincs.
1: Nincs, de várjál, tehát, hogy bocs. tehát fogatmostam.
2: Ja, jó.
1: Fogtam az elektromos fogkefét, aminek ugye ilyen icipici kerek feje van, nekem az a típus van, és hát amennyire lehetett, próbáltam így mozdulatlan Persze. állapotban átdörzsölni vele a fogaimat, és közben azért röhögtem vinyogva, mert rájöttem, hogy mivel ezeket a mozdulatokat szerintem idestől a 10 éve nem végeztem, hogy eszméletlen esetlenkedés lett belőle, tehát hogy nem, hogy van ilyen körkörös, tudom, hogy nem szabad csiszatolni ugye például visszintesen a külső fogfelületet a rágófogaknál, hanem hogy azt ilyen körkörös mozdulatokkal kell. Na és ezt próbáltam előadni az Boomsley elektromos fogkefével kezemmel. Valamennyire sikerült, mert ahogy a nyelvemmel előttem, azt hiszem, hogy
2: jónak tűnik, jól, sumi-sumi lett.
1: Sima lett a felülete, igen. De hogy azért veled volt mostanában, hogy lemerült valami, amiből kellemetlenséged volt?
2: Igen, a fejhallgatóm, én csak úgy tudok edzeni, hogy kizárom a külvilágot, és születésnapomra kaptam egy nagyon szuper JBL fejhallgatót, ami teljesen kizár minden, csak a zene marad, tehát senkiből semmit nem hallok, ami szuper edzésen, és kezdve, hogy odaértem, és bekapcsoltam, és kikapcsolt. Mondom, ezt nem hiszem el, és nagyon rossz volt úgy edzeni.
1: Aha, hogy a többieket kellett hallgatni.
2: Hát igen.
1: Jézus, meg az, kik járnak ide?
2: Ugye, a beszélgetéseket, azokat a hülye zenéket, amiket beraknak, tudod, egy terembe, én nem akartam azt hallani. Én szeretek ilyenkor elmerülni a saját kis veretős zenémben, és abban lenni.
1: Na hát, ha önöknek adott bármiféle kellemetlenség abból, hogy bármilyen eszközük lemerült, legyen az a fejhallgató, a mobiltelefon, régen tényleg vannak most már vezeték nélkül csengők, a postás nem most a nyugdíjat, ugye? Akkor ezt akár egy szóval írják majd meg nekünk 0-30-30-30-95-8, de ugyanitt már a hablagyba is lehet jelentkezni, és persze egy csomó aktuális témáról szót ejtünk majd. Most viszont közben ne feledkezzünk meg a legnagyobb slágerekről. Taylor Swift a terep. Ez a... Hey guys, it's Taylor.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 4 perc múlva lesz fél hét, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Zoli, te mit csinálsz amúgy, mert épp az ablakban vagy, kinyitottad, nézelődsz, ne ugorj ki, légy szíves, kérlek, mert hogy nincsen biztosító kötelünk, az a baj, és nehogy valami bajod essék. Itt a hetedikről.
2: Meglepetésre készülök, szeretik gondos.

0: rólad.
1: Engem löksz ki az ablakon? Az jó kis meglepetés.
0: Miért szennék?
1: Olyan lenne, mint egy ilyen csupaszpisztoly jelenet, tudod.
0: Ott a végén, Frank Drebin. Meg kell ölnöm Frank Drebin.
1: Mi fog történni?
0: Megleplek majd egy finom reggelivel.
1: Tudom, jönnek az alpinisták, hozzák ők a reggelit. Nem. Ők szokták itt mosni az üvegünket.
0: Örülném, itt ilyen félvesztelen csávok.
1: Ó, nagyon bírnám.
0: Azt majd pénteken, amikor majd ennek még nagyobb közösség lesz. Hát mondjuk a Csabi szerintem extra örülne neki.
1: Azt hittem, hogy már Szabin lesz. Tudod, augusztusban el szokott menni nyaralgatni, üdvözlő.
0: Jaj, már most sincs, nem tudom ezt elkövetni. Szóval kérlek szépen reggelit szeretnék készíteni neked, és még hozzá az ablak párkányunkon, mert azt nézem napok óta, napközben, hogy annyira felforrósodik, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk, hogy valóban lehet rajta tojás sütni.
1: Ja, én nagyon szeretem az ilyen videókat, amikor nyáron dögmelegben kipróbálják, hogy autóházt, vagy kocsiháztető, autó, nem tudom, tehát hogy egy csomó mindenen szokták ezt így kipróbálni.
0: Az olcsó poén, tudod, most az autónak a motorháztetőn, azt mindenki látta. Csináljuk meg itt a 7. emelet ablak párkányán.
1: Jó.
0: Hogy tudunk-e. Úgyhogy kicsit fertőtlenítővel át.
1: Vagy nekem kell?
0: Neked készítem, de...
1: Te szerinted azt, amit itt lekakilnak a madarak, majd én arról meg akarom enni a tojást?
0: Csillagom, most töröltem le fertőtlenítőszerrel kétszer. Tényleg? Aztán majd mindjárt mosogató szivacsal megcsinálom. És akkor majd utána ráütjük a tojást, de hát azt majd praktikusan szerintem ilyen 10 előtt, most még azért nem süt ide a nap, tehát most nem olyan meleg. De
1: most még nem süt.
0: 10 előtt néhány perc, szerintem simán benne van a pakliban. Egyébként is azért is jutott eszembe, mert hogy mindenféle más ilyen tévhiteknek, vagy urban legend, városi legendáknak is szeretnénk utána járni. Például, hogyha a ventilátorhoz oda tesszük a jégkockát, akkor az valóban segít-e a lakásunk hűtésében, hogyha például nincsen otthon ugye klímaberendezés.
1: Én tegnap sokkot kaptam, amikor olvastam, képzeld, egy osztrák fizikus azt mondta, hogy semmire nem megyünk a ventilátorral, és nem értettem, hogy miért. Tehát
0: na,
1: hogy most tessék. Akkor most ennek mi lehet az oka? Hát én azt hittem, hogy bekapcsolom a ventilátort, az segít, de hogy közben meg nem. Most akkor ez, hogy lesz ez?
0: Én már nem tudom, miről mit gondoljak, mert én meg azt olvastam tegnap, hogy az osztrákok nem csak hogy felfogják a Duna vizét, azok a labancok, hanem hogy tudod, valaki ott próbálja még néhány ember ilyen értelmesebb hozzászólásokkal meggyőzni a kétkedőket. Oké, és szerinted hova teszik?
1: És hova teszik?
0: Tegnap már valaki megválaszolt, hogy fölterelik az Északi-tengerbe.
1: Miért?
0: Tehát
1: hogy?
0: Hát, hogy térdre kényszerítsék Magyarország mezőgazdaságát, és ezért van, hogy a felhőket is most már elterelik a határon, mert ezt is írta ott valaki.
1: Kicsoda? Hogy? Mivel?
0: Hát a béka ember. Hogy amikor jött haza, repült haza, nem tudom honnan.
1: Mit valami Párizsból, chemtrail jött?
0: Azt írta, hogy ezt már ő évek óta mondja, hogy mert a chemtrail csíkok, meg a stb. És hogy nézd meg, hogy az osztrák-magyar határnál így véget érnek a felhők, mintha elvágták volna. Tehát az országodon vannak felhők, és a magyar határt nincs felhő, mert azt is elterelik tőlünk mikrohullámokkal, meg a HAARP, ami ugye...
1: Emlékszel egyszer a... Ki hát csinálja? Én ezt úgy szeretném tudni.
0: Meg én mindig a miértek felől indulok, tehát hogy például azon gondolkodtam
1: hát most
0: el,
1: most mondtad, hogy Magyarország mezőgazdaságát tönkre
0: tegyék. Oké, de várjál, tehát hogy mindenki ellenünk van, az egész világ összesküdött, az a lényeg, hogy tönkre tegyék Magyarország. Oké, de hogyha ennyire, mert hogy piac legyünk, de ha tönkre tesznek, akkor miből fogunk vásárolni az általuk ide szállított termékből? Ezt tehát, nem. Hogy nekem itt borul meg mindig a logika, hogy ez a mindenben kicsinálnak minket, tehát hogy teljesen pusztuljon el, meg oké, tehát teljesen menjünk tönkre, de ha nincs pénzünk, mert mi vagyunk a felvevő piac, akkor hogy leszünk felvevő piac, hogyha nem lesz pénzünk, amiből megvegyük, az osztrák, meg a német, meg a francia, meg a nem tudom milyen cuccok. Én most ezen csak gondolkodom hangosan, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem így van, én csak elgondolkodtam rajta, hogy hát meg ezen, hogy azért így, nem tudom, te is jártál földrajzórára, tehát hogy a Dunát föltereljük az északi tengerre.
1: Azt nem tudom, hogy
0: úgy is megyek jövő héten Gdanskba, megnézem, hogy ott van-e.
1: Jó, de nem értem, hogy lehet ezt megcsinálni. Labirintust építenek?
0: Meg tudod, akik megírják, hogy most ez a csak azért is használj áramot, van most már ilyen mozgalom is, tudod, hogy csak azért is használj áramot 5-től 10-ig. Hogy...
1: Tudod, mi a kedvencem? Akik most elkezdték megtámadni a Sziget Fesztivált, hogy a Sziget Fesztivál az majd elveszi az energiát, és hogy pont most le kellene fújni az utolsó pillanatban, mert hogy micsoda áramfelhasználás van ott. És tudod, ezen gondolkodtam, hogy azok az emberek, akik ezt mondják, nem mérik azt fel, hogy itt leszervezték a fellépőket. Tehát itt akkora apparátus dolgozik, és higgyék el, hogy nem az ott élőktől fogják elvenni a villamos energiát, hogy a szigeten mondjuk felléphessenek az előadók, akiknek egyébként a koncertjeire nálunk is lehet jegyet nyerni. Tehát, hogy én ezt annyira sajnálom, hogy itt tartunk most már.
0: Figyelj, nehéz. Engem pont tegnap hívtak, hogy egy rendezvényemet, ami lett volna most nyáron, az egyébként egy ilyen ünnepség, egy évfordulós ünnepség, egy autószalonnál, hogy azt most inkább elhalasztják emiatt. Tehát, hogy ez olyan, hogy ki belátása
1: az
0: szerint.
1: Érthető, de a szigetet hogy tudod? Hát az hány évig szerveznek fellépőkkel hát, mindenem, ma nem lehet lemondani. mondani.
0: Meg mondták, hogy ott lesz annyi generátor, meg minden, persze, hogy ők fölkészültek az önellátásra.
1: Így van. Tehát nem a harmadik kerületben élőktől fogják elvenni az energiát, csak már olvastam milyen konteókat, jó? Hogy, tehát, hogy nem az lesz, hogy szegény Marika néni nem tudja felkapcsolni a villanyt, mert a Sziget Fesztiválon éppen a Natasha Bedingfield fog fellépni.
0: Megint az, hogy amit mondtam az előbb, hogy ki saját belátás és lehetőségei szerint. Tehát ugye nem azt mondták, hogy tilos 5 és 10 között neked is használni, persze, nem tudom, hanem hogy ha
1: én
0: tudod, betartom, akkor mell, ha
1: én nem
0: lehet,
1: mostam,
0: akkor ne 5-kor mossál, ne mossál délután 2-kor, vagy este 10 után. Tehát, hogy azért ez egy finom árnyalatbeli, de fontos, persze, különbség, hogy nem az, hogy nem szabad, tilos, ne csinál, hanem ha tudod. Ha olyan dolgod van, nem tudod halasztani, nővérke vagy, kell a fehérköp, nyilván most ki, hogyha nincs máskor lehetőség. Csak hogy belátásod szerint, aki amennyivel tud, most egy kicsit a közöshöz járulj hozzá. Persze. És egyébként ez a, hogy csak azért is használd az áramot, az jut eszembe, hogy tudod, ott van a mumus az ágy alatt, adok neked egy puskát, és akkor te mit csinálsz? Nincs is mumus, és lából lövöd, igen, saját magad. Meg körülbelül ez, hogy csak azért is használom az áramot, és terhelem a hálózatot, ez körülbelül ez a lábon lövöd, igen, saját magad effektus. Nem tudom, hogy például ebbe belegondoltak-e azok, akik így módon kívánják kifejezni nem tetszésüket.
1: Nem tudom, de sajnos a Facebook erre csodálatos felület, hogy láthassam ezeknek az embereknek a gondolatait, akiknek nem szeretném látni ezeket a gondolatait.
0: Csukd be a Facebookot, nyissuk ki Nena 99 vagy 99 Strubalons című remek művét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tikkasztó forróságra kell ma is készülnünk, ami azt jelenti, hogy délután akár 39 és 42 fok között is alakulhat a hőmérséklet. Egyébként úgy látom, hogy az enyhülés az valóban megérkezik méghozzá pénteken, akkor már csak 32-33 fokot mérünk, és talán a várva várt csapadék is majd jön ezzel a enyhe lehűléssel. Remélem, hogy senkinek nem fog fejfájást okozni. A jó hírem azonban az, hogy szombaton és vasárnap marad a 30-32 fok, az egy kis kellemes strandidő.
2: Kellemes? Hát egyébként...
1: Hát 32 fok az kellemes strandidő, az nem hasz meg. Hát tegnap én a 69-es villamoson hazafelé kókadoztam, hazaértem, és konkrétan ültem, tudod így, és azt éreztem, hogy úristen, le kell hűlnöm, mert kész, meghalt.
2: Nem volt, aki meglocsoljon,
1: és nem volt klíma egyik gépjárművön sem, amivel közlekedtem. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy busszal mentem, vagy villamossal, vagy a kisföld alattival, no klíma.
2: De múltkor Brüsszelben, a sokat emlegetett Brüsszelben lepődtem meg, képzeld, ami a reptére ment vonat, nem volt rajta klíma.
1: De nem volt 42 fok.
2: Igen. Hát,
1: ott sem.
2: De dögmeleg volt, és hogy nem működött a klíma, nem volt gyárilag azon a szerelvényen. Ott se készültek még föl rá szerintem. Nálunk mire célszerű készülni, ha az ember vonatra száll? Ez a kérdés. Jancsurák Bence a vonalban a MÁV Informtól. Szia!
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Vácsop vonalon felső vezetéki hiba miatt 10-20 perces késésekre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Tart a karbantartás a Budapest-Szeglét-Szolnok vonalon. A Monori S50-es és a Lajos-Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispesti közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti Nyírség Intercity-k végállomása a keleti pályaudvarra került át. Még 6 napig tart a karbantartás a H6-os hév vonalán, addig csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hévszerelvényei, a további szakaszon a volánjárataival utazhatnak. Jó utat!
2: Köszönjük szépen! Ha már vonatozunk, illetve mondjuk a vonat környékén járunk, tart ugyan a vasúti híd felújítás és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, viszont mával, a mai nappal megszűnik a sávzárás a Szerémi úton a Rákóczi híd irányából. És szintén mától a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható gázvezeték építés miatt. És ahogy mondtam korábban, a Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert-Isai út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Most itt azt írják, hogy karbantartás lesz, és hogy állítólag rendőrök irányítják a forgalmat. Az előbb még nem volt ott, úgyhogy óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! 3:47 múlt már egy perccel.
2: Találkoztak-e már olyan magyar emberrel külföldön, akinek a viselkedésére nem voltak büszkék? Szerintem mindenkinek igen erre a válasza. Én például egyszer annak idején, amikor Jordániában voltunk, akkor még édesanyámnak köszönhetően, egyébként nagyon hálás vagyok ezért az útért, 21 éves koromban Petra városában tölthettem a születésnapomat.
1: Nagyon stílusos.
2: Csodálatos volt tényleg, ahogy ő ezt megszervezte le a kalappal. Ám de ahogy vittek minket ugye ilyen buszos útra, azóta sem ment ilyen együtt menjünk sokan idegen emberek, mert valahogy ez nem nekem való. Szóval, amikor vittek minket oda a buszos útra, akkor direkt megkérték arra az embereket, hogy megérkezünk. Hát ez egy csodálatos város, egy történelmi helyszín, hogy lehetőség szerint ott azokat a nagyon szép rózsaszín homokokat, köveket senki ne fogdossa, ne vegye ki, ne próbáljon belőle szuvenírt hazavinni. Hát érdekes mód volt ott egy emberke, akinek ezt sikerült megszegnie. És oda kellett menni az idegenvezetőnek szépen kérni az úriembert, hogy lehetőség szerint ne bontsuk le azt, ami ott Petra városában van, amit egyébként az Indiana Jonesban többen megcsodálhattak, nem értette. De miért, hogy csak egy darabot szeretne emlékbe hazavinni? És tudod, annyira szégyeltem magam, hogy ugye ott láttuk azt, hogy vannak külföldi turista csoportok, rengetegen voltunk ott, az ott dolgozók, hogy tényleg, tehát hogy ezt tényleg nem lehet érteni? Tehát hogy akarod ezt? Ez ugyanolyan abszurd nekem, mint amikor a Piétát olvastuk, hogy egy magyar ember próbálta megrongálni, és emiatt sajnos ugye azóta csak úgy láthatjuk, hogy
1: üvegfal mögött,
2: igen.
1: Igen. Hát, hogy... Valószínűleg ugyanazt a cikket olvastad akkor, mint én, mely szerint a horvát rendőrség most egy 36 éves magyar férfit, egy kedves honfitársunkat vette őrizetbe, miután le kellett állítani Split repülőterének forgalmát, mert hogy valaki drónozott ott a repülőgépek közvetlen közelében.
2: Tehát, de miért?
1: Hát mert
2: ő
1: nagyon szép képeket szeretett volna készíteni a fel- és leszálló repülőgépekről, szuper. És a nem tudom, egy a repülőtér betonján várakozó gépekről. Gondolta, hogy ő neki olyan svenkje lesz erről, amilyen senki másnak nincs, hogy jum, így áthúz a repülőtér fel. Na, csak hát ugye vannak itt ilyen mindenféle ostoba biztonsági szabályok, tehát ilyen régi módi dolgok, hogy hát azért az egy veszélyes üzem a repülés, úgyhogy le kellett zárni a repteret, hát pontosabban mondom a forgalmat leállítani, ami nem kevés bonyodalmat okozott a hatóságoknak, meg úgy financiálisan, meg úgy egyáltalán, úgyhogy őrizetbe vették, és hát most kérdés, hogy mi lesz a sorsa.
2: Játsszunk el a gondolattal. Béla elmegy nyaralni a családdal Horvátországba. Viszi magával a drónját, mert szeretne mondjuk olyan képeket is, hiszen ma már tényleg már a családi albumban is tudunk olyan videófelvételeket készíteni, ami ugye drónnal készül. Oké. Mikor jön az a gondolat, hogy nyaralás közben te annyira hülye legyél, hogy bemész egy reptérre, és ott egyébként nem tudnak a gépek felszállni, meg leszállni, tehát valószínűleg óriás pénzt kell majd fizetned büntetésként. Te majd azt mondod, hogy én ott készítek drónfelvételeket.
1: Hát az a baj, hogy ugye ahogy lazul a világ, és én is ugye sokszor megkapom, milyen papús vagyok, tehát hogy sok mindent azért nem csinálsz, mert belegondolsz abba, hogy abból baj lehet. Nagyon sokan úgy működnek, hogy nem hiszik el, hogy baj lehet addig, amíg nem lesz baj. Csak tudod, az a baj, hogy akkor már késő, amikor megtörtént a baj. Én igyekszem kicsit ilyen bele, tudom, biztos nagyon vonalas vagyok, de még nem okoztam ilyen típusú galibát például.
2: Ez nem vonalasság, ez annyira hülyesség, hogy ez ugyanaz, nem tudom, az a műfaj még létezik, amikor régen a hülye gyerekek világítottak, és akkor a pilótákat próbálták azzal megvakítani a lézerre. Igen, mert mostában nem olvasok ilyet. Tehát, ott is mi volt az indítatásuk? Mert az, hogy amikor beszéltünk arról, ugye, hogy felmentek a vonat tetejére, és ők sérülnek meg, azt sem értem, ugye? De ott maguknak okoznak kárt. Itt viszont más embereknek. Tehát, hogy érted, hogy azt sem mérik fel, hogy jó van, én hülye vagyok, felmegyek oda, hát oké, de hogy itt más embereknek is okozhatsz kárt.
1: Nem méri fel, nekem az igazi kérdésem az lenne, csak erről nem szól a fáma, és nem tudjuk tőle megkérdezni, hogy legalább most, hogy most már érti, mert nekem az a legbosszantóbb, amikor mondjuk ilyen történik, és utána még mindig nem érti, hogy de mi a baj? Tehát, hogy az, amitől nekem felgyullad a fejem, hogy kölcsön vegyem a te mondásod, felgyullad a fejem, amikor tudod, így ül, ilyen durcisan, mint morgó, vagy mint a hupikék törpikékből a dulifuli, és ő, de miért volt az baj, hogy én drónna, nem mentem, tudod, ilyenkor még jön az, hogy de én nem repültem közel hozzá, de nem érted, hogy a repülőtér ez nem lehet.
2: Igen,
1: de én nem repültem oda, akkor mi a baj? Tehát, hogy van ez a típusú. Na, a kérdésünk, hogy találkoztak-e külföldön olyan kedves honfitársunkkal, nem feltétlenül úgy, hogy egy csoportban utaztak vele, hanem akár csak pont belefutottak, aki miatt azért ugye egy pillanatra elszégyelték, hogy szintén innen érkeztek. 0630 30 30 95 8 Csiribi, csiribá, közben egy kis Houdini Dua Lipával.

0: Sláger reggel.
1: 7 előtt 7 perccel Kinga a festői Gödöllőről hívott minket, ám de Olaszországban történt vele valami, ami miatt egy kicsit kellemetlenül érezte magát magyarként.
2: Jó,
1: szia,
2: reggel,
1: jó reggelt!
2: Szia.
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mi történt?
3: Hát a Gardatónál nyaraltunk, mondjuk ennek körülbelül 20 éve történt, és ugye reggelit kaptunk a szálláshelyen, és találkoztam egy táblával, magyar nyelven ki volt írva, hogy a reggeli az csak helyben fogyasztásra való, és jaj, megkérik a kedves vendégeket, hogy ne csomagoljanak maguknak reggelit.
2: Figyelj, én amikor ezt látom, egyszerűen nem értem.
1: És ez más nyelven is ki volt írva, vagy...
3: Nem, csak magyarul. olyan szégyent éreztem, hogy én onnantól nem szólaltam meg magyarul, csak angolul beszéltem.
2: Aha. Én is voltam már így, hogy angolul beszélgettem csak a barátainkkal, amikor kim voltunk, igen.
1: Hát, most valaki biztos mindjárt megküldi SMS-ben, az olyan, mint amikor Bécsben ki volt írva a Nelo.
2: Györgyi, ezt fogja nekünk elmesélni mindjárt, de köszönjük, Kinga!
1: Köszönjük, Kinga!
2: Szia, szia!
3: Én is köszönöm, szép napot, sziasztok!
2: Györgyi, aki a saját szemével látta ezt, és rémkellemetlen volt. Hol is történt ez pontosan? Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Amikor 89-ben megnyíltak a határok, és át kellett már menni Ausztriába, ez a KGM, MUMA, mi is megnéztük, és megdöbbenve láttam, most is kiráz a hideg a táblára, amikor magyarul ki volt írva, hogy ne lop magyar.
2: Igen, ezt mi hallottuk, én azt hittem, hogy ez csak városi legenda, pár láttam ezeket a táblákat, de azért ezt saját szemmel látni, úristen, ez borzasztó lehetett.
4: Nagyon-nagyon rossz volt.
1: Engem a mindig érdekelt.
4: És akkor még nem volt az, mi persze még szinte csak így orosz tanultunk, hát nem tudtunk idegen nyelveken úgy beszélgetni egymással, hát nem szívesen szóltunk egymáshoz még a pénztárnál se.
2: Igen, ez érthető. Nagyon köszi.
1: Köszönjük szépen, szia.
2: Szia, szia.
4: Sziasztok, szia mindenki.
1: Hogy mindig azon gondolkodtam, hogy amikor ezt mondják, ez a magyar ne lop, vagy ne lop magyar, hogy a magyar az nem arra vonatkozott, mint amikor tudod, egy használati utasításnál is ott van, hogy cseszki, magyar, mint English, tehát hogy az csak azt jelöli, hogy milyen nyelven van írva, és hogy nem magyar, mint magyar ember ne lopja, hanem ez a magyar kiírás, hogy ne lopj.
2: Szerintem ott más nem. Nyelv,
1: nem, jó, próbálom mentegetni magunkat, de oké. SMS üzenet, Ausztriában 2 éve az autópályán áldogáltunk egy baleset miatt, már közel 40 perce a dugóban. Mindenki türelmesen várt, 2 kocsi ment csak el mellettünk kisvártatva a leállósában szabálytalanul. Mit gondoltok, milyen forgalmi rendszámuk volt? Na, ott virított a H betű, égett a fejem, mint a Reichstag. Ja, ha érezték magukat, honfitársaink helyett kellemetlenül.
2: Mert hogy ők azért annyira
1: igen,
2: nem,
1: tehát ugye? Szégyelték magukat más helyett, akkor 0-30-30-30-95-8, közben pedig a szabadságdala azért, ha már itt a 89 is előkerült, meg általában ez a szabadság kérdés. Freedom, méghozzá a 90-es version. George Michael következik a Sláger reggelben 7 előtt 3 perccel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Pihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüred. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
9: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
10: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
11: Van megoldás.
10: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
11: www.hotelnautis.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A következő 48 óra lehet a legkritikusabb a hőhullám során. Energiatakarékossági lépéseket tesznek a kereskedelmi láncok. Sokan utaznak vonattal a Balatonra. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A következő 48 óra lehet a legkritikusabb a hőhullám során. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Elmondta, az ország több pontján 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, a középső területeken pedig akár 42 fokos melegrekord is megdőlhet, ezért péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A kormányfő szerint a nagy meleg miatt tovább nő az áramfogyasztás, miközben a Duna alacsony vízállása továbbra is kihívást jelent a paksi atomerőmű működtetésében. Ugyanakkor estére már 5 cm-t emelkedett a vízszint Paksnál, így az utolsó turbina biztonságos működését fent tudják tartani. Köszönetet mondott az erőmű minden dolgozójának, hogy minden pillanatban biztosítják a nukleáris biztonság legmagasabb szintjét. Folyamatosan jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a hazai kereskedelmi láncok. A Lidl és a Penny korlátozza a péksütemények sütését és a parkolóiban az áramkutak használatát, valamint lekapcsolja a bolti logók világítását és az italhűtőket. Az Auchan és a Tesco is csökkentette az épületvilágítást. Az OMV, a Shell Hungary és a MOL ideiglenesen leállította autómosóit és korlátozza az elektromos töltők teljesítményét. A kánikulában nem csak a folyadék mennyisége, hanem annak hőmérséklete is fontos. A hőségben gyorsan vagy nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lelassítják az emésztést, puffadást, hasi görcsöket és akár fejfájást is okozhatnak, mondta el a Sláger FM-nek dr. Németh Dániel, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika szakorvosa.
11: A hideg folyadékok lassítják a gyomorürülést, ezáltal az emésztés során kialakuló gázok, azok a gyomorban felhalmozódva ott feszülést, puffadást válthatnak ki, és arra érzékeny, például irritábilis bélszindrómában szenvedő betegekben okozhatnak panaszokat döntően. Alapvetően a folyadékbevitel mennyisége az nagyon fontos, különösen, hogyha nagyon meleg van. Ha valakinek nem érzékeny különösen a nagy mennyiségű folyadékbevitelre, például egy szívelégtelen, májelégtelen beteg, akkor azért a 2-2,5 liter folyadék elfogyasztása az javasolható, és általában inkább szobahőmérsékletű folyadékokat javasolnék. Ezek kevésbé terhelik az emésztőrendszert és kevésbé okoznak panaszokat. A meleg az segíti az emésztést, egy picit gyorsítja a bélműködést, és ezáltal kevésbé terheli a szervezetet az elfogyasztott táplálék, kevésbé okoz görcsöket, puffadást.
12: Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézy Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő csabai tekergő. Emelkedett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is. A hétvégére várható nagy érdeklődés miatt a közlekedési miniszter azt javasolja, hogy az utasok előre váltsák meg menet és helyjegyüket, mert a szabadülőhelyek gyorsan elfogyhatnak. Folytatódik a forróság az egész országban. Felhőkkel ma sem nagyon találkozhatunk. A zavartalan napsütés mellett a szél a Dunántúlon megélénkülhet, de ez se hűsíti majd a levegőt. Délutánra 39-41 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön már néhol megjelenhetnek felhők, és délkeleten akár egy-egy zápor is kialakulhat. De ennek ellenére is még 40-42 fokos hőség várható. Az enyhülés pénteken érkezhet, amikor országszerte várhatók záporok, zivatarok, és a hőmérséklet várhatóan 31-33 fokig csökken.
13: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
14: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési információkat. Az M1-es autópályán Budapest felé, közel az M0-ás csomópontjához korábban két jármű ütközött. A 17-es kilométernél nincs ugyan korlátozás, de egy kisebb torlódás kialakult azért, amely oszlik, de még mindig érezteti hatását, szóval óvatosan, türelmesen arra felé. Az M0-áson az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldal 70-es és 71-es kilométerei között munkavégzés miatt a mai napon lezárják a belső és a középső sávot is. A háromsávos szakaszon előreláthatólag reggel 9:30-tól délután 2-ig majd a külső sávba kell sorolni, csak az lesz használható. Budapesten a Mester utcában az Mától, az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható szintén, mert építik a gázvezetéket. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Rákóczi híd Budai híd főjénél tart a vasúti híd felújítása, viszont változik a forgalmi rend a mai nappal, figyeljék az új kihelyezett jelzéseket. És készüljenek fel, a Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert Irsay út csomópontban karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák. A BKK azt írja, hogy majd 9 órától, tehát már reggel 5:30-kor ez volt a helyzet, úgyhogy óvatosan, állítólag a későbbiekben rendőri irányítás is lesz, várhatóan délután 3-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Balhé Ferihegyen, a Liszt Ferenc repülőtérnél ugye hatalmas kígyózó taxisorok alakultak ki, és most áll a bál, mindenki mást mond.
15: Igen, én kikérdeztem egy taxisofőrt az ügyben, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fog nekünk mondani Valentinyi Katalin, mert
14: a Budapest Airport képviseletében. Ja, mindjárt.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. I'm sorry.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08-kor. Most, hogy még mindig itt vagyunk, ugye a szezon közepén, amikor sokan utaznánk, még fontosabb lehet beszélnünk arról, hogy augusztus 3-ával megváltoztak a szabályok a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, abban a tekintetben, hogy ugye, hogyha valaki vitte már oda ki ismerősét, vagy ment elé, akkor tudja jól, hogy ott az érkezési szint, meg indulási szint, tehát ott fönt közvetlenül az épület előtt, ott ugye sorompók vannak, behajtasz, és 5 percet van, amit ingyenesen eltölthetsz, hogy gyorsan, súgy, lassítasz, kirúgod a unokatestvérnek,
2: menj a jó utat.
1: Vagy ugye a másik opció, hogy nézem, amikor ott az M4-es mellett sorban állnak az autók ott a sóderen, és akkor tudod, hívjál föl, hogyha már, ha már átvetted a bőröndöt,
2: és akkor sétálsz,
1: és ha már a terminálon kívül, hogy akkor hívjál, mert akkor érted, megyek gyorsan, lassítok, beszállsz, és megyünk tovább. Na, de hogy volt ez az 5 perc, és ez a taxisokra is vonatkozott, amit viszont eltörölt most a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, tehát a taxisokra nem vonatkozik az 5 perces díjmentes áthaladás, és ebből az első napon hatalmas káosz lett, mert hogy szerintem mindenki látta azokat a sokkoló videókat, amikor még ott a hajnali szürkeségben, hát óriási sorok kígyóztak. Nem tudom egyébként, hogy most ez mennyire volt akár szándékos, tehát hogy direkt demonstratív jelleggel is próbálták megmutatni az érintettek, hogy ez így nincs jól, de azt mondják, hogy nagyon sokan ugye például nem tudták azt, hogy nem lehet csak kártyával fizetni, uh-huh. Végén is, hogy emiatt feltorlódott a sor, igen. És akkor ilyen nem tudom hány ezer forintokat kellett kifizetni, ami ugye azért necces, mert hát a végén volt olyan taxis, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen a végén ő fizetett ezért az egész fuvarért.
2: Az én taxisom is pont ezt mondta. Aha, igen, hogy így nekik ez volt a problémájuk vele.
1: Szeretnénk megérteni, hogy mi van a háttérben, vagy mi történik, úgyhogy a Budapest Airport kommunikációs vezetője, Valentinyi Katalin van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Először is egy fontos kérdés, hogy mi indokolta, hogy ugye augusztus 3-ától megszüntettétek ezt az 5 perces díjmentes áthaladási lehetőséget. Mi ennek az oka?
3: Tegyük rendbe, nem szüntettük meg. Na. Tehát nem ez a változásnak a lényege, ami hétfőn bevezetésre került, tehát nem szűnt meg az ingyenes 5 perces áthaladás, ez továbbra is fennáll. Okay. Egyetlen változás történt, az az, hogy vannak olyan területei repülőtérnek, tehát amit mondhatok, ugye az indulási, az érkezési szinten, amikor kirakunk rokont, ismerőst, és nem taxival jövünk, hanem privát autóval jövünk, ugye már tavaly nyáron életbe léptettünk egy változást, hogy az érkezésnél, mert rengeteg az autó, 20 millió utast várunk idén is, vagy akár többet, tehát hihetetlen forgalom van a reptéren, hogy ide privát autó ne hajtson fel. Ezt már tavaly életbe léptettük, tehát ide gyakorlatilag engedéllyel lehet felhajtani tavaly óta. Ez az érkezési szint, amikor ugye felveszünk valakit. Aha. Ezért alakítottunk ki tavaly a terminálhoz legközelebb lévő terminál parkolóban, amit tényleg néhány lépés a kijárattól, egy ilyen pick-up, drop-off, pick-up zónát, tehát uh-huh. Ilyen felvételi és utas kirakási pont tulajdonképpen, amit leginkább a privát autók használnak, 5 percig át tudnak haladni, nagyon kényelmes, 75 méter hosszú, kényelmesen kibe lehet pakolni. Uh-huh. És akkor ugye az történt most, hogy erre az engedélyezett területre, ami ugye gyakorlatilag az utashíd, amiről beszéltek ti is, ez a karé, itt mindenkinek kellett már eddig is fizetnie, hogy az 5 percen fölül időtartamban, hogyha ide fel akart hajtani. Minden taxinak, kivéve a Budapesten regisztrált taxiknak. Most ez a kivétel szűnt meg, hogy mostantól a Budapesten regisztrált taxiknak is ugyanazt a díjat, mint mindenki másnak meg kell fizetni. Ha egyébként az indulási szintre följön, akkor ugyanúgy 5 percen egyszeri napi, egyszeri behajtásra 5 percre felhajthat. Ha pedig ugye többször jön, akkor onnantól lép életbe az, hogy fizetni kell, attól függően, hogy mennyi időt tölt be.
2: De szerinted akkor mi okozta ezt az óriás galibát? Mi ez a felháborodás? Mert ez jó, így tök egyértelmű, amit te elmondtál, ez teljesen érthető.
3: Igazából nem volt galiba. Azt tudom elmondani, hogy se káosz, se összeomlás, se galiba nem volt. Ugye kommunikáltunk is nagyon erősen hétfőn, hogy gyakorlatilag különösen a nyári időszakban nálunk van 3 csúcsidőszak. A legdurvább az a reggel. Ugye amikor a 6-7-8-kor induló járatokra 4-5 és 6 óra között jönnek ki az emberek. Ilyenkor elképesztő mennyiségű utas érkezik uh-huh. egyszerre. Tehát az indulási szinten minden nap azt látjuk, amit itt ugye hétfőn a TikTokon meg különböző felületeken körbemen, hogy az autók állnak sorba, igen. Mert ugye rengetegen jönnek egyszerre, lassú az áthaladás.
1: Bocsáss meg, eszméletlen sornak tűnik, tehát laikusként én ugye nem járok minden reggel a repülőtéren, de egyébként pont szombaton, pont 6 órára megyek, úgyhogy egy kicsit citizem is, mert ezt megláttam, mondom, úristen, vissza nem mondják a fuvaromat a taxis cégnél, ahol előre megrendeltem. Nem. De hogy tehát végig ér a sor gyakorlatilag a kijárati sorompótól, ott a karéjon, egészen a bejárati igen. sorompóig.
3: Igen, mert nagyon sokan érkeznek még egyszer, rengetegen aha. érkeznek egyszerre. Ugyanez van egyébként a 10 és 10 óra között, 10 és 11 között aha. időszakban, napközben, meg az esti időszakban, akkor ugye az érkezőgépek az a rengeteg, amikor egyszerre jön nagyon sok gép, tehát akkor meg az érkezési szinten látjuk.
2: Tehát ugyanaz. Mondhatjuk azt, hogy ez igazából vihar a biliben, mert amit a TikTokra, meg mindenhova, az összes social felületre feltöltöttek, és egyébként amiből az újságírók dolgoztak, az tulajdonképpen egy normál átlag nyári szezon nálatok. Csak hát, akkor nem értem a taxisoknak a felháborodását.
3: Tulajdonképpen igen, most nyilvánvalóan hétfőn, hiszen minden alkalommal, amikor bárhol, nem csak a repülőtén egy új rendszer bevezetésre kerül, nyilván ott hirtelen lehet, hogy a taxis nem tudta, hogy tud kártyával fizetni, egyébként leültünk velük előtte, tájékoztattuk mindenkit, szóban írásban, hogy milyen fizetési módok vannak, hogyan tudnak nagyon gyorsan áthaladni. Jó pár hónappal ezelőtt lehetővé tettük, hogy a sorompóknál kártyával is lehet fizetni, bankkártyával, tehát érinti az ember gyorsan. Nyílik a sorompon, nem kell oda menni a parkolóautomatához, nem kell ott hagyni az autót, oda menni, kifizetni készpénzzel, de sokan szerettek volna készpénzzel fizetni, vagy éppen nem voltak felkészülve arra, hogy ez a változás életbe lép. Lehet, hogy nem érte őket el a hír, és akkor gyakorlatilag ez picit azért nyilván belassította, de minimálisan. Tehát még egyszer mi minden reggel ezt a sort látjuk, és akkor ilyenkor azt szoktuk csinálni, hát hiszen a mi érdekünk is, hogy mindenki meg tudjon érkezni, persze, meg itt az áthaladás, tehát az áteresztő képesség az biztosítva legyen, hogy soromponyítással ilyenkor átengedünk jó néhány autót, hogyha látunk ilyen torlódást, hogy nyilvánvalóan tudjuk a forgalmat mi is menedzselni, ott vannak a kollégáink, látjuk kamerán, tehát hogy mi mindig beavatkozunk, hogyha ilyen történik. Szóval gyakorlatilag ez történt hétfőn, tegnap kedd volt, semmilyen problémát nem is lehet.
2: Világos.
1: Mindent értek, és el is fogadom, amit mondasz, de utas oldalról nézve azért muszáj azt megkérdezni, mert még mindig tudod, aggódom, hogy fú, akkor most mennyivel menjek elő, vagy mennyivel, vagy nem fogja kitenni engem a taxis, nem tudom, ott egy kilométernyire, és én már fölkészültem, hogy ha le akarja mondani a fuvart, megmondom, hogy engem csak a határig vigyen el, én ott végig sétálok már a nem tudom, a térkövön, de hogy esetleg az fel sem merült, hogy újra gondoljátok valamelyest ezt a rendszert, hiszen ahogy mondod, nektek is az az érdek, és nekem, mint utas, pláne az az érdekem, hogy szeretném elérni nyilván az induló, legfőképpen az induló járatot. Még az érkezésnél, ha kicsit vár az a rokon, aki megjött, az egy dolog, de hogy az induló járathoz oda kell érni. És ha ez tök normális, azt mondta, hogy minden nap előfordul, hogy ilyen mennyiségű autó gyűlik össze, akkor nem lehetne egy kicsit hosszabb díjmentes időszakot biztosítani, vagy akkor azzal az a tapasztalat, hogy mondjuk visz

0: és elfogjuk, mert mi nyilván még egyszer, tehát mi látjuk, hogy ha van esetleg torlódás, és akkor sorompót nyitunk, vagy bármilyen más módon beavatkozunk, tehát hogy ott vagyunk és irányítjuk a forgalmat. A rendőrök is mindig ott vannak, parkolós kollégáink is ott vannak, tehát hogy nyilvánvalóan nagy a forgalom. Tehát még egyszer idén 20, kicsit több mint 20 millió utast várunk. A repülőtérnek a kapacitásait ismerjük, tehát nyilvánvalóan ennyi utast ide is kell szállítani, a többség továbbra is taxival, személyautóval jön, nyilván a buszok is járnak, tehát hogy ennek a területnek az áthaladását folyamatosan biztosítanunk kell, hiszen ide buszok is behajtanak. Tehát, hogyha mi azt látjuk, hogy dugó van, akkor már csak a buszok miatt is, hiszen nagyon sok utas van rajta, de nem csak miattuk. Sorompót nyitunk, átengedjük, tehát, hogy folyamatosan ott vagyunk, és a forgalom szervezés az megvan. És egyébként még egy gondolat visszatérve az első, amiről össze beszéltünk, hogy tavaly is ugye volt egy kicsi felháborodás így augusztus elején, amikor az utasokat kértük ugye erre a pick-up zónának a használatára. Ugyanezt éltük meg augusztus elején, de azt látjuk, hogy mindenki sokkal jobban szereti, már csak azért is, mert erre a karéra felhajtani, ez nagyon nagy a forgalom. Igen. Sokkal biztonságosabb az utasunkat ebben a nagy parkolóban kitenni, ott van közel a termináltól, pár lépcsővel följön, hogyha valaki akadálymentesnek szeretné megközelíteni a terminált, van egy rámpa, kettő is egyébként nem egy, szóval, hogy sokkal kényelmesebb, és nem csak kényelmesebb, hanem biztonságosabb, tehát nem kell ott az autók között kiszedegetnem a csomagomat, sokan állnak, ugye több sávos ott az úton reptér előtt, szóval hogy sokkal jobb, hogy itt ebben a biztonságos parkolóban tudjuk kitenni az utasokat.
1: Bocsánat, ezt aláírom, hogy mi magyarok egyébként is szeretünk, hogy a bevásárló központnál is az ajtóban megállni, tehát hogy véletlenül se kell sétálni 10 métert, hanem mindenki beáll, nem hogy a mozgáskorlátozottnak fenntartott helyre, hanem látom állandóan a Tesco-nál, hogy ott az oszlopokhoz, konkrétan a fotocellás ajtó elé áll, hogy neki nagyon kell sétálni. És egyébként ezt bevallom, én sem nagyon tudtam, hogy ott alul van egy ilyen pick-up zóna, de majd észben tartom, és akkor legyen ez egy fontos üzenet mindenki számára, hogy nem kell feltétlenül a karéhoz, közvetlenül az ajtóhoz menni autóval. Az pedig, hát majd egy másik beszélgetésünk témája lesz, hogy mikor lesz már valami gyorsvasút vagy metró hosszabbítás, hogy mondjuk ne így kelljen kimenni egy nemzetközi repülőtérre ekkora forgalom mellett, amit mondasz, ez a 20 millió utas. Addig is köszönjük szépen Valentinyi Katalinnak, a Budapest Airport kommunikációs vezetőjének.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, szép napot. Szép napot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
2: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.

0: mire működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól. Akár 10 év UV garancia. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
4: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyartüzép.hu.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
6: Van megoldás.
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: A Sláger FM műsora.
8: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Gája és Szofia. Sziasztok!
11: Sziasztok!
10: Még mindig bizonytalan vagyok, hogy Gájának mondjuk, vagy Gájá, vagy Gá-á, Gá... Hogy mondjuk helyet?
11: Gala.
10: Gala! Jó, akkor bemondom újra, hogy a vendégünk Gala és Szofia. Kijavítod az embereket, amikor így mondják a nevedet?
11: Hát nem sokszor mondják rosszul.
7: Székreálló.
8: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Továbbra is a honvédség segíti a vízellátást Szentendre térségében. Sok a tarló és bozott tűz a nagy hőségben. 2 ezüstérmet is nyertek a magyar nyíltvízi úszók a párizsi EB-n. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Továbbra is a honvédség segíti a vízellátást Szentendre térségében, ahol az elmúlt napokban vízhiány alakult ki. A köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forstoffer Ágnes és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tegnap személyesen is elkísérte a vízszállító járműveket. A honvédség eddig mintegy 2 000 000 liter vizet juttatott a térségbe, hogy biztosítsa a tározók megfelelő vízszintjét. A honvédelmi miniszter szerint naponta 5-6 jármű dolgozik a helyszínen, miközben a lakosság és a vízművek munkatársai is összefogással segítik a helyzet kezelését. Közben a Pest megyei Tápiószerén is vízhiány alakult ki, ami több mint 2300 embert érint. A kormány esti gyors jelentése szerint ugyanakkor Budapesten a 11. kerületi Gazdagréti téren már megszűnt a vízhiány. Országszerte továbbra is tart a hőség elleni védekezés. 17 vasútvonalon és 4 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás. Országszerte több mint 1200 helyszínen osztanak vizet, és csaknem 650 helyszínen működnek párakapuk. Országszerte több helyen is tarló és bozott tüzek keletkeztek a rendkívüli hőség és a szárazság miatt. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Győr-Moson-Sopron vármegyében is nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy-egy helyszínre. Karcagnál az erdősávot veszélyezteti a tűz, Tatabányán több hektáron égett a bozótos. Érd és Százhalombatta között pedig még mindig tartanak az utómunkálatok a múlt heti nagy tűz után. A katasztrófavédelem szerint a tűzoltók több helyen munkagépek és vízszállítók segítségével akadályozzák meg a lángok tovább terjedését. A legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta 400 szabadtéri tűz volt az országban. Az extrém hőség és az energiaválság miatt elmaradt 3 szerdára tervezett országgyűlési bizottsági ülés. Nem tartják meg az oktatási bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit és a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság ülését. Az új időpontokról később születik döntés. Két ezüstérmet nyertek a magyar nyíltvízi úszók a Párizsi Európa-bajnokság keddi versenynapján. A nők 10 kilométeres olimpiai távján Mihályvári Farkas Viktória a hajráig vezette a mezőnyt. Végül olasz riválisa mögött a második helyen ért célba. A férfiaknál Betlehem Dávid szintén ezüstérmet szerzett, miután végig nagy csatát vívott a tokiói olimpiai bajnok német Florian Welbrockkal. Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf ezúttal nem tudott bekapcsolódni az éremcsatába.
6: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma is marad a forró idő, perzselő napsütéssel, csak kevés gomoly felhő képződik, ezekből csapadék ma nem valószínű. Egyébként már most 26 fokos a reggelünk, délutára pedig 39 és 42 fok közötti értékeket mondhatok. Kitartást kívánok mindenkinek a mai és a holnapi naphoz, ne feledjék, hogy péntektől már jön egy kis enyhülés.
14: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
15: Kapcsoljuk már is a MÁV Inform stúdióját, Jancsurák Bence a vonalban. Jó reggelt!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Vácsov vasútvonalon felső vezeték hiba miatt várhatóan 9 óráig 10-20 perces késésekre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Megkezdődött a karbantartás a Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon. Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Népligetről Dabas felé induló közvetlen volánjáratokat is javasoljuk. Jó utazást kívánok!
15: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé korábban két jármű koccant a 17-es kilométernél. Nincs már korlátozás, de a torlódás csak lassabban szűnik, egy picit még mindig lassabb a haladás. Baleset történt a Krisztina körúton is, a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. Az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon le kellett zárni a félútpályát vízvezetékjavítás miatt, gondolom ott is eldurrant a cső, és legyenek óvatosak a Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert Irsai út csomópontban, ahol a hivatalos jelzés szerint 9 órától saját tapasztalat nyomán már reggel óta nem működnek a jelzőlámpák, délután 3-ig tart várhatóan a karbantartás, közben rendőri irányításra is számítani lehet.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggelben 7:40-kor.
1: Idegileg akkor lettem teljesen vegetatív, képzeld el? Az idők szavára hallgatva, március 30-án a fürdőkádat televettem benzinnel. Ne vigyorog, te is televetted. Emlékszem, a kultnál sorban előttem álltam. Egy óra múlva meg mögöttem. Na képzeld el! Televettem a kádat benzinnel, na az agyam az minden lelökte a szívat. Képzeld el, ott a kádon a benzin, gondold el. Jaj! Anyósom meg leengedte az itt öblítőt. Hogy nem szakad rá az a magam. Leengedi a benzint. Úgy sajnáltam, hogy nem gyújtott rá. Értem.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Anival játszunk ma, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Hol hallgatsz Szabon minket? Itt. Szia, Ani!
3: Budapestről.
2: És szabadságon vagy, vagy dolgozol?
3: Hát szabadság előtt vagyok, akkor
2: na,
3: azt
2: mondok. Na, az jó!
1: Figyelj, mi is így vagyunk, igen. És pont azt beszéltük Petrával, hogy igazából ez a legszebb időszak, mert amikor nem tudom te, hogy vagy vele, amikor már benne vagy, akkor már azt számogatod, hogy mindjárt vége, már csak három nap is kell menni, és a várakozás ugyanúgy, mint a karácsony előtt.
2: Így van.
1: Egyébként most már ugye csak mennyi? Már csak 3,5 hónap karácsonyig, vagy 4. Szóval, hogy a várakozás a legszebb, nem?
3: Így van, és gyerekekkel, unokákkal megyünk, úgyhogy ez a legjobb dolog.
2: Hova mentek, Ani? Merre felé?
3: Balatonra, Csopakra.
2: Isten, jaj, Csopak gyönyörű a strand, annyira igen. Szép Csopakon, hogy ez valami varázslatos.
1: Vigyetek vizet, köszi.
2: Nem, oda nem kell.
1: Hát legalább inni.
2: Ja, inni, igen. Mert Füreden meg Csopakon egyébként van víz, láttam nem igen. Régiben, illetve Révfülöpön is azt is.
1: És
2: van.
1: Vízi bicikli helyett tudom ajánlani a sima biciklit a parton.
3: Ja. Ja, így van, a gyerekek
1: Helyes. Úszni azt viszonylag nehezebb a parton, de lehet, hogy lassan azt is meg kell tanulnunk. Múltkor láttam valaki edzőt, aki erről híres, hogy így mutatja a gyerekeknek kint a parton állva, tudod, az hogy összes kézmozdulatot, hogy hogy kell úszni, és állítólag baromi jól leutánozzák. Na figyelj, itt a feladvány. Hát áruld el nekünk, hogy mi ez.
3: Hát én szerintem a Liza Minnelli New York című száma.
2: Tökéletes! Gratulálunk! Bizony, jól mondtad, mert én bevallom őszintén Frank Sinatra-nak köszönhetően ismertem meg, de most, hogy utána jártam, látom, hogy eredetileg Martin Scorsese 77-es New York filmjéhez készítették, és abban bizony Liza Minnelli énekelte, de világhírűvé Frank Sinatra miatt vált.
3: Igen.
2: Gratulálunk! Igen. Tiéd a páros belépő Ruzsa Magdi augusztus 9-i koncertjére a Budapest Parkba, illetve két fő részére szóló belépő az augusztus 29-i Szikora Robert és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, valamint egy éves Sláger FM Premium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk, Ani!
3: Nagyon szépen köszönöm!
2: Jó nyaralást!
1: További szép napot és jó utat aztán!
2: Szia!
3: Köszönjük!
0: Hablagy! Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere.
0: Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Haj, rózsa volnék.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. biggeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keres minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balaton. Füreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
10: Pihensz, Anna?
11: Igen, pihenek és álmodozom.
10: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
11: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam az Eden Cream Gress burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
10: Már megint felújítunk?
11: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
12: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
13: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A koncert színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Péntekig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, országos akkumulátoripari ellenőrzés indul. Gyalogos híd épülhet az Óbudai szigetre. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve a Katasztrófavédelem közös közleménye szerint a tartós hőség miatt továbbra is indokolt a fokozott óvatosság. Különösen a kisgyermekek, idősek, várandósok és krónikus betegséggel élők esetében. A Hungaromet az egész országra a legmagasabb 3-as fokú figyelmeztetést adta ki mára, mivel a napi középhőmérséklet 29 Celsius fok felett alakulhat, a legmagasabb hőmérséklet pedig meghaladhatja a 40 fokot. Közben tegnap új fővárosi melegrekord született. Újpesten 40,3 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az augusztus 4-ére vonatkozó korábbi budapesti rekord. A korábbi csúcs 39,8 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2017-ben. A hajnali órák sem hoztak felfrissülést, Bodán 26,8, a fővárosi Jánoshegyen pedig 26,1 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést, és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában azt mondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízfelhasználására és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínekre is kimennek, és összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt olyan videó terjed a TikTokon, amely azt csugalja, hogy gyalog át lehet jutni a hajógyári szigetre. A Sziget Fesztivál szervezői a pénzcentrumnak hangsúlyozták, hogy senkinek sem javasolják az átkelést, mert a folyómeder kiszámíthatatlan és életveszélyes lehet. A szervezők szerint a videó nem tükrözi a valós körülményeket, a megérkezés ráadásul a Galéria erdőbe történne, amely nem fesztivál terület és szintén veszélyes. A Sziget a biztonsági szolgálattal és a hatóságokkal együttműködve figyeli a helyzetet, és szükség esetén intézkedik. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai-szigetre vezető új gyalogos híd terveit. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles, akadálymentes átkelő a Waterfront City fejlesztés részeként épülne meg, teljes egészében magánforrásból. A híd a Hév, a rakpart és a Dunaág felett teremtene közvetlen kapcsolatot a lakónegyed és az Óbudai-sziget között. Ha megvalósul, ez lesz az Óbudai-sziget negyedik hídja, ugyanakkor az első, amelyet kizárólag gyalogosok használhatnak. Derült napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. Csütörtökön tetőzik a hőség, délen egy-egy zápor kialakulhat. A hőmérők 42 fokot mutathatnak. Pénteken zivatarokkal érkezhet az enyhülés.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
15: A 8-as számú főúton Veszprém közelében egy kis busz szalakorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél Székesfehérvár felé csak egy sávon haladhat jelenleg a forgalom. Az M0-as autóúton az M3-as és az M2-es csomópontjai között a Megyeri híd felé a 70-es és 71-es kilométerek között munkavégzés miatt a mai napon lezárják a belső és a középső sávot, így a háromsávos szakaszból valószínűleg csak egy forgalmi sáv lesz használható a kora délutáni órákig, addig számítsanak kisebb fennakadásra. A 11. kerületben a Hunyadi János úton az Építész utcánál baleset tartja fel a forgalmat, és baleset történt a Krisztina körúton is, a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban, valamint a Budafoki úton a Hengermalom út közelében. Az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon lezárták a fél útpályát vízvezeték javítás miatt. A Könyves Kálmán körúton pedig tart a villamospálya karbantartása a Mester utca előtt, sávzárással, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a Rákóczi híd felé. Legyenek ott is türelmesek, és segítsék egymás haladását.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Borzasztó volt ma reggel a lemerült elektromos fogkefémmel fogadt most, hogy próbáltam fölvenni a régi körkörös mozdulatokat, nagyon nehezen ment. Önöknek mi merült le legutóbb, milyen eszközzel, ami aztán bosszúságot okozott?
18: Lehet írni a Sláger FM Facebook oldalán, az idevágó posztunkhoz, vagy SMS-ben. Köszönjük! Sláger! right about now. The funk soul.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 3 perccel. Angelika írja, Petrához hasonlóan én is mindig fülessel edzem. Ha lemerül, nagyobb bosszantó tud lenni. Ugyanakkor, kedves Petra, hadd hívom fel figyelmet arra, ha le is merült, attól még ha bent hagyod, ugyanúgy nem fog hozzászólni senki és feltartani a hülyeségeivel.
2: Ebben igaza van.
1: Van valami, igen. Gáboréknak az aksia merült le a kocsiban a horvát tengerparton. Végül vettünk egy másikat a közeli szupermarketben, és még csak drága sem volt tengerpart. Ide turizmus, oda teszi hozzá. Szilviának pedig az okos órája merült le, és egész nap stresszesnek érezte magát a lépésszámlálója nélkül.
2: Szegényem, meg tudom
1: érteni. Te nézed a lépésszámlálót?
2: Én este nézem meg, igen, hogy mennyit mentem aznap, és akkor olyankor nagyon büszkén megveregetem a saját vállamat, igen, mert szeretek sétálgatni.
1: Én minap szembesültem vele, hogy egyébként ez mekkora átverés ez a lépésszámlálós
2: dolog. Miért?
1: Beszélgettem egy lányjal, aki nagyon kis picike volt, és kiderült, hogy ő ugye sokkal többet lép, mert picike, rövidebbek a lábai, és ugyanahoz a távolsághoz sokkal többet kell mennie.
2: Oké. Okay. Mondjuk érted? Ez igaz. Katalin azt írja nekünk a Facebookon, sziasztok, én most Bettina lányom esetét írnám le. Neki a laptop merült le annyira, hogy nem lehetett életre kelteni, csak az volt a baj, hogy a szakdolgozatát azon írta. Már nem is volt sok hátra, amikor minden adat elveszett, ezért halasztást kellett kérnie. Hála Istennek megkapta, csak az új laptopot azt meg kellett vennünk.
1: Tehát akkor ott valami más gond is lehetett azért, mert...
2: Hát tudod, nekem is ugye az volt a telefonommal, amivel minden adat elveszett, hogy egyszer csak lemerült, és nem lehetett bekapcsolni. Uh-huh. És ugye nem tudták életre kelteni szervizben sehol, és ezért tűntek el az adataim, nem tudtak visszanyerni. Tehát lehet, hogy a laptoppal is lehet egy ilyen probléma.
1: Hát lehet, hogy ezt, de azért mondom, hogy biztos, hogy több volt önmagában mint hogy lemerült az aksi, mert ugye azért a gépek folyamatosan, a Word meg minden csinál egy ilyen biztonsági mentést, nem tudom hány percenként. És lehet, hogy oké, a legutóbb begépelt 3 sor az nem lesz ott, amikor újraindítod, de azért az egész szakdolgozat az nem tűnik el. Ha igen, akkor ott már sokkal nagyobb a baj, mint egy aksi probléma. Írjanak még, mi az, amiük lemerült és emlékezetes galibát okozott. 0630 30 30 95 8, vagy a Sláger FM Facebook oldalán is hozzászólhatnak.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:30 előtt 8 perccel Gézával Budapestről. Szevasz!
2: Hello, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, téged milyen eszköz szivatott meg azzal, hogy lemerült?
3: Hát, a telefonom.
1: Igen.
3: Igazság szerint nem is figyeltem rá, hogy már elég ilyen merülő állapotban volt, és ugye én használok tömegközlekedést is.
2: Ó.
3: És ugye azonban rajta applikációba, tudod, amikor megveszem
2: a bérletet. Így van, igen.
3: És ugye jött a kaller, persze mondom mindjárt, rámegyek a izére, megnyitom, puff, villant egyet, szevasz telefon.
1: Ez kellett.
3: Hát és persze, ugye, mivel nem tudtam megmutatni, azt meg is büntettek. És aztán ugye mentem be ott, ahol lakom, én ugye a Sashegylábánál lakom, és nekem a legközelebb, ott a Kelenföldi pályaudvarnál van egy ilyen információs izé, és akkor oda kellett ugye bemennem, és megmutatni, hogy hát igen, volt.
2: Csak de hát akkor ugye... ilyenkor nem kell kifizetned, nem? Mert régen ugye az volt, hogy amikor én nem vittem magammal a bérletet, még diákkoromban, és az Akácfa utcába kellett bevinni, megmutatni,

0: automatikusan megszakítja a parkolást.
1: Ez is jogos.
0: Azért az is csinos.
2: Szia, köszönjük.
0: Sziasztok.
2: Barbuska azt írja Facebookon, sziasztok, a telefonom merült le egyszer, rajta volt az online koncertjegyem, amivel bemehettem volna a bulira, de nem ez volt a kellemetlen, hanem az, hogy így majdnem lemaradtam a saját lánykérésemről. Hála az egyik barátnak, aki vett jegyet, bejutatott, és azóta közel 3 éve mennyasszony vagyok. Egyébként átküldte nekünk a videót, a Zorral koncertjén történt, képzeld, a lánykérés. Most gondolj bele, nem jut oda be, ott a párja, érted, akkor nem veszi észre így a buli hevében, hogy na, jó, biztos itt van valahol majd idén, és egyszer csak ott áll a színpadon a pasia, és mondjuk ő meg nem mondja ezt, hogy igen, drágám.
1: Nézd a szemembe, most őszintén, igen. Ha te vonatra szállsz, vagy repülőre, kinyomtatod még soha a jegyedet, a beszállókártyádat?
2: Nem, soha.
1: A telefonon viszed,
2: persze,
1: ugye?
2: Most is, amikor vonatoztunk le Balatonfüredre, akkor is szépen a MÁV applikáció, és csókolom.
1: Nekem volt már, hogy a repülőtéren jöttem, hogy elfelejtettem tölteni a telefont, mert mit tudom, én rohanás volt, és tudod, ez a, már pirosban volt az aksi szimbólum, hogy mondom, hát itt van, majd értesítelek, hogy nem magadra maradtál. Zsófi üzenete, a kapu távirányítóban az elem ezt írta, hogy épp a sürgősségére indultunk volna, de nem nyílt ki a kapu. Pár perc izzadás után taxit hívtunk, és csak amikor este higgadtabban néztem meg, mi a gond, akkor derült ki, hogy a távirányítóban lemerült az elem. Aztán Katinál is a távirányító eleme fáradt el, a tévé még épp bekapcsolt, viszont a hangot már nem tudtam levenni, így 2 percig üvöltött, amiből frázban voltam, mert hogy este 11 volt már. Oh. Az jó, bekapcsolt. Úgy felejtetted előző?
2: Igen, igen.
1: Szóval jó kis hevénetel, és akkor a panelben a szomszédok megőrülnek. Gáborék, vagy Gábor egy építkezésen hagyott autó miatt került bajba. Másikra mentem céges autóval 4 napra. A rádió belső világítás rajta maradt, úgyhogy vasárnap este könyörgés engedett csak be a bisztiőr érte, majd közöltem vele, hogy a haverok is be kéne jönni bebikázni. Végül segített kitolni a kapunk kívülre.
2: De jó fej. Aztán Szilvi azt írja, sziasztok, nagyon régen, talán 20 éve, autóval mentünk Olaszországba egy autóversenyre Magyarországról. Elég kacifántos volt az utunk, sokat nyomtuk a telefont, Google térkép alapján tájékozottunk. Az utolsó kanyarnál, ami a hotel utcájához vezetett, lemerült a teló, teljesen úgy, hogy ki is kapcsolt. Szerencsére megtaláltuk a szállás nélküle is, éjjel meg sikerült feltölteni a nyavajást, azóta mindig kéznél van a töltünk.
1: Tessék, Laciéknak 2 kilométer volt hátra, pontosabban lett volna hátra elektromos autóval a töltőig. Hát, Lacikám, ez nem egy régen, a benya fogyott ki, nem? Nincs új nap alatt,
2: ugyanaz. Én ettől férnék, hogyha elektromos autóm lenne, hogy ki tudja, mi van, mi történik, és ha ott mondjuk pont nem működik az, ahol megállnál, mert ott mutatja neked a térképen, hogy ott tudod tölteni, és mégsem tudod.
1: Hát de,
2: nem és tudsz vinni magaddal egy töltőt.
1: Zárva van a benzinkút, érted? Tehát ugyanaz a szitu.
2: Hát mondjuk ez
1: oda tolod azt, szabad. Mondjuk egy elektromos autó azért jóval nehezebb. Hát azok dög nehezek.
2: Azok ugye nagyon nehezek, igen.
1: Tolja, akinek, igen.
2: Így van.
1: Na jó, 0630 30 30 95 8, továbbra is a számunk, közben Álvaro Soler érkezik, és Sofia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
5: Van megoldás!
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu.

0: az ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
3: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Ma is takarékoskodni kell az energiával, már több mint 800 nagy fogyasztó vállalt spórolást. Egy napra leáll a melegvízszolgáltatás Óbudán. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Kedden éjfél után érte el a Duna-Budapesti vízállása a 20 cm-t. Legutóbb július 31-én mértek ennyit a szakemberek a vízügyi honlap szerint. Az elmúlt napokban a legalacsonyabb érték 9 cm volt augusztus 2-án. Azóta nagyjából folyamatos emelkedés látható. Pakson reggelre egy további centimétert emelkedett a vízállás. Az atomerőművet a Duna alacsony szintje miatt kedden hajnalban már majdnem lekapcsolták, de hirtelen emelkedést mértek a szakemberek, estére pedig már 5 cm-rel magasabb volt a vízszint a reggelinél. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy jelenleg stabil Magyarország víz- és energiaellátása, de még 2-3 nehéz napra kell számítani. Több mint 600 megawattnyi áramfogyasztás csökkentést vagy átütemezést vállalt önkéntesen 837 közepes és nagyfogyasztó az energiabiztonság megőrzése érdekében, közölte a védelmi munkacsoport. A kormány továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a halasztható áramfogyasztást lehetőleg délután 5 és este 10 óra között kerülje. Szerdán és csütörtökön ismét szünetel az esti vasúti teherszállítás, az állami szférában pedig péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, mert a következő napokban akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is várható. Egy napra leáll a melegvízszolgáltatás Óbudán. A főtáv tájékoztatása szerint ma hajnali 3 órától várhatóan 24 órán át nem lesz melegvíz a harmadik kerületi távhős fogyasztóknál. A szolgáltató szerint a halaszthatatlan karbantartásra azért van szükség, hogy az őszi-téli fűtési szezonban zavartalan legyen az ellátás. Óbuda polgármestere közölte, a munkálatok elhalasztására a kerület kérésére sem volt lehetőség, mivel azokat augusztus végéig be kell fejezni. A lakosságot előzetesen értesítették a tervezett leállásról. Országszerte több helyen is tarló és bozott tüzek keletkeztek a rendkívüli hőség és a szárazság miatt. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Győr-Moson-Sopron vármegyében is nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy-egy helyszínre. Karcagnál az erdősávot veszélyezteti a tűz, Tatabányán több hektáron égett a bozótos. Érd és Százhalombatta között pedig még mindig tartanak az utómunkálatok a múlt heti nagy tűz után. A katasztrófavédelem szerint a tűzoltók több helyen munkagépek és vízszállítók segítségével akadályozzák meg a lángok tovább terjedését. A legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta 400 szabadtéri tűz volt az országban.
5: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma is marad a forró idő perzselő napsütéssel, csak kevés gomoly felhő képződhet, ezekből egyébként csapadék ma még nem várható. A hőmérséklet pedig úgy alakul, hogy délután 39 és 41 fok közötti értékre számíthatunk, úgyhogy mindenki készüljön fel nagyobb mennyiségű folyadékkal, pláne akkor, hogyha például közösségi közlekedéssel kell mondjuk itt Budapest utcáit rónia, mert tényleg kell az a víz. Én tapasztaltam tegnap előtt, amikor a 69-es villamoson szerintem már 50 fok volt.
6: De legalább a Duna víz szintje emelkedik, látod? Ráijesztettünk az osztrákokra, igen, hogy beszéltünk erről itt tegnap előtt a Sláger reggelben.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: A 8-as számú főúton Veszprém közelében a szalagkorlátnak hajtott egy kis busz. A 44-es kilométernél Székesfehérvár felé csak egy sávon lehet jelenleg közlekedni. Az M0-as autóúton az M3-as és M2-es autópálya és autóút csomópontjai között a Megyeri híd felé nagyjából a 70-estől a 71-es kilométerig munkavégzés miatt a mai napon zárva tartják a belső és a középső sávot. A háromsávos szakaszon Előreláthatólag nem sokára már csak egy sáv lesz használható. Most még akkor úgy tűnik, hogy még mind a három van, de bármelyik pillanatban zárhatnak. Lelkileg tessék erre felkészülni. A Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt a belső sávban, valamint az Ecseri úton, az Üllői út után a külső sávban baleset nehezíti a közlekedést, de helyszínelnek még mindig a 11. kerületben a Hunyadi János úton az Építész utcánál, valamint ugyancsak baleset miatt van fennakadás a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban, és a Budafoki úton a Hengermalom út közelében. És még egy info, a H8-as és H9-es hév Mátyásföld repülőtér és Sashalom között mindkét irányban az Örs vezértere irányú vágányon közlekedik. Sajnos itt is baleset történt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Napjainkban ez a Sláger. Sláger

0: nem tudom, mi van velem, vagy a vesztevérzem, vagy csak a nyár közeletét, vagy a nyaralás közeletét, de hogy...
1: Szerintem azt, hogy mindjárt megyünk Szabira.
0: Az előző számot, igen. De milyen jó, nem, hogy egyébként el kell ismernem, amennyire nem szimpatizálta vele a legelején, amikor újdonság volt, annyira csípem.
1: Pedig hogy győzködtelek mindig.
0: Hát de meg ezért jó ugye a zenei kvízünk, amire most is bátorítanám önöket, hogy töltsék
1: ja, tényleg,
0: ki, mert hogy közösen
1: lehet.
0: Döntsünk arról, hogy mit játszunk, mert ugye én azt mondtam volna például, hogy ezt hagyjuk inkább, és milyen jó, hogy te, meg ő, meg mindenki azt mondta, hogy de ezt kell játszani sokat. Úgyhogy köszönöm szépen. Most is van zenei kvízünk, de van más játékunk is.
1: Van ám, és van ugye egy csodálatos Sziget Fesztivál, ami hamarosan indul, és vannak ott olyan fellépők, mint például Natasha Bedingfield, egy fantasztikus énekesnőről van szó, aki egyébként annak idején az Unwritten-nel azért beírta magát szerintem a zenetörténelembe, de hát voltak neki még más slágerei is, amiket nagyon szerettünk, és amik meghódították a slágerlistákat.
0: Például gondolhatsz itt a mondjuk a These Words-re, aminek felcsendülése egyúttal azt is jelzi, hogy most kell jelentkezni
1: most
0: a játékba.
1: Most tessék telefonálni. 0630 30 30 95 8, ez a számunk, és csak mondom, hogy Tankcsapda, Kispál és a Borz, és Péter Fibori és a Love Band is ott lesz a Szigetnek ezen a napjár, úgyhogy hajrá!
0: Ne beszélj bele a datasába, szegény, már énekel.
1: Ne haragudj.

0: Sláger reggel.
1: 9 előtt 9 perccel, és akkor ki a harmadik telefonálunk.
2: Halló, jó reggelt! Reggelt.
3: Jó reggelt!
2: Szia! Sziasztok.
1: Te vagy adásban. Egy nevet kérnénk szépen, keresztnevet? Szilvia?
2: Szia!
1: Jó reggelt! Natasha Bedingfield-el kapcsolatban szeretnénk neked feltenni...
3: Nagyon rosszul hallak titeket, az lehet?
1: Az lehet. Most
2: lehet.
1: Jó, próbálunk
2: most
1: rajta.
2: Most jobb egy picit?
1: Halló!
3: Halló, nagyon rosszul hallak nagyon, titeket.
1: De hallasz
2: de
1: minket?
2: Hallasz?
3: De most szuper,
1: most
3: igen.
1: Most. Megnyugodtam. Okay. Natasha Bedingfield-el kapcsolatban. Figyelj, ma reggel ilyen minden, ami a technikával kapcsolatos, az összeesküvőt ellenünk.
2: Úgy... Már reggel utaz Zoli szerel, úgyhogy...
1: Üdv a klubban!
2: Igen, igen. Ne haragudj!
1: Natasha Bedingfield-el kapcsolatban szeretnénk föltenni egy kérdést, hogy ő is ott lesz a szigeten, ahol reményeink szerint te is ott leszel, vagy másodmagaddal szeretnénk vendégül látni, aki érdemled a belépő jegyünket. A kérdése pedig úgy szólna, hogy hát az ő tesója volt talán előbb ismert énekesként, igen.
2: Én ezt nem is tudtam. Nincs
1: meg.
2: Én azt hittem, hogy Natasha volt.
1: Meg tudod mondani, hogy ki az ő testvér, aki szintén énekesként?
3: Igen, erről már olvastam, hogy ők egy ilyen elég nagy zenész család, talán Daniel
1: Bedingfield. Petra, figyelj! Ez az If You're Not The One, nincs? Nem ismerős?
2: Nekem egy másik dala ismerős.
1: Igen.
2: Igen.
1: Ez az If You're Not The One volt.
2: De, akár a Boyzone-ban is énekelhetett volna. Oké, szuper! Az első helyes válasz az megvan. A második kérdésünk így szól, nagyon egyszerű. Ki a Sláger FM műsorvezetője hétvégén reggel 6 és 10 óra között?
3: Ó, hát ezt tudom, hát a Csáki Ati.
2: Igen! Gratulálunk, tiéd egy páros napi egy a Sziget Fesztivál szerdai napjára, többek között Natasha Bedingfield koncertjére, de ott lesz még, képzeld el, a Tanksabda, a Kispál és a Borza és Péterfi Bori, valamint a Love Band. Gratulálunk! Uh-huh.
1: Nem lesz ott viszont Daniel Bedingfield.
3: Szépen.
1: De te azzal leszel ott, akivel szeretnél, mert ugye páros belépő, tehát vihetsz, akit kívánsz. Köszönjük a játékot!
2: Köszönjük, hello!
1: Ciao.
3: Én is köszi, szép napot, sziasztok!
1: És hát a játéknak még nincs vége, bár most nem sokára mi fogunk játszani. Az előbb ellenőriztem, hogy már elég meleg az ablakpárkányunk. Még nem tűzforró, de még csak most kezdett el oda sütni a nap.
2: Zoli, úgyhogy szeretne Petrem, tojást sütni.
1: Te
2: vagy én fogok tojást
1: szerintem
2: sütni?
1: Te fog, hát jó. Te vagy a háziasz, okay, érted? Rendben. Tudod, félre a sztereotípiákat, te vagy a nő, te vagy a háziasszony. Én hoztam tojást, hoztam olajat.
2: Rendben.
1: Lesikamikáltam az ablakpárkányunkat először fertőtlenítővel, két rétegben, aztán mosogató cuccal. Már preparáltam is, hogy ne folyjon le róla, mert ugye lejt egy kicsit, hogy ne folyjon le a tojás a gymbe, tudod, mert ott lehet, hogy az ilyen gyúros kaja.
2: De ott lehet, hogy örülnének neki, hogyha szájukba huppanna. Tudod, ők azzal szokták kezdeni a reggelt. Arni is nyers tojással.
1: Megoldotta, hogy itt maradjon a párkányon. Hát lehet, hogy nyers marad, majd kíváncsiak vagyunk, meg itt van még néhány tévhit a például a lakás hűtésével, klimatizálással kapcsolatban. Ezeket is igyekszünk majd mindjárt rendbe tenni itt a Slágeren. Közben nem megfeledkezvén a legnagyobb slágerekről, úgyhogy Alex Warren újdonsága következik, a Passenger, amit meg ráadásul a zenei kvízünkben is megtalálnak és értékelhetnek. Ugye értékelik?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.

0: dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello! Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
4: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Pihensz, Anna?
6: Igen, pihenek és álmodozom.
5: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
6: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gress burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
5: Már megint felújítunk?
6: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
7: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget, 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Sláger FM.
10: A reklám után.
9: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Jelentősen csökkent az ország vízfogyasztása az elmúlt napokban. Tovább bővülhet az állam követelése a zuglói irodakomplexum ügyében. Egyre több magyar város biztosít ingyenes esti strandolást a hőségriadó idején. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. kilenc százalékkal csökkent az ország vízfogyasztása az elmúlt napokban, jelentette be Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a lakosság összefogásának köszönhetően jelentősen mérséklődött a hálózat terhelése. Sokan elhalasztották az autómosást, a medence feltöltést, a térkőmosást és takarékosabban öntöztek. Gajdos László ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy péntek éjfélig továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért a következő napok különösen kritikusak lesznek. Hozzátette, a Duna vízszintje tovább emelkedett, Budapesten 20, Pakson 27 cm-es, így a paksi atomerőmű még működő turbinája továbbra is termel áramot. Szakértők a pénteki hidegfronttal 5-6 mm-nyi csapadékot várnak, ami a hazai aszályon nem segít, de a Duna vízgyűjtőiről érkezhet annyi víz, hogy emelkedjen valamennyit a folyó vízszintje. Továbbra is a Honvédség segíti a vízellátást Szentendre térségében, ahol az elmúlt napokban vízhiány alakult ki. A köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forstoffer Ágnes és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tegnap személyesen is elkísérte a vízszállító járműveket. A Honvédség eddig mintegy 2 millió liter vizet juttatott a térségbe, hogy biztosítsa a tározók megfelelő vízszintjét. Tovább bővülhet az állam követelése a zuglói irodakomplexum ügyében. A kormány közlése szerint a szerződés alapján nem csak a már kifizetett vételár jár vissza, ha a beruházó nem teljesíti a vállalt kötelezettségeit, hanem az állam a foglaló kétszeresére, meghiúsulási kötbérre és akár kártérítésre is jogosult lehet. A kabinet korábban bejelentette, hogy eláll a több mint 300 milliárd forintos bosnyáktéri beruházás megvásárlásától, mert az átvilágítás szerint a beruházó több szerződéses feltételt sem teljesített határidőre. Az ügyben a bankgarancia miatt büntetőjogi vizsgálat is indult. Egyre több város biztosít ingyenes esti strandolási lehetőséget a hőségriadó idején. A kezdeményezéshez már Hajdúszoboszló, Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár és Szolnok is csatlakozott. A helyi lakosok a legtöbb helyen lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával a késő délutáni és esti órákban díjmentesen vehetik igénybe a strandokat. Az önkormányzatok szerint a lehetőséggel elsősorban azoknak szeretnének segíteni, akik napközben hőségben dolgoznak és csak munka után tudnak felfrissülni. Az ingyenes belépés a legtöbb településen a hőségriasztás időtartamához igazodik. A fővárosi strandok is jellemzően tovább tartanak nyitva. Csaknem 2300 gyorshajtót kaptak el egy hét alatt Bács-Kiskunvár megyében a rendőrök. A mérések szerint 2270 autós lépte túl a megengedett sebességet. A szabálytalankodókra legalább 50 000, de akár 460 000 forintos bírság is várhat. A legkirívóbb eset Kecskeméten történt, ahol egy sofőr lakott területen 117 km/h száguldott. A rendőrök megállították, kiderült, hogy jogosítványa sincs. A férfi 312 000 forintos bírságot kapott, emellett szabálysértési eljárás is indult ellene. Perzselő napsütés és 40 fokos hőség vár ránk. Felhőkkel alig találkozhatunk és csapadék sem lesz. A szél a Dunántúlon olykor megélénkül. Az este sem hoz majd valódi enyhülést, mert akkor is 28-32 fokot mérhetünk. A hőség még holnap is folytatódik, már 42 fokos meleget ígérnek. Az előrejelzés szerint azonban pénteken nagyot zuhanhat majd a hőmérséklet.
12: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
13: A 8-as számú főúton Veszprém közelében egy kis busz a szalakorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél Székesfehérvár felé csak egy sáv használható jelenleg. Az M0-as autóúton az M3-as és M2-es csomópontjai között a Megyeri híd felé a 70-estől a 71-es kilométerig munkavégzés miatt zárják le nem sokára a belső és a középső sávot. Szerencsére három forgalmi sáv van, így egy még mindig megmarad a közlekedése, de azért kisebb tumultusra lehet számítani. Sávzárásra kell készülni a Veres Péter úton is a Fuvallat utcánál baleset miatt, valamint a H8-as és H9-es hév Cinkota és az Örs-vezértere között mindkét irányban az Örs-vezértere irányú vágányon közlekedik, úgyhogy itt komoly fennakadásra lehet számítani. Közben a H5-ös hév Szentendre és Pomász között ugyancsak egy nem baleset, egy járműhiba miatt mindkét irányban egy vágányon, a Szentendre irányú vágányon közlekedik, azon a peronon várják tehát. És nagyjából ennyi hirtelen, ha van még közlekedési infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-as számra, de leginkább vigyázzanak magukra meg egymásra. Jó utat!
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: Tudom, hogy nem vagy hőmérőből, de mit tapasztaltál?
14: Figyelj, ahogy most kinyitottam az ablakot, szerintem ezen már tudunk majd tojást sütni pár perc múlva.
13: Mármint a preparált párkányunkon.
14: A preparált párkányunkon, igen.
13: De szó lesz még a ventilátoros tévhitekről is nem sokára. Sláger!

0: a Sláger reggel.
1: Olyan sokat emlegettük már a zenei kvíz, hogy Ildikó úgy érezte, hogy van valami, amit ő szeretne velünk megosztani azzal kapcsolatban, hogy miért is fontos az, hogy az ember részt vegyen a zenei kvízben. Jól mondom,
2: Ildikó?
1: Jó
2: reggelt,
1: szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözöllek titeket!
2: Na miért volt fontos neked, hogy kitöltsd a zenei kvízünket?
3: Hát tudni kell rólam, hogy én egy 45 éves hölgy vagyok, és nagyon fontosnak tartom, hogy mindig másokon segítsek. És hát most úgy gondoltam, hogy egy kis segítséggel kitöltöm a zenei kvízt, és esetlegesen egy kis szép üzenetet megosztok veletek, és akkor ne találtam én is visszakapok egy kicsit egy kis kényeztetési lehetőséget általatok.
2: Tehát, hogy nagyon örülnél valamelyik wellness hétvégénknek.
3: Hát nem titkolva, igen. Ennek is
1: ja, hogy ilyen kényeztetésre gondolsz.
2: Már... Mondjuk ezt megértem. Melyiket választanád, ha tehetnéd? A Mátrába, a Balatonra, vagy a Velencei tó partjára szeretnél menni?
3: Hát én Szombathelyi vagyok, a Balatonon már nagyon sokszor jártam, inkább a Velencei vagy a Mátrai lenne szimpatikusabb a számomra.
1: Épp elgondolkodtam, mondja, hogy 45 évesen, ugye 47 vagyok, nagyon kellemes hangja van, hallatszik, hogy egy ilyen komoly érett hölgy, mondom, kávézni hívja meg, vagy valami, de hát, hogyha ilyen típusú kényeztetésre vegyük, hogy inkább wellness hétvégére menne, én nem állok az útjába.
2: Drága Ildikó, mivel foglalkozol, hogy sokaknak tudsz segíteni?
3: Hát különben pedagógus vagyok, úgyhogy nagyon sokat vagyok gyerekek között, illetve akkor a felnőttek társaságában is. Én már több mint 15 éve tanítok.
1: Valami speciális pedagógus?
3: Osztályfőnök vagyok egy Szombathelyi általános
1: iskolában. Ja, pont azt szerettem volna kérdezni, hogy valamilyen speciális pedagógus vagy-e, mert annyira megfontolt a hangot, hogy azt hittem, hogy nem tudom, különleges igényű gyermekekkel foglalkozó például, de vagy pedig tantárgyat tanítasz, de ezek szerint akkor az utóbbi.
3: Alsós tanító vagyok, igen, és rengeteg programot szoktam nekik szervezni, minden lehetőséget megpályázok, és többségében nyerek is nekik.
2: Jaj, de jó fej vagy, igen.
3: Nagyon sok élményt adok a gyerekeknek is, és ezáltal szerintem még jelvezetesebb egy tanítási folyamat a gyerekek számára.
2: Ildikót Szombathelyen neten keresztül hallgatsz minket, applikáción keresztül, vagy hogy?
3: Így van, neten keresztül. Szoktam főképp a reggeli órákban, amikor még nem kell bemennem, akkor mindig. Ez
2: nagyon hallgatom. Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Két dolgot mondhatok még erre. Az egyik, hogy én nagyon támogatom, hogy te nyerd valamelyik wellness hétvégét. A másik dolog, hogy ez az égvilágon semmit nem számít, mert nem ezen múlik, hogy ki lesz a végén a szerencsés. De nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk, és hogy kitöltötted a kvízt.
2: Köszönjük.
1: Szia.
3: Én is köszönöm.
2: Szurkolunk majd neked is. Szia, szia.
1: Ha ránéznek a Sláger FM online felületeire, akkor pillanatok alatt megtalálhatják a zenei kvízünket, ahol tehát nem csak, hogy wellness hétvégét nyerhetnek, hanem beleszólhatnak abba, hogy hogyan frissítsük fel, újítsuk meg zenei kínálatunkat, és talán ez a legfontosabb az egészben. Köszönjük szépen segítségüket, és megháláljuk jobb-nagyobb dalokkal, mint amilyen például Bryan Adams és Mercy kettősé, a When You're Gone már is itt a Sláger reggelben, 4:10-kor.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél tíz lesz már 8 perc múlva, és szerintem most folytassuk azzal, vagy kezdjük azzal, hogy először is megdicsérjük a mi hallgatóinkat is, és megköszönjük a szíves együttműködésüket, mert ugye most az elmúlt két napban nagyon sokat hallottunk, meg olvastunk arról, hogy jelentősen visszaesett a vízfogyasztás Magyarországon, és hogy az áramfogyasztás is, tehát hogy nagyon sokan valóban komolyan vették ezt a kérést, hogyha lehet, akkor nem lemondani kell mindenről, hanem hogy kicsit ütemezzék át, és ami nem fontos, azt tényleg halasszák el inkább. És hogy van, hogy péntekig van ugye érvényben az a riasztás, hogy nagyon meleg lesz, tehát hogy most még tartsunk ki, tehát ne az legyen, hogy jó van, akkor most már hátradőlhetünk, mert ezt a két napot még bekeljük ki valahogy, és ezen belül is azt hiszem, hogy azt mondtad, ma lesz a legmeleg.

0: jóféle olívaolajat, hoztam tojást, azt ott a föl tud ütni az ablak szélén szerintem, simán, és most átmegyek a te mikrofonodhoz, mert onnan, hát ha...
1: Egyelőre nem sül.
0: Mert hogy hát kézmelegnél több az a párkány, tehát hogy forrónak mondható, de hát ugye ez csalóka, nyilván nekünk érzékelvén forrónak tűnik. Azért azt is tegyük hozzá, hogy még nincs fél tíz.
1: Tehát, egyelőre ugye, semmi.
0: Egyelőre... De nem folyik le. Arra vigyázz, hogy ne csurogjon le a gymbe. Légy vele türelmes. A terv az ugye tükörtojás készítés lett volna, hogy oda ütjük, és akkor rögtön megsül, de figyelj, és mit gondolsz, rántotta még, vagy egy jó kis omlett még lehet belőle?
1: Délután újra kell próbálnunk, de mert ebből egyelőre semmi.
0: Egyáltalán semmi nem történik vele?
1: De hát semmi. Picit
0: sem. Nem látom innen, mert nem engedi a kábele. Vettek rá egy pillantást. Borzasztóan néz ki, tehát egy ilyet a konyhában még én sem tudnék csinálni. Még 100%-kal sem.
1: A Facebookon, az Instán és a TikTokon láthatják, hát ennyi.
0: De
1: figyelj, ez most nem sikerült.
0: Megcáfoltunk egy városi legendát, tehát hogy forrónak tűnik, most mondom, hogy menjünk le és a motorháztet próbáljuk meg, de szerintem egyébként valószínűleg az lehet a gond, igen, hogy még nincs fél tíz, tehát nagyon korán van, és oké, hogy kézzel tapítva forrónak tűnik a párkány, de egyébként ezek szerint nem az. Jó, egyelőre engedjük el, viszont másik nagyon fontos ilyen közvélekedés nyomába eredünk, hogyha például a ventilátort azt így forgatjuk meg, úgy forgatjuk meg, ugye jeget teszünk hozzá, meg spickoljuk, nem tudom, párologtatóval, stb., akkor sokkal hidegebbet tudunk csinálni a lakásba, majd mindjárt kiderítjük, hogy ebből mi igaz például. Ez a sláger reggel, fél tíz előtt 5 perccel.
2: Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu a pótfelvételiben is!

0: A részletekért kattints a meleget.hu/játék oldalra.
1: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
3: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fény terápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
5: A reklám után.
6: Ma is marad a forró idő perzselő napsütéssel, és ma lesz elvileg a legmelegebb, délután akár 39 és 42 fok között is alakulhat a hőmérséklet, úgyhogy még próbáljunk kitartani, és ezt a mai, illetve a holnapi napot kibírni, aztán majd péntektől jön az enyhülés, akkor a legmagasabb érték az már csak 32-33 fok között várható.
7: Már csak!
6: Ilyen hát a mostanihoz képest, gondolj bele, 10 fokkal kevesebb lesz, az már jó.
7: Éjszaka is csak 27 fok volt.
8: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyú és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
7: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán kiszáradt fákat vágnak ki Baracska közelében. A 37-es kilométernél zárva tartják ezért a külső sávot, most már több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M0-ás autóúton az M3-as és az M2-es csomópontjai között a Megyeri híd felé a 70-estől a 71-es kilométerig munkavégzés miatt a mai napon lezárják a belső és a középső sávot, így a külső maradt csak használható, várhatóan délután 2-ig. Legyenek türelmesek és persze figyelmesek arra felé. Sávzárást kell kerülgetni a 16. kerületben a Veres Péter úton is, a Fuvalat utcánál, ahol baleset történt. Emiatt a baleset miatt a H8-as és a H9-es hév közlekedésében is változás állt be. Cinkota és az Örs-vezértere között mindkét irányban az Örs-vezértere irányú vágányon közlekednek a szerelvények, de most már pótlóbuszokat is beállítottak az Örs-vezértere és Cinkota között. Ennyi. 0630303958 az SMS és telefonszámunk. Ha bármilyen további közlekedési infójuk van, azt itt várjuk. Köszönöm.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Röviden összegezve, az előbb mi sültünk fel, a tojás pedig nem sült meg az ablakpárkányunkon, pedig nagyon szép reményeket fűztünk hozzá, ugye?
2: Így van, a social felületeinken a próbálkozásunkat minden esetre hamarosan láthatják.
1: Jó, hozzátenném, az előbb még 9:30 sem volt, és oké, egy órák óta ide tűz a nap, és forrónak éreztük,
2: ugye?
1: Forrónak éreztük a párkányt, de ahhoz nem volt elég forró, hogy a tojás megsüljön. Na hát további tévhiteket ígértünk még. Ha nincs légkondid, akkor így hűzd le a szobád. Ugye ilyen és ehhez hasonló cikkekkel tele van az internet minden nyáron, meg hát a boltok is tele vannak mindenféle leleményes készülékekkel. Én múltkor beugrottam, és dupláron vettem egy sima ventilátorhoz képest egy olyat, aminek, képzeld el, alul van egy víztartály, azt feltöltöd, még ilyen kis jégakukat is adtak hozzá, hogy ezt tedd be a mélyhűtőbe, hűtsd le, tedd bele ebbe a vízbe, és így elképzeltem, hogy majd a hűvös őszi fuvallat árad a ventilátor. Pont tök mindegy.
2: Semmi.
1: Semmit nem ér az egész. Szóval, hogy minek van értelme, meg minek nincs, erről szeretnénk megkérdezni Herlén Károlyt, a BME mester oktatóját. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szép napot kívánok mindenkinek, üdvözöllek benneteket. Miben segíthetek?
2: Mindenben is.
1: Igen.
2: Képzeld el, hogy én tegnap pont olvastam egy cikket, egy osztrák fizikust kérdeztek meg arról, hogy most tényleg a ventilátor lehűti-e a szobát, és pont eszünkbe jutott el Zoli, vagy de jó, hogy nekünk van egy szuper mester oktatónk, aki majd el fogja magyarázni, hogy tényleg miért nem működik. Mert én, ha 44 éves korom, még abban a tudatban voltam, hogy ha bekapcsolom a ventilátort, akkor az tök jól fog működni, lehűti a szobát. Aztán ki kellett, hogy derüljön, hogy nem, de miért nem?
3: Hát az a helyzet, hogy bocsánat, de fizika tanárként kénytelen leszek megint tanítani.
2: Na mondd.
3: Meg kell különböztetni két alapfogalmat, az egyik a hőmérséklet, a másik a hőérzet.
2: Igen.
3: Ezt nagyon sokan összekeverik, ezért kérlek, hogy bírjátok türelemmel, amit mondok. A hőmérséklet az, amit a hőmérő mutat, ez egy exakt dolog, ez a tudatunktól teljesen függetlenül, ezt mondja be a meteorológus, ezt mutatja a falra akasztott hőmérő.
1: Okay.
3: A hőérzet az viszont egy szubjektív dolog, teljesen szubjektív, és több mindentől függ a páratartalomtól, a légáramlás sebességétől, és a környező felületek hőmérsékletétől. Tehát ez egy komplex dolog. Az egyik az azt jelenti, hogy mit szeretnék, a másik azt pedig, hogy mi valósul meg. Tehát körülbelül így lehet fölfogni. Most, amit a Zoli elkezdett mondani, hogy mindenféle megoldások, ezt megint azt mondom, hogy picit lépünk hátrébb, és akkor ugye akkor látjuk, hogy most nekünk nem a hőmérséklettel, hanem a hőérzettel kéne
2: igen.
3: foglalkozni, mert kit érdekel, hogy mennyit mutat a hőmérő, ha én jól érzem magam.
1: Igen, én a 27 fokban reggel nagyon jól éreztem magam.
3: Na most akkor az a lényege, hogy ugye mondtam az egyiket, a páratartalmat. A páratartalomra tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ő a főgonosz. A melegben a páratartalom nagy, nem tudunk izzadni, magyarul az emberi test nem tudja hűteni magát.
1: Aha.
3: Tehát magyarán a páratartalom, na most, hogyha valaki fogja magát, vesz egy ventilátort, a ventilátor ugye a légáramlás sebességét fogja növelni, ez benne van ugyanabban a fogalomban, amit mondtunk, tehát a hőérzetben.
1: Igen.
3: És ez azt jelenti, hogy ha elkezdünk magunkra tolni a levegőt, akkor az gyakorlatilag a hőérzetünket azt jó irányba fogja melegben eltenni, itt télen egyébként ugyanez a hőérzetet, ezt rontani fogja.
1: Aha.
3: Tehát ugyanaz a dolog, különböző hőmérsékleten teljesen más hatást fog kiváltani. Tehát tulajdonképpen az ember ott van egy szobában, a szobában van valamekkora páratartalom, bekapcsoljuk a levegőt, és akkor a levegő folyamatosan éri a testünket, és akkor ez gyakorlatilag a hőérzetünket javíthatja.
1: Aha.
3: A legtöbb esetben javítja is, az az egy dolog van, hogy ha túl nagy ez a légsebesség, az egyszerűen a komfortérzetet az embernek elviszi.
1: Az ízületünket. Oké, de akkor várjál, hogyha páráról beszélünk, hogyha...
3: Elkezdünk ízet párologtatni.
1: Igen?
3: A párolgás tény is valahogy ízét, hogy hőt fog elvonni, de azért ne felejtsük el, hogy ez közben egy ilyen, hogy is mondjam csak nektek, egy ilyen, föl fogja növelni a páratartalmat, és a páratartalmat, hogyha az ember elkezdi fölnövelni, akkor egész egyszerűen egy ilyen trópusi őserdőt csinálunk a szobámból páratartalom szempontjából.
1: Aha.
3: És igazából, hogyha megnézi valaki, még egy dolgot érdemes megnézni, hogy az ember a lakását fölfogja, mint egy zárt doboz, fizikusoknak használják egy zárt rendszer, és akkor ebbe a zárt rendszerből, ha viszünk ki energiát, hőenergiát, az akkor nekünk a hőérzetünket javítani fogja, ha nem, akkor pedig rontani fogja.
2: Figyelj csak, aha. És hogyha ventilátort használunk, segíthet az, hogyha mondjuk bevizezzük a tarkónkat, a testünket, és úgy fújatjuk a ventilátorral a levegőt? Tehát az például hát lehet egy megoldás?
3: Hát most én azt akarom mondani, hogy bevizezi az ember a tarkóját, és ráereszti a levegőt, hát ez gyakorlatilag az érzékenyebb emberek az nagy valószínűséggel szalfájás fognak kapni, esetleg... Tehát én összegyűjtöttem, ugye az első a mobil asztali klímák, ugye ez az USB-ről működő, az valójában ez egy felturbozó 10-es borogatás, nem több. Aha. Nem hülyeskedek, tehát ez annál nem ér többet. A vizes borogatást folyamatosan cserélgetni kell, és akkor az hűteni fog. De ugye Okay. Akkor azt vegyük észre, hogy a meleg vizet, azt leengedtük a mosón, tehát kiment a lakásból. Ugyanaz igaz azokra, amelyikre jeget csinál az ember, mert mi történik a jéggel, hol csinálod a jeget? A konyhába, a hűtőgépbe. Tehát magyarul a konyhába te fogod magad, és a jég készítéshez szükséges hőenergia elvonás, akkor konyhát fűtöd. Tehát a problémát átteszed a lakásnak egy másik oldalára.
1: Ez jogos, fölmelegszik a konyha, miközben jeget csinálunk.
3: Egyébként, hogyha most ezt a gondolatot tovább foglalkoztatja az ember, akkor tulajdonképpen egy dolgot lehet megtenni, hogy átmész a szomszédba, és megkérdez, hogy csináljon neked jégkockát. Na most akkor kivitted a lakásból a hőt, de ezt még lehet tovább fokozni. Mi lenne, ott maradnál szomszédnál, hát ha van klímája.
1: Jó, igen. Tehát a klíma az igazi egyetlen megoldás, ha jól értem. A valódi légkondi.
3: Van még egy, azt azért szeretném még megemlíteni, hogy nehogy itt valaki azt mondja, hogy ez nem tartozik ide. Az ablakra szerelhető kivezetés nélküli mobil klíma. Aha. Ez olyan érted, mint amikor azt mondom, hogy van egy porszívó, nincs benne zsák, hanem a lakás másik felére viszi el a meleget.
1: Aha. Jó, tehát...
3: Tehát én azt mondom, hogy persze egy Magyarországon, de nem csak Magyarországon, tehát az egyszerűbb ilyen lakásklímák azok egyetlen egy dologgal foglalkoznak, hogy mennyire legyen hideg. Ha az ember megkérdez egy profi klímaszerelőt, akkor el fogja mondani, hogy a hőmérséklet mellett a páratartalom, a légsebesség nagyon fontos, mert hogyha 1 m/s nagyobb lesz a sebesség a levegőnek, nem leszünk a komfortzónánkban.
1: Bocs, Karcsi, de ha azt mondod, hogy a páratartalom fontos. Most eszembe jut, hogyha használunk otthon tök mindegy, hogy ilyen asztali klímát, tehát ami nem vezeti kifelé a hőt. De berakunk, vannak most már ezek az apró készülékek, amiben beleraksz egy ilyen pasztillát, egy tablettát, és ugye összegyűjti egy tartályba a párát a levegőből, az segíthet? Mert akkor az viszont csökkenti a páratartalmat.
3: Hát igen, az a kérdés, hogy ez mennyi vizet tud ez a szerkezet kihozni. Én azt mondom, hogy az igazán, tehát nem úgy szokás páratartalmat csökkenteni a klímatechnikában, hogy veszünk valamit és abban meg összefogjuk a vizet, hanem az szokás, hogy lehűtik a levegőt 10 fokos, 12 fokosra, kicsapódik az összes víz belőle szinte, tehát marad benne, de nem sok, és utána azt visszamelegítik mondjuk 24 fokosra. Mm. És akkor így a páratartalom összen, és ezt kifolyik. Hát mindenki tudja, hogyha megy a klíma, akkor ugye ott a víz az folyik. De az a víz nem a lakásból, a levegőből folyik ki, hanem a hideg oldali hűtőre rácsapódó, levegőből rácsapódó víz. Tehát magyarul a lakásnak a páratartalmát azon nem tudjuk érdemben csökkenteni.
1: Na jó, csak a profi megoldás segít ilyenkor. Hát köszönjük szépen Hertlein Károlynak, a BLM Mester oktatójának. Hűs napokat kívánunk!
3: További szép napot!
2: Szia!
1: Nem maradt más, megvárjuk a pénteket, amíg kicsit csökken a hőmérséklet, addig meghűsölünk akárhol a bevásárlóközpontban és a munkahelyünkön. Hát hűsölünk, de közben azért forrósítjuk is kicsit a hangulatot, hiszen érkezik Charlie
2: és Király Linda
1: és játszom, ahogy lélegzem. 10 óra lesz vár közben, 10 perc múlva. Jó reggelt!
4: Néztem az üvegen át,

0: Charlie és Király Linda meg a Hammond orgona. Meg Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Akik már a köszönik kitüntető figyelmüket, akkor neki futunk majd még valamikor délután ennek a tojássütésnek, de...
1: Délután?
0: Hát, hogy már csak becsületből, és akkor lefotózzuk, lefilmezzük. Értem, hogy a műsornak vége, de hát azért kellett most megpróbálkozzunk vele, mert...
1: És te itt maradsz? Hát, vagy jössz vissza délután, vagy mi lesz? Vagy majd a kis Katát megkérjük, hogy próbálja ki ő?
0: Süssön a
1: Kata. Az, négykor, igen, az mondjuk jó ötlet.
0: Rátesteljük ezt a feladatot. És akkor mára tényleg búcsúzunk, és kívánunk további szép napot. Bírjuk még ki, akkor holnap utánig, ugye nagyjából ezt a hőséget. Ebben segítenek a frissítő slágerek, mint például Madonna és Sabrina Carpenter újdonsága. Kérem szépen, ez a Bring Your Love-it a slágeren.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: Pihensz, Anna?
4: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
4: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zéden krém gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
4: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
7: Van megoldás.
6: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
7: www.hotelnautis.hu.
8: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
9: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt. És mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2 400 000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. biggeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
10: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Bell Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Bell Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Különösen fontos az esti áramfogyasztás csökkentése. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, és Budapesten nincs locsolási tilalom. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. A hőség ma és holnap tetőzik, ezért Magyar Péter ismét önkéntes energiatakarékosságot kért a lakosságtól és a vállalatoktól. A miniszterelnök szerint elsősorban délután 5 és este 10 óra között lenne fontos mérsékelni, vagy más időpontra áthelyezni a nagyobb áramfogyasztást. Közölte, hogy a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája továbbra is stabilan termel, a Duna vízszintje pedig nem változott. A következő 2 nap fokozott terhelést jelentett az elektromos hálózatnak, a légkondicionálók intenzívebb használata miatt. Az elmúlt napokban 9%-kal mérséklődött az országos vízfogyasztás, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter szerint a lakosság és a vállalatok takarékossága jelentősen csökkentette a vízhálózat terhelését, így stabilabbá vált az ellátás. Péntekén félig ugyanakkor továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért a következő napok különösen megterhelőek lehetnek. A tárcavezető arra kér mindenkit, hogy folytassa a tudatos vízhasználatot, hogy valamennyi háztartásban zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Befejezték a munkálatokat a tűzoltók az Érd és Szászhalombatta közötti területen, ahol még múlt kedden csaptak fel a lángok. Tarló, körbálák és mintegy 30 ezer köbméter komposzt gyulladt meg, amely az oltás után többször ismét lángra kapott. A munkában Pest vármegye és Budapest számos hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltó egysége vett részt. Tegnap még 4 vízsugárról oltották a megmaradt tüzet, miközben 3 munkagéppel szétterítették az izzóanyagot. A katasztrófa védelem reggel közölte, hogy a beavatkozást befejezték. Budapesten jelenleg nincs hivatalos vízkorlátozás, ezért a kertek és közterületek locsolása továbbra is megengedett. A félreértést a kormányhivatal és a minisztérium korábbi közlése okozta, amely szerint országos korlátozás lépett életbe. A tárca később pontosított és elnézést kért, megerősítve, hogy a vízkorlátozásról minden település saját hatáskörében dönt. A főváros nem vezetett be ilyen intézkedést, ugyanakkor takarékos vízhasználatot kért. Elsősorban a fiatal fákat, frissen ültetett cseréket és évelőket érdemes öntözni, míg a gyep locsolása mérsékelhető. A sportpályák vezetékes vízzel történő öntözésére vonatkozó tilalom ettől függetlenül továbbra is érvényes. Baleset miatt nem közlekedik a H8-as és a H9-es hév Cinkota és az Őrsvezér tere között. A kimaradt szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a BKK. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy szerelvény elgázolt egy embert a 16. kerületi Veres Péter úton, Kishalom és a Lidla-Füred utca között. A tűzoltók megemelték a hévet, kiszabadították alul a sérültet, majd átadták a mentőknek. A helyszínelés miatt hosszabb menetidőre kell számítani. Leállították a Kossuth-téri szökőkutat és a Csobogót Pesterzsébeten a hőségriadó és az energiaválság miatt. A közműhálózatról működő öntözőrendszerek használatát több mint felére csökkentették, a fiatal fák megóvására pedig 50 öntözőzsákot helyeznek ki. Az önkormányzat folyamatosan vizsgálja, hol lehet tovább mérsékelni a locsolást a növényzet károsítása nélkül. Marad az embert próbáló forróság ma délelőtt a vételkörzetben. Perzselő napsütéssel indult a napunk, csak kevés gomoly felhő képződhet, de csapadék ma sem valószínű. A csúcshőmérséklet délutánra elérheti a 39 fokot, az UV-sugárzás pedig ma is nagyon erős lesz.
7: Sávlezárásra készüljenek. A 16. kerületben a Veres Péter úton a Fuvallat utcánál baleset miatt a H8-as és a H9-es hív Cinkota és az Őrsvezér tere között mindkét irányban az Őrsvezér tere irányú vágányon közlekedik. Pótlóbusszal is utazhatnak az Őrsvezér tere és Cinkota között. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Torlódik a forgalom ott a Gyáli úttól. Csak a külső sáv járható várhatóan délután 2 óráig az M0-as autóúton, az M2-es és az M3-as autópálya között egy rövidebb szakaszon a Megyeri híd felé karbantartás miatt. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán kiszáradt fákat vágnak ki Baracska közelében, a 37-es kilométernél a külső sávot lezárták, így 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. És a 71-es főúton Badacson-Tomai közelében két személy autó ütközött össze, a 76-os kilométernél a főutat teljes szélességével lezárták a forgalmat, helyben terelik.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Indul a sláger napközben a mikrofonnál, innentől kezdve Jekkel Dániel, pörgessük együtt a munkaórákat, és játszunk. A nyár legnagyobb koncertjeire lehet páros belépőket nyerni rajtunk keresztül, ez boldoggá tesz, úgyhogy jön Pharrell Williams és a Happy.

A legnagyobb slágerek változatosan

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és hoztam egy jó írt, ugyanis vételkörzetünkben is több településen van lehetőség a hőségriadó ideje alatt ingyenesen strandolni. Ilyen városok például Székesfehérvár, Szolnok, illetve Kecskemét, ahol lakcímkártyával a késő délután és az esti órákban díjmentesen lehet strandot használni helyieknek. A kezdeményezés elsősorban a napközben dolgozóknak nyújt felfrissülési lehetőséget a forróságban, míg a fővárosi strandok szintén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, úgyhogy amellett, hogy rendszeresen fogyasztunk és van nálunk megfelelő mennyiségű víz, árnyékban vagyunk és védjük magunkat a naptól, ez is egy jó eszköz lehet most itt a hőségriadóban. Holnap utáni kell még kibírnunk, ezt reggel is hallhattuk Zoliéktól, úgyhogy tényleg addig még ilyen eszközöket tudunk bevetni a hőség ellen. Na meg a legnagyobb slágereket változatosan érkezik most egy közülük, One of Us, az Abba slágerével folytatjuk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk Miles Smith után. Egyébként a Nice to Meet You-t hallgattuk, aztán a következő zenei szakaszt majd Mark Ambo slágere, a Belong Together Petszintide.
1: Ma is marad a tikkasztó forróság a Sláger FM teljes vételkörzetében. Perzselő napsütésre készülhetünk, felhő alig lesz az égen és csapadék sem valószínű. Napközben a déli szél többfelé megélénkülhet. A 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli. Még az egészséges emberek szervezetét is, legyenek türelmesek magukkal is, figyeljenek egymásra, fogyasszanak megfelelő mennyiségű vizet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 39 fok körül alakul a mai napon. Erős UV sugárzás mellett.
0: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán kiszáradt fákat vágnak ki Baracska közelében. A 37-es kilométernél a külső sávot lezárták, így 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. A 71-es főúton Badacsony-Tomaj közelében két autó ütközött össze, a 76-os kilométernél ezért a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyben terelik el. Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalom közelében, a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres a torlódás ott. Az M0-as autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométerek között munkavégzés miatt lezárták a külső és a középső sávot. Előre láthatólag délután 2 óráig csak egy sáv lesz ott járható, úgyhogy erre tudunk készülni. Budapesten sávlezárásra kell készülni. A 16. kerületben a Veres Péter úton a Fuvallat utcánál baleset miatt a H8-as és a H9-es év Cinkota és az Őrsvezértere között mindkét irányban az Őrsvezértere irányú vágányon közlekedik. Pótóbusszal is utazhatnak az Őrsvezértere és Cinkota között. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy dán duóval megyünk tovább. A Junior Senior 2002-es világslágere a Move Your Feet érkezik, amely a dán duó legismertebb dala. Azonnal fülbemászó dallamával és utánozhatatlan retro 8 bites videoklipjével hódította meg a globális slágerlistákat. A fergeteges hangulatú indie pop és dance pop stílus szerzemény a korai 2000-es évek egyik legikonikusabb partizánéja lett, amely máig garantáltan táncra pertít bárkit, úgyhogy tegyünk egy próbát, ha már állnának is fel, és táncolnának rá, az teljesen rendben van.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 629 településen van vízkorlátozás. Baka András korábbi főbíróval találkozott Magyar Péter, és újabb nagyvállalatok csökkentik energiafelhasználásukat. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Magyarországon 629 településen vezettek be valamilyen fokú vízkorlátozást a tartós hőség és az aszály miatt. A legtöbb helyen elsőfokú intézkedés van érvényben. 13 településen azonban már a legsúlyosabb, harmadfokú korlátozást rendelték el. A védelmi munkacsoport az ivóvízellátás mellett az energiahelyzetet is áttekintette. Tegnap az ország csúcsidei áramfogyasztása 300 megawatttal maradt el az előrejelzett értéktől, ami a kormány szerint az önkéntes takarítást eredményét mutatja. A paksi atomerőmű továbbra is jelentősen csökkentett teljesítménnyel, 230 megawatton működik. Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, annak témáit azonban nem részletezte. Baka András korábban két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, majd a legfelsőbb bíróságot vezette. Elnöki megbízatása 2011-ben az új alaptörvény elfogadását követően szűnt meg, később pedig a Kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Magyar Péter az európai jog és az alkotmány elismert szakértőjeként méltatta a jogtudóst. A Penny, a MOL, a Strabag, a Gringo és az Audi is takarékossági intézkedéseket vezetett be az esti csúcsidőszak tehermentesítésére. A Penny lekapcsolja az italhűtőket, az autótöltőket és a logóvilágítást, valamint szünetelteti a pékáros sütést. A MOL korlátozza nagy teljesítményű elektromos töltőit, a Gringo pedig esténként minimálisra csökkenti járműveinek töltését. Az Audi augusztusban mérsékelt termeléssel működik, leállította irodái klimatizálását és automosóit, délután pedig nem tölti elektromos járműveit. A Strabag több üzemében és bányájában leállította, vagy más időpontra helyezte át a termelést. Ezzel 11 megawattal csökkentve csúcsidei energiafelhasználását. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV jármű flotta megújítására, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra. Az első szerelvények várhatóan 2030-ban állhatnak forgalomba. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a HÉV valódi alternatívát kínáljon az autózásra szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a budapesti közúti forgalmat. Augusztus 8-a áthelyezett munkanap, a 12. kerületi polgármesteri hivatal szervezeti egységei azonban szombaton zárva tartanak. Személyes ügyintézésre ezért ezen a napon nem lesz lehetőség. A fizetős parkolási rend ugyanakkor érvényben marad, így a Hegyvidék díjköteles területein szombaton is parkolójegyet kell váltani, vagy mobiltelefonon elindítani a parkolást, közölte az önkormányzat. Változatlanul száraz útviszonyokra és jólátási viszonyokra számíthatunk a városokban, viszont péntekig meghosszabbították a harmadfokú hőségriadót, és a vörös kód is érvényben van. Így mindenkinek figyelni kell a rászorulókra is, illetve saját maguk egészségére, hiszen könnyen kaphatunk hőgutát a vakító napsütésben. Vezetés közben mindenképpen hordjanak napszemüveget, délután tikkasztó, 39 fokos maximum lesz.
2: Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalom közelében, a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres a torlódásot. Az M0-es autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométerek között munkavégzés miatt lezárták a külső és a középső sávot. Előre láthatólag délután 2-ig csak egy sáv lesz járható, közel másfél kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópontépítés zajlik Lajos Mizse közelében, a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeren keresztül torlódik ott a kocsisor, úgyhogy sok türelmet, kitartást kívánunk mindenkinek, hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, mondja el, hogy mit lát, érez, tapasztal. 0630303098, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indítjuk a délelőtt utolsó óráját a mikrofonnál, továbbra is Jekkel Dániel, és továbbra is tart a játékunk a nyár legnagyobb koncertjeire, úgyhogy érdemes továbbra is minket hallgatni. Kamrád, Be Mine, ezzel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam most egy jó írt, ugyanis a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében uniós forrásból 42 darab új klimatizált és akadálymentes motorvonatot vásárolnak, amelyel még az idei évben kiírt közbeszerzéssel teljes egészében lecserélik a 45-60 éves elavult hévjárműparkot a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az első új szerelvények a tervek szerint 2030-tól állnak majd forgalomba, úgyhogy egy picit még várnunk kell, de látszik a fény az alagút végén. Pointer Sisters, Jump, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Justin Bieber vadonat újdonságát fogjuk meghallgatni. Ez lesz a Daisies, a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után. Vele megyünk tovább.
1: Zavartalan napsütés és országszerte száraz útviszonyok várják a közlekedőket az egész régióban. A trópusi éjszakák miatt romló alvásminőség és a perzselő hőség nyomán tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság nehezítheti meg a vezetést. A vakító napsugarak miatt elengedhetetlen a napszemüveg használata a volán mögött. A kora reggeli 24 fokos minimumot követően délutára 39 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Az UV-sugárzás a déli órákra már nagyon erős lesz.
0: Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Herceghalom közelében a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres a torlódásot. Az M0-es autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométerek között munkavégzés miatt lezárták a külső és a középső sávot. Előre láthatólag délután 2-ig csak egy sáv lesz járható, közel másfél kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópontépítés zajlik Lajos Mizse közelében, a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeren keresztül torlódik ott a kocsisor, úgyhogy sok türelmet, kitartást kívánunk mindenkinek, hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, mondja el, hogy mit lát, érez, tapasztal. 0630303095, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Paul van Dyk és tőle a Let's Go 2007-ből szólt, aztán megyünk tovább, érkezik egy már 73 éves művész. Mike Oldfield, brit rockzenész és zeneszerző, a Tubular Bells alkotója. A nehéz gyerekkorú, korán önállósodó zenész demóját több kiadó is elutasította az ének hiánya miatt, ám Richard Branson felkarolta a projektet. Az 1973-ban megjelent közel 20 hangszeren feljátszott lemez az Ördög Gűző című filmnek köszönhetően világhírű, világméretű sláger lett, Grammy-díjat hozva a művésznek. Ez volt az első belépő slágere, amivel tényleg megszerezte a világ figyelmét, tehát a most következő Moonlight Shadow pedig aztán abszolút ott tartotta a halhatatlanok körében, úgyhogy érkezik most Mike Oldfield és a Moonlight Shadow.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.

0: Pestre működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
2: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Ha én rózsa volnék.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: Leander szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki szimfonikus zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
7: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Elbírjátok képzelni, hogy helyettetek robot menjen suliba?
10: Nem nagyon. De mondjuk olvastam egy könyvet, az a neve, hogy a Ropi naplója.
9: Imádom.
10: Igen, megvan mindegyik nekem.
9: 12 van belőle?
10: Nem, 21.
11: Akkor neked még hiányzik.
9: Akkor még hiányzik.
10: És akkor olyan van, hogy az lenne jó, hogyha az agyat menne a suliba helyetted.
7: Székreállok.
12: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
13: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Biztosított Budapest ivóvízellátása az alacsony dunai vízállás ellenére. Sétáló utcává alakíthatják a Rádai utca egy részét, és szeptember végén ismét megrendezik a kutatók éjszakáját. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Budapest vízellátása jelentős tartalékokkal rendelkezik, mondta Csörnyei Géza, a fővárosi vízművek vezérigazgatója az Infostartnak. A Duna látható medre alatt egy 40-60 méter vastag kavics réteg található, amely hatalmas mennyiségű vizet tárol és továbbít. A főváros ivóvízellátása nagyrészt ebből a természetes, parti szűrésű készletből származik, ezért az apadás egyelőre nem veszélyezteti a szolgáltatást. Az agglomeráció egyes településein ugyanakkor kevésbé kedvezőek a földtani adottságok, ezért ott jelentősen csökkenhet a kutak kapacitása. A megnövekedett fogyasztás miatt ezeken a területeken továbbra is kialakulhatnak átmeneti ellátási problémák. A Rádai negyed további megújítását tervezi a Ferencvárosi Önkormányzat, írja az Én Budapestem. A fejlesztés részeként a Rádai utca egy szakaszát sétáló utcává alakíthatják. Bővíthetik a zöld felületeket és átalakíthatják a parkolási és közlekedési rendet. A tervek között gyalogos és kerékpáros barát, akadálymentes és klímatudatos megoldások is szerepelnek. Augusztus végén egy 3-4 hetes próbaidőszak is kezdődhet. Az önkormányzat augusztus 9-ig várja a környéken élők véleményét arról, milyen fejlesztések javítanák leginkább az életminőséget a Rádai negyedben. A kérdőív a kerület honlapján érhető el. Országszerte 2500 önkéntes kapcsolódott be a Tisza párt hőség idején szervezett vízosztási akciójába. A párt közlése szerint mintegy 100 000 liter ivóvizet juttattak el 350 településre. Az önkéntesek a helyi közösségek mellett mentőknek és tűzoltóknak is vizet osztottak, 50 Tisza-szigettel együttműködve. A kezdeményezésben a párt országgyűlési képviselői is részt vettek. Az akció célja a rendkívüli hőség miatt leginkább veszélyeztetett emberek és a védekezésben dolgozó szakemberek támogatása. Péntekig délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a harmadfokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. Tájékoztatás a 18-18-as kormányzati ügyfélvonalon is kérhető. Szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják a tudomány iránt érdeklődőket a kutatók éjszakáján, közölték a szervezők. A rendezvényhez eddig több mint 150 magyarországi egyetem, középiskola, könyvtár, kutatóintézet és múzeum csatlakozott. A látogatókat szórakoztató előadásokkal, látványos kísérletekkel, laborbejárásokkal és játékos vetélkedőkkel várják. A program célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. A részletes kínálat szeptember elejétől lesz elérhető a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. A legtöbb esemény várhatóan ingyenesen látogatható. Néhány programhoz azonban előzetes regisztrációra lehet szükség. A déli órákban a 40 fok körüli meleg még az egészséges szervezet számára is rendkívül megterhelő lehet, így figyeljenek egészségükre. Az UV-sugárzás is nagyon erős, ezért kerüljék a tűző napot a napszúrás és a hőguta elkerülése érdekében. A csúcsérték ma 39 fok lesz a vételkörzetben.
11: A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, torlódik a forgalom a Remiz utcától. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Blahalújza tér előtt, valamint a Károly körúton, az Asztória felé szintén ez a helyzet. Csak a külső sáv járható várhatóan ma 14 óráig, az M0-as autóúton az M2-es és az M3-as autópálya között a Megyeri híd felé karbantartás miatt kell ott torlódásra készülni. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópontépítés zajlik Lajos Mize közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeren keresztül torlódnak ott az autók. Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-esen, Hegyes Halom felé, Herceghalom közelében, a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres ott a torlódás, úgyhogy türelmet, kitartást mindenkinek, és megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékot útközben.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délután, a mikrofonnál Jekkel Dániel az ebédhez. Nagyon jó étvágyat kívánok. Nagyon meleg van, ezt talán nem kell mondanom, mindenki tudja magától is. Azt viszont nem, hogy mivel indulunk. Gwen Stefani, What You Waiting For?

Itt a Sláger FM-en ez volt az AHA, és tőlük a Giga Sláger, a Take On Me. Aztán már is megyünk tovább, ugyanis az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a lakossági összefogásnak köszönhetően mérséklődött az elektromos hálózat terhelése, de a péntek éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás miatt a következő napok kritikusak maradnak. A Duna tovább emelkedett, Budapesten 20, Pakson 27 cm-es, így a Paksi atomerőmű működő turbinája továbbra is termel áramot, míg a pénteki hidegfront hozta 5-6 mm-nyi csapadék, az asszályon ugyan nem segít, de a vízszín növekedését egy picit segítheti, úgyhogy bízunk benne, hogy javulni fog ott a helyzet, ki kell bírni, aztán ennyi. Magda Gomlaude, Színezd újra, ezzel folytatjuk.

0: Itt a Sláger FM-en a Spice Girls után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók. Aztán egy igazi szakítós zenével folytatjuk. Ez lesz a Little Mix és a Break Up Song. Velük folytatjuk a következő fél órában.
1: Kikasztó nyári forróság határozza meg a déli órákat a vételkörzet városaiban, a melegben fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők, és az idősebbek vérnyomás ingadozása, illetve nagyon sokan lehetnek a kiszáradás közelében, úgyhogy észre sem veszik, ne várják meg a szomjúságot, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot. 39 fok lesz a legmagasabb napi hőmérséklet, a tompuló reflexek miatt pedig növekszik a baleset veszély az utakon. Így ma a szokásosnál óvatosabban kell vezetni.
0: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, torlódik a forgalom a Remiz utcától. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, valamint a Károly körúton az Asztória felé szintén ez a helyzet. Csak a külső sáv járható várhatóan ma 14 óráig, az M0-as autóúton az M2-es és az M3-as autópálya között a Megyeri híd felé karbantartás miatt kell ott torlódásra készülni. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópontépítés zajlik Lajos Mize közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeren keresztül torlódnak ott az autók. Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-esen, Hegyeshalom felé, Herceghalom közelében, a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres ott a torlódás, úgyhogy türelmet, kitartást mindenkinek, és megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékot útközben.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Florence and the Machine és a You've Got the Love, mekkora zene. 2009-ből hallgattuk ezt a slágert. Aztán menjünk tovább Miley Cyrus-szal, aki nemrég bemutatta az új családtagját egy Insta történetben. Egy kutyamentő szervezeten keresztül öregbe fogadott egy 20 éves sarkantyús teknőst, aki Teru névre keresztelt. Az énekesnő, aki korábban 8 kutyáról, 3 macskáról és 2 lóról gondoskodott, régóta szeretett volna egy teknőst. A család hát most megérkezett, úgyhogy akár virágot is adhat neki, nekünk ad. Tőle érkezik most a Flowers itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szivattyúkat készítettek elő Paksnál az alacsony dunai vízállás miatt. Két napra összeülhet jövő héten a parlament, és gyalogos híd kötheti össze Óbudát az Óbudai szigettel. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Több mint 30 szivattyú áll készenlétben a paksi atomerőműnél. Szükség esetén azonnal megkezdhetik a víz átemelését, írta az Infostart a kormány napi jelentése alapján. A Duna vízszintje Paksnál tegnap este mínusz 135 cm volt, de már enyhe emelkedést mértek. Az atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel termel. Az országos áramfogyasztás tegnap a vártnál alacsonyabb maradt. A takarékossági intézkedéseknek köszönhetően 300 megawattal csökkent a tervezett csúcs. Terhelés. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, derült ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszternek az országgyűlés honlapján közzétett leveléből. A képviselők 10 előterjesztést tárgyalhatnak, köztük a köznevelési intézmények autonómiájának helyreállítását, a közpénzügyi szabályok szigorítását és az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek szabályozását. Napirendre kerülhet a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlése is. A parlament ezen a héten a rendkívüli hőség és az energiatakarékosság miatt nem ülésezik. A klímaváltozás miatt teljes zöld felületkezelési gyakorlatának felülvizsgálatára kérte a MÁV-ot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető Facebook bejegyzése szerint a vasúttársaságnál először hoznak létre fő tájépítési pozíciót. A döntést azután jelentette be, hogy Zuglóban fákat vágtak ki a vasúti töltésen. Vitézi leállította a munkálatokat és elrendelte a beavatkozás felülvizsgálatát. A cél a vasút menti növényzet fenntartható kezelése a közlekedés biztonságának megőrzésével. Étkezésért, dohányzásért vagy az ajtók záródásának akadályozásáért is pódíjazhatják az utasokat. A BKK június közepe óta hatályos szabályzata alapján, írta a Haszon. Tilos az elektromos cigaretta használata, a túlhangos zenehallgatás, valamint a rollerezés és a gördeszkázás az utasforgalmi területeken. Szabálytalan a vészjelző indokolatlan használata, az engedély nélküli árusítás és kéregetés is. A pódi gyors befizetésnél 12 000 forint. Nevet keresnek annak a kutya-kecske párosnak, amelyet vasárnap fogtak be az állatmentők Dabason. A két állat együtt bandukolt az utcán, és mivel a kutyában nem volt csip, a gazdáját sem tudták beazonosítani. Viselkedésük alapján valószínűleg korábban is együtt élhettek, mert nem tudnak elszakadni egymástól, mondta a Sláger FM-nek a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány elnöke, Merza Nagy Rita.
2: Dabasan mi vagyunk szerződésben a kóbor kutyák begyűjtésére, ezért fel is hívtak. De hozzátették, hogy a kutyával van egy kecske, hogy így is tudjuk-e fogadni. De kiderült, hogy ez a kutya meg ez a kecske annyira nagyon szeretik egymást, hogy megkértek, hogy mindenképpen együtt helyezzük el, mert a kecske sír a kutya után, a kutya sírt a kecske után, és azóta is együtt vannak, és úgy döntöttünk, hogy akkor most már szeretnénk őket valahogy megszólítani. Szent Ferenc Állatotthon Alapítványnak a Facebook oldalára raktunk ki egy kis videót róluk, és a videó alatt lehet szavazni.
1: Az elválaszthatatlan dabasi kutya-kecske páros néhány nap alatt az internet kedvence lett. Perzselő hőségben terik a kora délután, az égen csak kevés felhőt látni. A megélénkülő délies szél ellenére a meleg fokozza a szervezet kimerülését. A délutáni maximum hőmérsékleti értékek ma is 39 fok körül alakulnak.
3: Helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Keleti Károly utca előtt a külső sávban. A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, torlódik a forgalom a Remiz utcától ott. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az M0-as autóúton, az M5-ös autópálya felé Kistarcsánál, illetve csak a külső sáv járható, várhatóan 14 óráig. az M0-áson, az M2-es és az M3-as autópálya között a Megyeri híd felé karbantartás miatt torlódásra kell ott készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé csomópontépítés zajlik Lajos Mizsénél, a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat, az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalomnál a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres ott a torlódás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra, nem állunk meg egy óra után sem, hanem pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, itt lesz velünk ebben az órában Molnár Tamás és Majka közöse. Ez lesz a visszapillantó Mojoval és a Ladyvel pedig. Indulunk is.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és hoztam most egy szuper felfrissülési lehetőséget. Budapesten ugyanis nyitva van a Római Parti Plázs, egészen augusztus 23-áig 10 és 19 óra között lehet oda menni csopangatni. Mindenkinek nagyon kellemes felfrissülést kívánunk, de vigyünk erre az útra is magunkkal vizet. Ez nagyon fontos. Jön a Love Shack itt a Sláger FM-en.

0: Jennifer Lopez és David Guetta közöse. Ez volt a Save Me Tonight. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Teddy Swims és a Loose Control nyitja a következő fél órát itt a Sláger FM-en.
1: Perzselő nyári időben telik a kora délután, de az égen legfeljebb csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra a nap hátra lévő részében sincs esély. A Dunántúlon megélénkülő déli eszél kissé csökkenteti a járművek menet stabilitását. A tartós hőség kimerültséget és keringési panaszokat is okozhat az arra érzékenyeknél. A hőmérséklet pedig hamarosan eléri a mai 39 fokos csúcsértéket. A szabadban tartózkodóknak ajánlott gondoskodni a bőrük védelméről, mert nagyon erős az UV-sugárzás.
0: Helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Keleti Károly utca előtt a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Torlódik a forgalom a Remiz utcától ott. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az M0-as autóúton, az M5-ös autópálya felé Kistartsánál, illetve csak a külső sáv járható, várhatóan 14 óráig. Az M0-áson az M2-es és az M3-as autópálya között a Megyeri híd felé karbantartás miatt torlódásra kell ott készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé csomópontépítés zajlik Lajos Mizsénél, a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-esen Hegyeshalom felé, Herceghalomnál a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométer ott a torlódás.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Egy jó kis feldolgozás, ami egészen biztosan megszerettette mindenkivel az aerobikot, legalábbis annak a nézését. Eric Ritz és a Kalami, aztán folytatjuk tovább egy magyar zenekarral, akiknek a neve egy recepciós köszöntéséből alakult ki. Ő ugyanis úgy köszönt, hogy well, hello, jön a well, hello.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fétlesszel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
6: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keres minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
9: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
10: Van megoldás.
9: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
10: www.hotelnautis.hu.
11: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Bell Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Bell Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Energiatakarékos üzemmódra álltak át a budapesti fürdők. Átalakítják a magyar érettségi követelményeit, és megkezdődött a József körút közlekedési rendjének átalakítása. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Magyarországon 629 településen vezettek be valamilyen fokú vízkorlátozást a tartós hőség és az asszály miatt. A legtöbb helyen elsőfokú intézkedés van érvényben, 13 településen azonban már a legsúlyosabb harmadfokú korlátozást rendelték el. A védelmi munkacsoport az ivóvízellátás mellett az energiahelyzetet is áttekintette. Tegnap az ország csúcsidei áramfogyasztása 300 megawatttal maradt el az előrejelzett értéktől, ami a kormány szerint az önkéntes takarékosság eredményét mutatja. 10 napos takarékossági csomagot vezettek be a fővárosi strandokon és gyógyfürdőkben, mondta az Infostartnak Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója. Átmenetileg nem működnek a szaunák, a gőzkabinok, délután 5 után pedig kikapcsolják az élmény elemeket, köztük a palatinuszi hullámgépet. A fürdők este 8-ig tartanak nyitva, a zöld felületeket pedig ritkábban locsolják. Az intézkedésekkel több mint 32 000 kilowattóra áramot takaríthatnak meg, miközben az alapszolgáltatások szinte teljesen elérhetőek maradnak. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi módosítását előkészítő szakmai egyeztetések, közölte Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter. Első lépésben megújították az érettségi tételeket előkészítő bizottságot, amely már az új szabályozásra tesz javaslatot. A cél a középszintű követelmények csökkentése és pontosítása, valamint a magyar tanárok szakmai szabadságának növelése. A tervezetről nyár végén széleskörű konzultáció kezdődik, az átmeneti szabályozás végleges változata pedig ősszel jelenhet meg. Szeptember elejéig átalakítják a József körút, Sájber János utca és a Korvin negyed közötti szakaszát, közölte a BKK. A kerékpárosokat több helyen leterelik a járdáról az úttestre, ahol parkolóautókkal védett kerékpársávot alakítanak ki. Új parkoló és rakodóhelyek, valamint mobipontok is létesülnek. A Baross utca egy szakaszán pedig mindkét irányban kerékpársáv épül. A 30 millió forintos beruházás teljes egészében uniós forrásból finanszírozzák. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10 napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív, kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambosparti Regina, a Visit Hungary Budapest destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
10: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltott erre az eseményre. Meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A programsorozatot nagyon sok gyalog és biciklitúra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogó kő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 programmal, élménnyel várjuk a kedves utazókat.
12: A programokról az esemény Facebook oldalán és a Csodás Magyarország .hu oldalon tudnak tájékozódni. Tetőzik a kánikula a Sláger FM vételkörzetében. Esernyőkre biztosan nem lesz szükség. A forróságban könnyen lankadhat a figyelem, ezért a megszokottnál nagyobb követési távolságot kell tartani az utakon. Délután 39 fok lesz a maximum, addig is erős UV-sugárzásra kell számítani.
13: Helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Keleti Károly utca előtt, a külső sávban. A villamos pálya felújítása, karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Torlódik ott a forgalom a Remiz utcától. Csak a külső sáv járható nagyjából mostanáig az M0-as autóúton az M2-es és az M3-as autópálya között a Megyeri híd felé karbantartás miatt torlódásra kell ott készülni. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópontépítés zajlik Lajosmise közelében, a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres ott a torlódó kocsisor hossza, úgyhogy kitartás, türelmet mindenkinek, várom az önök közlekedési infóit is, segítsenek segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Előre is köszönjük az üzeneteket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és értemes továbbra is nagyon fülelni, ugyanis valamikor majd elhangzik egy dal, ami valakinek egy páros belépőt érhet a Sziget valamelyik koncertjére. Benzambon, Beautiful Things, ezzel indulunk.

Itt a Sláger FM-en ez volt Ariana Grande és a We Can't Be Friends. Aztán beszéljünk egy picit most az ingyenes fürdőzési, felfrissülési lehetőségről, ugyanis Budapest és környéke számos ingyenes szabad strandot kínál a nyári hőségben. A legnépszerűbb fővárosi helyszín a római parti szabad strand, ezt már érintettük. Augusztus 23-áig 10 és 19 óra között vízimentőkkel, első segéllyel és ingyenes szolgáltatásokkal vár mindenkit. Hasonlóan kedvelt a 11. kerületi fokozatosan fejlesztett árasztóparti Dunafürdő, valamint a Kopaszigátnál található vendéglátóhelyekkel körülvett szabadstrand is. Itt fel tudunk Budapesten belül frissülni, aztán a következő órában a fővároson kívül is javaslok nagyszerű felfrissülési lehetőségeket teljesen ingyenesen. Fine Young Cannibals, Good Thing, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kygo és az ő belépő slágere a Firestone 2014-ből szólt. Aztán megyünk tovább a friss időjárási és közlekedési infokkal. Majd jönnek az aktuális K-pop kedvenceink. Cat's Eye, Gabriella, ezzel folytatódik az óra második fele.
1: A mai nap csúcsértéke 39 fok körül alakul, a teljes vételkörzetünkben embert próbáló kánikula uralkodik. Az utak állapota száraz időnek köszönhetően kifogástalan, így a munkából hazaindulók fennakadásmentes haladásra számíthatnak. A szikrázó napsütés miatt viszont érdemes mindenkinek napszemüveget

0: viselni vezetés közben. A forróság okozta dekoncentráltság és a megnövekvő reakcióidő miatt most duplán érdemes figyelni a forgalomban. Tartsák be a biztonságos követési távolságot.
1: Helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Keleti Károly utca előtt a külső sávban. A villamos pálya felújítása karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, torlódik ott a forgalom a Remiz utcától. Csak a külső sáv járható nagyjából mostanáig az M0-as autóúton az M2-es és az M3-as autópálya között a Megyeri híd felé karbantartás miatt torlódásra kell ott készülni. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópontépítés zajlik Lajos Mise közelében, a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres ott a torlódó kocsisor hossza, úgyhogy kitartás, türelmet mindenkinek, várom az önök közlekedés infóit is, segítsenek segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Előre is köszönjük az üzeneteket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue és a Spinning Around után hadd hívjam fel mindenki figyelmét az elejénkbe való beleszólás lehetőségébe, amit nem kérünk ingyen. Természetesen szóljon bele, hogy mi szóljon a slágerfm.hu-n vagy a Sláger FM applikációján keresztül, és a válaszokért cserébe valakik mehetnek majd wellness hétvégézni, ugyanis 3 darab wellness hétvégét sorsolunk ki a válaszadók között. Szóljon bele, hogy mi szóljon. Tegyünk közösen azért, hogy a Sláger FM zenei kínálata a lehető legjobban passzoljon az önnapjához is. Human League, Don't You Want Me? Aztán jön a Hooligans is.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM. Sláger. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Konszenzusosabb alkotmánybíró választást javasol a Helsinki Bizottság. Vita indult az átlagsebességmérés bevezetéséről, és igazságosnak tartja az új taxis behajtási szabályt a Budapest Airport. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A parlamenti kétharmados többség ne dönthessen egyedül az alkotmánybírák személyéről, javasolja a Magyar Helsinki Bizottság az Infostart beszámolója szerint. A szervezet az államfőt, a kúriát és a független jogi szakértőket is bevonná a kiválasztásba, a jelölteket pedig nyilvánosan hallgatná meg. Azt is indítványozzák, hogy korábbi országgyűlési képviselő 4 évig ne lehessen alkotmánybíró. A reformot azért tartják sürgősnek, mert szeptemberben 4 bíró mandátuma szűnik meg a 70 éves korhatár visszaállítása miatt. Társadalmi konzultációban kér véleményt az átlagsebességmérés magyarországi bevezetéséről. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter írta a HVG. A rendszer egy teljes útszakaszon a belépés és a kilépés időpontjából számítaná ki a járművek átlagsebességét, így nem lenne elég csak a trafipaxok előtt lassítani. A nemzetközi tapasztalatok szerint a módszer jelentősen csökkentheti a balesetek számát. A hazai kamerarendszerek többsége alkalmas lenne a mérésre, jelenleg elsősorban a szükséges jogszabályi háttér hiányzik. Hétfő óta a taxisok is csak naponta egyszer hajthatnak be 5 percre ingyenesen a Liszt-Ferenc repülőtér előtti területre, mondta a Budapest Airport vezérigazgató helyettes az Infostartnak. Valentinyi Katalin szerint nem új díjat vezettek be, hanem a taxi korábbi kivételes elbánását szüntették meg. A hétfő hajnali torlódást nem tartotta rendkívülinek, mert a nyári csúcsidőszakokban rendszeresen megnő a forgalom. Hozzátette, feltorlódás esetén felnyitják a sorompókat, hogy gyorsítsák a kihajtást. A Rádai negyed további megújítását tervezi a Ferencvárosi Önkormányzat, írta az énbudapesten.hu. A fejlesztési részeként a Rádai utca egy szakaszát sétáló utcává alakíthatják, bővíthetik a zöld felületeket és átalakíthatják a parkolási és közlekedési rendet. A tervek között gyalogos és kerékpáros barát, akadálymentes és klímatudatos megoldások is szerepelnek. Augusztus végén egy 3-4 hetes próbaidőszak is kezdődhet. Az önkormányzat augusztus 9-ig várja a környéken élő véleményét arról, milyen fejlesztések javítanák leginkább az életminőséget a Rádai negyedben. A kérdőív a kerület honlapján érhető el. Péntekig délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás. Azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a 3. fokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. A tájékoztatás a 18-18-as kormányzati ügyfélvonalon érhető el. Brúdi Dalok napja címmel rendeznek -1. napot vasárnap a Sziget Fesztiválon. A délután 5-kor kezdődő műsorban több mint 50 előadó 70 Brúdi dalt dolgoz fel, köztük Azaria, Beethoven-Hoffi, Jude Law, Rúzsa Magdi és Presser Gábor. A 80 éves dalszerző az utolsó órában lép színpadra, Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit és Tolcsvai László társaságában. Brúdi János azt mondta, egész nap a helyszínen lesz, mert mindenkire kíváncsi, aki a dalait énekli. Tikkasztó napsütéses időben telik a délután, a munkából hazaindulók akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak. 39 fok lesz a maximum.
2: Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalom közelében a 24-es kilométernél. A külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres ott a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópontépítés zajlik Lajos Mize közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres ott a torlódó kocsisor. Hossza kitartást mindenkinek. Továbbra is helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a kelet Károly utca előtt a külső sávban, és a villamos pálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Torlódik ott a forgalom a Remíz utcától, úgyhogy ne megszokásból közlekedjünk, és mindenképpen adjunk hozzá néhány percet a menetidő kalkulációnkhoz. 0-30-30-30-9-8 ide jöhetnek az önök segítő infói is. Előre is köszönjük köszönjük mindenkinek, jó utat a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A jó hír az, hogy még nem került kijátszásra mai napon az a páros belépő a Sziget Fesztivál valamelyik koncertjére, ami lehet, hogy kifog, úgyhogy tartsanak velem ebben az órában is, és amikor jön a nyerős láger, akkor hívjanak harmadikként.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és a jó zenék mellé mi az, ami jól jön még? Na hát például ingyenes csobbanási lehetőség Budapesten kívül. Ilyenekkel szeretnénk most szolgálni a szabad strandokat. Vesszük egy picit gorcső alá. Budapesten belül már említettem néhányat, de a fővároson kívül is nagyszerű lehetőségek találhatók. Szentendrén a sekély homokos postás strand Gödnél, a különleges hangulatú homoksziget, a Szentendrei szigeten a csendes surányi szabadstrand, míg a ráckevei Duna partján a lassan mélyülő szigetcsépi szabadstrand várja a hűsölni vágyókat. Bízom benne, hogy tudtam néhány ötletet adni akár most, hétközbenre, valamelyik délutánra, vagy akár a hétvégére. Addig is érkezik Olivia Dean, ez tőle a So Easy.

0: Moziba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Steamy szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: itt a Sláger FM-en az egykori Sport Spice, Melanie C, és az I Turn To You, ez szólt itt nálunk. Aztán érkeznek az időjárás és közlekedési információk, majd az idei labdarúgó világbajnokság főcímdala, betétdala, ami ott a Halftime Show-ban is bemutatásra került teljesen élőben, Shakira, a Burna Boy és a Die Die nyitja az óra második felét.
1: Délután második felében is változatlanul tartja magát a forró, száraz és napos időjárás. A csúcsforgalomban útnak indulók teljesen száraz aszfaltra, és kiváló látási viszonyokra számíthatnak az egész régióban. A mai 39 fokos csúcsértéket követően az esti és éjszakai órákban is tiszta, csillagfényes égboltra van kilátás, a levegő pedig a holnap hajnali órákra mindössze 24 fokig fog lehűlni. Addig is a nap nagy részében erős UV-sugárzásra kell számítani.
0: Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalom közelében a 24-es kilométernél. A külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres ott a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópontépítés zajlik Lajos Mize közelében a 72-es kilométernél. A külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres ott a torlódó kocsisor, hossza kitartást mindenkinek. Továbbra is helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Keleti Károly utca előtt a külső sávban, és a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Torlódik ott a forgalom a Remíz utcától, úgyhogy ne megszokásból közlekedjünk, és mindenképpen adjunk hozzá néhány percet a menetidő kalkulációnkhoz. 06 30 30 30 95 8, ide jöhetnek az önök segítő infói is. Előre is köszönjük mindenkinek, jó utat a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Itt a Sláger FM van, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan itt a kis Katával, aki megérkezett. Szervusz Kata, hogy vagy, sehogy?
1: Üdvözlet mindenkinek. Hát igen, nagyjából igen, így, nagyjából sehogy. Így.
0: Igen, annyira lehúzza az embert ez a nagyon meleg, és hogy lekorlátozza le. Agyban.
1: De egyébként, ahogy mondod, szó szerint le. Ennél lejjebb már talán nincs is, bár lenne hőfokban lejjebb is, az nagyon jó lenne, akkor talán a hangulatunk egy kicsit följebb menne. De hát nyilván mi igyekszünk zenével azért megadni a kellő lendületet a hazaútra is, bár tényleg készüljön, aki kilép a munkahelyéről és elindul hazafelé, hogy ontja magából a beton a forróságot, de tényleg az ember rendesen azt érzi, hogyha áll egy kicsit és kitárja a karjait, akkor föl is emelkedik ettől a meleg levegőtől.
0: Igen, egyébként van egy ilyen felhajtó hatása, egy ilyen felhajtó erő hatása.
1: És tudod, mi ijeszt meg? Az ijeszt meg, hogyha még egy 5-10 fokkal melegebb lenne, azt már tényleg nem bírná a szervezetünk elviselni hosszú távon.
0: Hát és minden jel arra mutat, hogy lesz még ennél jóval melegebb is, úgyhogy sok biztatót nem tudok mondani ezzel kapcsolatban.
1: Ezért kell nagyon megbecsülni, látod, a környezetet, természetet, meg nagyon vigyázni rá, mert bizony nagyon picike az az intervallum, amin belül az ember jól érzi magát, úgyhogy ez egy valóságos csoda, hogy ezen a Föld nevű bolygón kialakulhatott az élet, és hogy még mindig tart.
0: Így van.
1: Pedig mindent elkövettünk ellene.
0: Így van, tartsunk ki minél tovább, és tényleg aki megteheti, hogy az energiával spórol, az szerintem már sokat tett. Energiával, meg vízzel spóroljunk, mert ez hosszú távon nagyon értékessé válik, meg most rövid távon is hoz. Na jól van, ezen bölcsességek után átadom a terepet, én holnap 10-kor jövök, köszönöm szépen mindenki figyelmét, a legjobbakat mindenkinek, kis Katával és a Sláger FM-mel, ciao!
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Pihensz, Anna?
5: Igen, pihenek és álmodozom.
4: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
5: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zéden krém gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
4: Már megint felújítunk?
5: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
6: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu

0: Ezre működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
2: Van megoldás.
1: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
2: www.hotelnautis.hu.
3: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
4: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu, kapod felvételiben is.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
6: Ez a dal ismerős, ugye?
7: Haj, rózsa volné.
6: Na és ez?
7: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
6: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
8: Sláger FM.
9: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Lassítással és fehér festékkel védi a síneket a MÁV. Szigorú kánikulai munkavédelmi szabályokat sürgetnek, és helyreállt a folyamatos vízszolgáltatás Tápió szelén. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupas Ágitól hallják. Nagy területen ég a száraz tarló Székesfehérvár nyugati határában. A lángok a szél miatt egy hétvégi házasövezetre is átterjedtek, közölte a Fehérvár megyei katasztrófavédelem. Szalmabálák és melléképületek is kigyulladtak, a tűz terjedését drónokkal figyelik. A leginkább veszélyeztetett házak lakóit elővigyázatosságból távozásra kérték. A tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak, munkájukat helyi vállalatok egységei is segítik. A közeli MOL üzemanyagtelep jelenleg nincs veszélyben. Sebességkorlátozást vezetett be 282 kilométernyi vasúti pályán a rendkívüli hőség miatt a MÁV, közölte Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A sínek hőmérséklete a tűző napon jóval meghaladhatja a levegőjét, ami szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. A vasúttársaság ezért fokozta a pályák ellenőrzését és fehér hővédőfestéket is tesztel. A pécsi vonalon alkalmazott bevonat a mérések szerint 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Aláírásgyűjtést indított a Magyar Szakszervezeti Szövetség a munkahelyi hőség elleni védelem erősítéséért, közölte az érdekképviselet. A szervezet szerint a jelenlegi óránként 5-10 perces pihenő időt előírő szabályozás már nem elegendő a tartós hőhullámok idején. Olyan egységes protokollt javasolnak a szabadtéri és zárt munkahelyekre, amely meghatározott hőmérséklet felett korlátozná, vagy leállítaná a munkavégzést. Azt is törvényben rögzítenék, hogy a hőség miatt elrendelt pihenő idő nem csökkenteti a dolgozók fizetését. Ismét megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz jut minden fogyasztóhoz Tápió szelén, közölte a kormány a hőségriasztásról szóló gyors jelentésében. A tegnapi vízhiány több mint 2300 lakost érintett. A szolgáltató a szivattyúk működésének módosításával stabilizálta a rendszert. A budapesti Gazdagréti téren közben elhárították a csőtörést. Csapdi, Vasztépusztán a Honvédség továbbra is vizet szállít, Döbrökközön pedig tartálykocsiból töltik a víztárolót, mert a rendszer nem bírja a megnövekedett fogyasztást. Augusztus 10-e és 19-e között nem közlekedik a 12-es és a 12A, illetve a 14-es villamos. Helyettük pótlóbuszok járnak, közölte a BKK. A Vágányzára a Pozsonyi utca és a Tél utca kereszteződésének felújítása miatt van szükség. Ezzel párhuzamosan az Árpád út és az István út csomópontjaiban, valamint a Béke út és a Tahi utca találkozásánál is dolgoznak. Hetek óta éjszakai műszakban újítják fel Kecskemét útburkolati jeleit, írja a híres.hu a Városüzemeltetési Társaság közlése alapján. Elsősorban a forgalmas útszakaszokon, valamint az iskolák és más intézmények környékén található gyalogátkelő helyeket festik újra. A munkákat azért végzik sötétedés után, hogy napközben ne kelljen hosszabb időre lezárni vagy korlátozni az érintett útszakaszokat. A jól látható felfestések a gyalogosok és az autósok biztonságát is javítják. Két premierrel is egy premier előtti vetítéssel rendezik meg augusztus 27-e és 29-e között a Veszprém Balaton filmpikniket Veszprémben és Balatonfüreden, közölték a szervezők. A közönség először láthatja Kolman András Időre hangolva és Bovári Tamás Föld és Vas című alkotását, valamint premier előtt vetítik Dobukata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című vígjátékát. A programban mintegy 70 film, közönség találkozó, koncertek és gyerekprogramok is szerepelnek.
2: Köszönjük szépen a híreket. Olyan az idő most odakint, amire a mi jó öreg rádiós Cilánk csak annyit mondana, hogy megőrülünk, megvadulunk. Tikkasztó a forróság is, nagyon erőteljesen tűz a nap, felhő alig-alig van fölöttünk, ami van, az sem árnyékol igazán, és jelenleg 41 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Csapadékra még holnap sem számíthatunk, ráadásul tovább emelkedik még egy icipicit a hőmérséklet, 40-41-42 fokra számíthatunk holnap, viszont a délutáni órákban már elkezd megélénkülni a légmozgás és árnyékot hozó felhők is jönnek, amiből egyelőre még eső nem érkezik, a csapadékot majd péntekre várjuk. Jönnek az utak hírei. Az egyes számú főúton Biatorbágy belterületén három személyautó ütközött, a 14-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat, és baleset volt a 81-es számú főúton is Székesfehérvár közelében, a 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. De ha már Székesfehérvár, számítsanak arra is, hogy ahogy azt már Ági a hírekben elmondta, a város északnyugati határában, a Farkashegy és a Szárazrét környékén nagy kiterjedésű tűz keletkezett, a katasztrófavédelem óriási erőkkel dolgozik a helyszínen. A tűz és a füst a 7-es, a 8-as és a 801-es főút által határolt területet érinti, emiatt ott korlátozottak a látási viszonyok. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Jan Csurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
11: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt a Budapest-Győr vasútvonalon Komárom és Győr között Nagyszent Jánosnál. A győri fővonal járatainál jelentős fennakadásra kell számítani. Kérjük utasainkat, hogy indulás előtt mindenképp tájékozódjanak a mávcsoport.hu oldalon. Még 6 napig tart a karbantartás a H6-os Ráckevei hévvonalán, addig csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hévszerelményei. Sziget-Szent Miklós gyártelep és Ráckeve között jövő hét hétfőig a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Jó utazást kívánok!
2: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul már is a sláger délután, mégpedig Szia dalával érkezik a Gimme Love, de előtte visszaidézzük a futball világbajnokságot, és jön egy globális összefogásban született dal, a DNA More Than a Game Andrea Bocelliéktől, én pedig Kiskata vagyok.

Somewhere dala forgott, ez volt az Andrew SD itt a Sláger FM-en, és biztos vagyok benne, hogy nagyon nagyot fog szólni ez a dal a szigeten is. Hogyha szeretnének ott lenni, akkor legyenek részem, mert lehet, hogy a következő Somewhere dal, vagy egy Faithless, vagy Morcsíba Sláger, vagy egy Zara Larsson dal, esetleg egy Natasha Bedingfield, vagy Luis Capaldin óta a koncertélmények nyarán páros szigetnapi jegyet jelent majd önöknek, szóval legyenek résen. Persze nem csak a dalt, a felhívást is figyelni kell, és figyelni kell mindig a Zeneházára, mert itt folyamatosan izgalmas programok várnak bennünket. Ezen a héten például pénteken a szabadtéri színpadon Lakatos György és tanítványai adnak nekünk egy koncertet ingyenesen. Lakatos György fagott művész és zeneakadémista növendékeinek hangversenyén egy nem mindennapi felállás szerepel majd. Nem kevesebb, mint 7 darab, azaz összesen 17 méternyi fagott. Rajtuk 170 billentyű, 3,5 oktáv és sok ezer hang a reneszánsztól egészen a 20. századig, 3-tól 6 szólamig, úgyhogy lenyűgöző lesz ez a koncert. Egyébként is, ha kedvenc hangszert kell választani, akkor nekem a cselló után rögtön a fagott következik, nem csak azért, mert például az esti mesét hozó TV Maci zenéje is fagottra íródott, hanem mert annyira barátságos hangja van. A koncert címe a sokszínű fagott Tallisztól Piazzolláig, úgyhogy ha tehetik, péntek este menjenek és hallgassák meg ezt a különleges koncertet. Most pedig hallgassuk együtt a Kovalszki meg a Vega dalát, talán hoz egy kis esőt a viharban szivárvány, de előtte Billy Ocean slágere forog.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Omi dala, a Cheerleader, és hát azt hiszem, hogy most nekem is szükségem lenne, vagy akár szükségem is lehetne egy nagyobbacska szurkoló táborra, mert hogy a sláger reggel csapata itt hagyott nekem egy tojást, hogy próbáljon meg délután megsütni az ablakpárkányon. Bevallom, hallottam a reggeli kísérletet, hogyha önök nem, akkor hallgassák, vagy nézzék meg akár a közösségi oldalainkon. Nem sikerült Petrának és Zolinak az ablakpárkányon tojást sütni, és igaz ugyan, hogy most sokkal melegebb van, de ez a hőfok még mindig nem elég. Én azért sem kísérleteznék ezzel, mert néhány évvel ezelőtt például a Death Valley-ben, vagyis a kaliforniai halálvölgyben is elvégezték ezt a kísérletet, és ott közel 50 Celsius fokos hőmérsékletben próbáltak meg tojást sütni az aszfalton, és ott sem sikerült. Ráadásul az első kísérlet után annyian próbálkoztak, hogy végül a hatóságok megtiltották az aszfalton való tojássütést, mert rémbaleset veszélyessé vált a tojásos aszfalt. Szóval én ezzel nem kísérleteznék, fogadjuk el, hogy nem sül meg sem a betonon, sem az ablakpárkányon, de még csak a motorháztetőn sem a tojás. Mi azonban megsülhetünk odaként, hogy meddig tart a hőség, azt már is mondom, az infoblokkunk után pedig érkezik majd Pink Panthers dala, a Stateside. Nézzük, mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Még a csütörtököt át kell valahogy vészelnünk, akkor akár 41-42 fok is lehet napközben, viszont már a délutáni órákban elkezdenek sorakozni fölöttünk a felhők, és megélénkül a légmozgás is, pénteken pedig jön a felfrissülést hozó hidegfront, ami esőt is tartogat, úgyhogy záporokra, zivatarokra számíthatunk majd pénteken. Jelentős csapadék azonban ismét csak lokálisan várható országos esőre, sajnos nincs kilátás. A hétvége azonban már kellemesebb időben telik el, 32-33 fokra számíthatunk szombaton is, vasárnap is. Jön a segítség az úton lévőknek. Az 51-es számú főúton Solt térségében kigyulladt egy kis teherautó, a 92-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. Székesfehérvár északnyugati határában pedig a Farkashegy és a Szárazrét környékén nagy kiterjedésű tűz keletkezett. A katasztrófa védelem óriási erőkkel dolgozik a helyszínen, 10 városból érkeztek tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat. A tűz és a füst a 7-es, a 8-as és a 801-es főút által határolt területet érinti, itt korlátozottá váltak a látási körülmények. A 8-as főúton, a 8-as és 15-ös kilométer között, a 7-es főúton pedig a 71-es és 74-es kilométer között számítsanak forgalomkorlátozásra, akár a füst, akár az elhárításába résztvevő járművek miatt. A környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatos vezetést kérnek a szakemberek. A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Szél Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányban, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomó pontoknál. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

0: About you now.
1: Ez volt a Sugar Vibes dala, az About You Now, itt a Sláger FM. Milyen jókat bulisztunk annak idején erre a dalra, de hát a mai dalokra is nagyon jókat lehet bulizni. Kérdés, hogy melyik stílus irányzat jön be önöknek a legjobban? Mik azok a zenék, amiket mostanság a leginkább szeretnek, ami a legjobban megmozgatja önöket? Igyekszünk ismét feltérképezni hallgatóink zenei ízlését, hogy annak megfelelően tudjuk alakítani a zenéinket. Töltsék ki a zenei kvízünket, és szóljanak bele abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en. Nagyon egyszerű a feladat, akár mobil applikációnkon keresztül is végig kattingathatják azt a néhány dalt, amibe bele kell fülelni, és mindegyikről el kell dönteni, hogy tetszik vagy sem. Ennyi az egész. Ráadásul népmesei fordulattal élve jó tett helyébe jót várj, a kitöltők közül néhány hallgatónkat még nyaralni is elvisztük, hiszen van Mátrafüreden, Gárdonyban és Siófokon is pihenési lehetőség, ami bezsebelhető, úgyhogy a nyár végét akár ezzel is feldobhatják. Én pedig most a mai kortárs zene egyik legszerelmesebb dalával szeretném feldobni a hangulatot, még Ortutai Dóri hírei előtt érkezik a Follow the Flow és a tőlem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
3: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: 10

0: a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello! Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: Leander szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki szimfonikus zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti színház.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Ez a dal ismerős, ugye?
2: Ha én rózsa volnék.
1: Na és ez?
2: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
1: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
3: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Az extrém hőség miatt a MÁV több száz kilométeren lassítást rendelt el. Rendkívüli ülést kezdeményezett a hét elejére a kormány 10 előterjesztés megtárgyalására. Megkezdődtek a magyar érettségi korrekcióját előkészítő szakmai konzultációk. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az extrém hőség miatt az Alföldön helyenként 58 fokosra forrósodtak a sínek, ezért a MÁV szombat óta 282 vágánykilométeren ideiglenes sebességkorlátozást vezetett be, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Vasárnap Ferencvárosban több mint 52 fokos sínhőmérsékletet mértek, a vasútársaság pedig 45 fok felett fokozott pályafelügyeletet rendel el. A MÁV hosszabb távú megoldásokkal is kísérletezik. A pécsi vonalon tesztelt hővédő fehér festés 3-7 fokkal csökkent. Tette a sínek hőmérsékletét, a sorompók berendezéseit pedig speciális burkolattal védik a túlmelegedéstől. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest vármegyei Tápió szelén, ahol kedden 2339 lakost érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A szolgáltató csökkentette a szivattyú frekvenciáját, ennek eredményeként a szolgáltatás továbbra is folyamatos, mindenhol megfelelő minőségű és mennyiségű víz jut a felhasználókhoz. A fővárosi Gazdagréti téren elhárították a csőtörést. A Magyar Honvédség Budapest 11. kerületébe 1000 zacskó vizet szállított ki. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja, derül ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter leveléből. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést és a köznevelési jogszabályok módosítását, valamint a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő változtatását. Napi renden lesz a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályozás, a járványügyi készültség, továbbá a 2026. évi költségvetés, a szakképzés és az általános forgalmi adó módosítása is. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítja. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb magyar érettségi, amely csökkenti a középszintű követelményeket. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul, az átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet nyilvánosságra. Hétfőtől jelentősen megváltozik a közlekedés Újpesten, az István út és a Pozsonyi utca felújítása, a villamos pályakarbantartások és a párhuzamos közúti beruházások miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Augusztus 10-e és 19-e között a Pozsonyi utca Tél utca kereszteződésében burkolatbontási és útépítési munkák zajlanak, ezért vágányzár lesz. A 12-es, a 12-a és a 14-es villamosok nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok járnak. A térségben ezzel párhuzamos az Árpád út, István út csomópont felújítása és a Béke utca, Tahi utca átépítése is zajlik, így a megszokottnál jóval nagyobb forgalomra és torlódásokra kell számítani. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül az augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden megrendezett Veszprém-Balaton filmpiknik, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozó, koncertek és gyermekprogramok is lesznek. A rendezvény hivatalos házigazdája Osvárt Andrea, színésznő producer. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
5: Dóri, köszönjük szépen a híreket. 41 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, és még egy nap a hőségből, aztán jön az enyhülés, mert hogy pénteken érkezik majd egy hidegfront, ennek már holnap a délutáni koresti órákban érezni fogjuk az előszelét. Előtte napközben még szinte elviselhetetlen lesz a forróság. 25-26 fokkal indul majd a napunk, délutánra pedig 41-42 fokot ígérnek a meteorológusok. Egyelőre nem jön eső, és felhők is csak a délutáni órákban, és a légmozgás is csak a koresti órákban kezd majd megélénkülni, viszont pénteken már a napos időszakokat többfelé zavarják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is érkeznek, és a hőmérséklet aznap már csak 35-36 fok lesz. Hozom a segítséget az úton lévőknek. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, és torlódik a forgalom a Remíz utcától. De erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Szél Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál szintén számítani kell erősebb forgalomra. A Helsinki úton befelé a határút előtt lezárták a belső sávot, mert itt helyreállítják a burkolatot. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után egy sáv járható csak a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A Nagykörúton pedig a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért csak a belső sávban lehet itt közlekedni. És vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. Itt a forgalom egy sávon váltakozva halad. Figyeljenek oda ezekre, és hogyha önöknek is van infója az utakról, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Önök a Sláger délutánt hallgatják, én Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt rádiózhatunk. Már is hozom önöknek Madonna és Sabrina Carpenter közös dalát, Bring Your Love érkezik azonnal, de előtte Damiano Davidtől a Born with a Broken Heart forog. Jó rádiózást!

Egy lenyűgöző hang, egyszerűen a legjobb volt, Tina Turner. Ez volt a The Best című dala itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger délután és irány az állatkert, hiszen az idei esztendő a fővárosi állat és növénykert számára különösen fontos, hiszen idén ünneplik fennállásuk 160. évfordulóját. A jubileumi emlékév kiemelt eseményeként pedig az előttünk álló hétvégén az állatkert egész területe megtelik majd élményekkel, játékos programokkal és izgalmas felfedezni valókkal. Szombaton is, vasárnap is vár bennünket a Verkli és Verklis karaoke délután a japán kert előtt. A mesterségek udvarában az állatkerti kulisszák mögé pillanthatunk be, de felfedezhetjük a biodóm különleges világát is szakvezetőkkel. Lesznek állatkert történeti séták, ahol megismerhetjük az állatkert múltját, és persze lesznek ismeretterjesztő előadások, például a lepkekertről, az elefántokról, a madártollak világáról, de a tevékről és a fókákról is mesélnek majd nekünk. Sőt, három különleges felfedező játék is várja a kalandra vágyó családokat. Úgyhogy mindenképpen érdemes ezt a hétvégét az állatkertben tölteni, akár szombaton, akár vasárnap, akár mindkét nap. Itt a Sláger FM-en pedig egy állati jó dal vár ránk. Nagy Bogi érkezik a Dessel közösen készített Jól leszek újra című vadonatúj slágerével, ám előtte egy másik duett, ami még tavaly vett le bennünket a lábunkról, Lady Gaga és Bruno Mars közöse, a Die with a

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Rod Stewart dala tüzelt föl bennünket, ez volt a The Rhythm of My Heart. Hát kutya meleg van kint, ugye önök is használják ezt a kifejezést, hogy kutya meleg van. Tudják, hogy honnan származik? Nagyon érdekes, kapcsolódik egy kicsit a csillagászathoz, mert hogy egy latin kifejezésből jön, a caniculare die kifejezésből, ami azt jelenti, hogy a kiskutya napjai. Mert hogy annak idején a római birodalomban, amikor feljött az égre a nagy kutya csillagkép, vagyis a Canis Major, amelynek ugye a legfényesebb csillaga a Sirius, akkor érkezett el a nyár legmelegebb időszaka. A Sirius latin neve egyébként canicula, vagyis kiskutya, tehát amikor a Sirius feljön az égre, akkor jönnek a kutya meleg napok. Hát kutya meleg napok állnak mögöttünk, lassan túljutunk rajta, hogy hogyan alakul majd a hétvége időjárás, annak már is utána nézünk, aztán pedig érkezik Miles Smith és a Stargazing. Nos, a kánikula még tartja magát, a holnap még kimondottan megterhelő lesz, de aztán péntektől végre fellélegezhetünk egy kicsit, bár továbbra is marad bőven 30 fok fölött. A nappali hőmérséklet ezt már sokkal kellemesebbnek, vagy sokkal elviselhetőbbnek fogjuk érezni. Holnap 40-41-42 fok lehet napközben. Fontos hangsúlyozni, hogy ez árnyékban mért hőmérséklet, tehát ott, ahol sok a beton és kevés a zöld felület, ezt sokkal melegebbnek érezzük majd, úgyhogy holnap is érdemes a legforróbb órákat hűtött, de legalább árnyékos helyen tölteni, és holnap is igyanak sok folyadékot. Pénteken pedig jön a hidegfront, akkor már csak 35-36 fok lehet, hétvégén pedig 33-34 fokra, és sok napsütésre számíthatunk napközben, viszont élénk lesz a légmozgás, az még egy kicsit enyhít a hőérzetünkön. És szétnézünk az utakon is. Székesfehérvár északnyugati határában még mindig dolgoznak a tűzoltók. A Farkashegy és a Szárazrét környékén nagy kiterjedésű tűz keletkezett. A tűz és a füst a 7-es, a 8-as és a 801-es főút által határolt területet érinti, úgyhogy itt korlátozottá váltak a látási körülmények. A 8-as főúton a 8-as és 15-ös kilométer közt, a 7-es főúton pedig a 71-es és 74-es kilométer között számítsanak forgalomkorlátozásra, részben a füst, részben az elhárításban résztvevő járművek miatt. A környéken fokozott óvatossággal közlekedjenek. A fővárosban pedig a 9. kerületben, a Mester utcában, az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. De dolgoznak a 11. kerületben, az Egri József utcában is, itt csak egy szűk sáv járható a Karinti Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket, míg Soroksáron, a Tárcsás utcában, a Vasúti átjáró közelében vízvezetéket javítanak, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom, ezért egy sávon váltakozva tud csak haladni. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Teddy Swims énekelt nekünk, aki a napokban bejelentette a 2027 tavaszán induló koncert turnéját, amely Európa legnevesebb arénáit járja majd be. Sajnos Budapestet nem érinti ez a koncert turné, viszont hozzánk egészen közel Bécsben koncertezik majd. Az európai turné jövő év márciusában indul majd a norvégiai Oszlóban, aztán Svédország, Dánia, Németország, Hollandia, Ausztria, Csehország, Svájc, Belgium, Franciaország és Írország érintésével utazza be a kontinenst. A bécsi koncertje március 21-én lesz majd. A Sláger FM pedig szeretné önöket elvinni a legnagyobb budapesti koncertekre. Van még több szigetnapi jegyünk, úgyhogy mindig legyenek résen, mert a koncertélmények nyarán bármikor jöhet egy olyan dal, ami napi jegyet érhet önöknek, úgyhogy mindig legyenek ugrásra készen. Egyébként 7 perccel járunk 6 óra előtt, úgyhogy már is jönnek a friss információk, a hírek után pedig indul majd a kívánságműsor, úgyhogy önökön múlik, hogy a következő órában mit, illetve miket hallgatunk, de most Rúzsa Magdi dala zárja az óránkat. Jön az Egyszer fent, egyszer lent.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.

0: működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Pihensz, Anna?
5: Igen, pihenek és álmodozom.
4: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
5: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
4: Már megint felújítunk?
5: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
6: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
8: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Lecserélik az 50 éves hévkocsikat. 10 napos programsorozattal indul a Dunakanyar élménykörnapok pénteken. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Bujdosó Andrea frakcióvezető azt javasolja, hogy a rendkívüli ülés napi rendje egészüljön ki az államfőválasztással. Az alaptörvény 17. módosítása alapján Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt kommunikáció igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt is írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják, a parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében teljesen megújul a HÉV járműflotta, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid ismertette, hogy a H5 szentendrei, a H6 ráckevei és a H7 csepeli vonalon lecserélik az 50 éves kocsikat, a közbeszerzést még idén kiírják. A hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, amelyek 2030-tól állhatnak forgalomba. A járművek akadálymentesek, klimatizálhatók és gyorsabb, megbízhatóbb közlekedést biztosítanak. A tárcavezető szerint az agglomeráció és Budapest között egyre nagyobb az autóforgalom, ezért kulcsfontosságú, hogy a HÉV kényelmes és minőségi alternatívát kínáljon az autóval szemben a városba ingázóknak. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10 napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív, kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
10: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltott erre az eseményre, született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A programsorozatot nagyon sok gyalog és bicikli túra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogó kő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 programmal, élménnyel várjuk a kedves utazókat. Rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az aktív Magyarország, a Mahart, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
9: A programokról az esemény Facebook oldalán és a csodásmagyarország.hu oldalon tudnak tájékozódni. A jövőben ismét megerősítik a megyei rendőrfőkapitányságok és a roma vezetők közötti szakmai együttműködést, közölte a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata a Facebook oldalán. Az Országos Rendőrfőkapitányság Teve utcai székházában Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány, Aba Horváth István nemzetiségi szószóló és Dancs Mihály elnök állapodott meg erről. A roma önkormányzat támogatja a rendészeti utánpótlási és ösztöndíj programot, és országos felhívással bátorítja a roma fiatalokat a rendőri hivatás választására. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a Kutatók éjszakáját. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi fesztiválon több száz helyszínen Budapest szerte is várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A részletes program szeptember elején lesz elérhető a kutatókéjszakája.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit mutat a holnapi meteorológiai előrejelzés. Csütörtökön még tombol a kánikula, de délutántól már záporok, zivatarok érkezésére lehet számítani. Egyelőre azonban még csak kevés helyen, viszont egyre több felé megélénkül majd a légmozgás. Térségünkben 25-26 fok lesz a kora hajnali órákban. Nagyon gyorsan emelkedni kezd a hőmérséklet, 9 óra, 10 óra magasságában már 31-33 fokot mérünk, délután pedig akár 40-41-42 fok is lehet. A munkából hazafelé azonban már felhős ég alatt indulhatunk, azonban csapadék térségünkben még nem érkezik csütörtökön, majd csak pénteken számíthatunk esőre. Mondom a hasznos tudnivalókat az úton lévőknek, ugye tart a délutáni csúcs időszaka, de viszonylag kevesen vannak most az utakon, azért a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Széll Kálmán tér környékén, valamint a Rákóczi úton és a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból lehet némi torlódásra számítani. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, itt megszűnt már a sávlezárás, a Szerémi úton viszont a Dombóvári útra továbbra sem lehet behajtani. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körút csak egy sáv járható, mert itt gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába, a Helsinki úton pedig befelé a határút előtt helyreállítják a burkolatot, ezért lezárták a belső sávot. A Nagykörúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Nagytétényi úton pedig a vízvezetéket javítják a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, itt a forgalom váltakozva egy sáv tud csak haladni. Vezessenek óvatosan.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Enyhet hozó kívánság műsort kívánok mindenkinek. Én Kiskata vagyok, és már is elrajtolunk a Train dalával, a Drive By című dalt Tamás szeretné hallani. Trixi pedig azt írja, hogy a Little Bit of Love-ot küldeni a párjának, Árpénak, Tom Grennan-től. Így hát ez jön.
13: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Ez volt az R.E.M. dala, a Losing My Religion itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor, benne pedig szeretnék sok-sok kérést, óhajt-sóhajt, vágyat, kívánságot zenei értelemben teljesíteni. 0630303095-8 ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig ajánlom, látogassanak el a nyár utolsó hónapjában is a Magyar Nemzeti Galériába, hiszen számos izgalmas családi programmal várnak itt ránk. Akár teljes napokat el lehet tölteni a múzeumban. A kiállítások felfedezése mellett pedig a budavári palota kupoláját is érdemes felkeresni, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a városra. És hát ugye, mint a legtöbb múzeumban, itt is elérhető az audio guide, viszont ami máshol nincs, itt van egy kimondottan gyerekeknek készített audio guide, ami játékos formában vezeti őket végig a kiállító tereken, miközben megismerkedhetnek a műalkotásokkal és a magyar művészet meghatározó alkotóival. Szóval a hőség elől akár a Magyar Nemzeti Galériába is bemenekülhetünk. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy milyen dalok hűtenek le bennünket. Sziasztok, Ibinek a szülinapjára küldöm Edwin Collins a Girl Like You című dalát. Ancsa írta ezt az üzenetet, hát Ibinek nagyon boldog születésnapot kívánunk. Sziasztok, Fecónak üzenem, hogy alig várom, hogy végre találkozzunk, és küldöm neki a The Bangles Manic Monday című számát. Ez pedig Rékától jött, ez a kérés is teljesül.

A legjobb kívánság Geszti Pétertől. Ez volt a Mindenki legyen rohadt gazdag itt a Sláger FM-en. Ez pedig a kívánság műsor. Na, ki tud ennél jobbat kívánni? 0630 30 30 95 8. Ez az SMS és telefonszámunk. Ugye szokták mondani, hogy a gazdagság nem egyenlő a boldogsággal. Nekem pedig erről mindig az jut eszembe, hogy a bódog kifejezés annak idején gazdagot jelentett. No de, itt a Sláger FM-en gazdagszunk tovább ragyogó slágerekkel. Szia Kata, léci, játsszátok le a reggeli lángos sütőbrigádnak Loy Gold című dalát. Üzenem, hogy pihenjék ki magukat, és reggel találkozunk. Icu írta ezt az üzenetet, hát a lángos sütőket sem irigylem egyáltalán. A forró tűzhely mellett állni, és egyik lángos sütni a másik után azért tényleg igazán embert próbáló feladat, úgyhogy nekik is ezer hála is, köszönet.

Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Kezd körvonalazódni a kánikula vége, de azért a hőségrajongók se ijedjenek meg nagyon, mert a pénteken érkező hidegfront ugyan pár fokkal mérsékli a nappali felmelegedés, de továbbra is bőven 30 fok fölött leszünk majd. Holnap 40-42 fok várható napközben, a délutáni óráktól pedig elkezd befelhősödni az ég. Elszórtan esőre is lehet számítani, térségünkre nem ígérnek a meteorológusok csapadékot. Pénteken azonban jön a hidegfront, aminek nyomán olyan 6-8 fokos hőmérsékleti visszaesés jöhet. Aznap már 35-36 fok lesz csupán, míg szombaton vasárnap 33-34 fokot mérünk majd. Szétnézünk az utakon. Először városon kívül az M1-es autópályán Budapest felé a külső sávban erős a forgalom, emiatt szakaszos torlódás alakult ki, főképp Herceghalom és Biatorbágy környékén kell lassulásra számítani. Székesfehérvár északnyugati határában pedig tűzoltók dolgoznak.

0: Ugyanis itt nagy kiterjedésű tűz keletkezett, amely a 7-es, a 8-as és a 801-es főút által határolt területet érinti. A 8-as főúton a 8-as és 15-ös kilométer között, a 7-es főúton pedig a 71-es és 74-es kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani. A fővárosban pedig nehezíti a közlekedést, hogy tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, itt továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig az út, az Egri József utcában pedig csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket, míg a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt a villamospálya karbantartása miatt zárták le a két belső sávot. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: A Backstreet Boys-nál szólt, ez volt az Everybody itt a Sláger FM-en, és már is repülünk tovább az önök kívánságaival, csak előtte megnézzük, hogy mire készülnek Székesfehérváron. Augusztus 7-e és 9-e között, vagyis péntektől vasárnapig ismét megrendezik az Alba Régia Festet Székesfehérváron. Ez a háromnapos ingyenes zenei program a belvárosban két helyszínen is vár bennünket, a Bartók Béla téren, illetve a Múzeumkertben. A jazz, a groove, a fusion, a pop, a funky és a világzene áll majd a rendezvény középpontjában. Fellép többek közt a Budapest Ragtime Band, Tony Lakatos és Robi Lakatos, a Fehérvár Big Band Vörös Jankával, a Vörös Tamás projekt, valamint a Voyagers is muzsikál majd, úgyhogy megtelik zenével egész Székesfehérvár. Ezt semmiképpen ne hagyják ki, látogassanak el ide a hétvégén, amikor már kellemesebb lesz az időjárás. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az esőtánchoz milyen dalok jönnek. Hello Kata, ha lehet, én Zsédától kérnék valami pörgős dalt, például a Megindul a Föld jó lenne. Fanni írta ezt az üzenetet, én pedig már is teljesítem a kérését. Előtte azonban valaki a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok, és szeretném kérni a Fleetwoodnak a Little Lies című számot.
0: Szia János, kinek küldjük ezt a dalt?
1: Minden Sláger FM hallgatónak további szép estét kívánva, és kitartást ebben a nagy melegben.
0: Nagyon szépen köszönjük. Te mivel hűtöd magad?
1: Ásványvízzel.
0: Nagyon jó, oké. Így áll sokat az ásványvízből.
1: Rendben, köszi.
0: Köszönöm, hogy hívtál. Szia, szia.
1: Köszi, hello.

Ez volt Ray Dalton dala, a Blood Running itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, és az első óránk hip-hop már is tovasszált. Várom az üzeneteket, hogy a következő óránkat milyen dalokkal töltsük meg. 0630303095 ide írhatnak, de akár hívhatnak is bennünket ezen a számon, sőt, akár mobil applikációnkon keresztül is üzenhetnek nekünk, illetve mobil applikációnkon keresztül akár hosszabb távon is beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en, hiszen kitölthető a zenei kvízünk, amelyért ajándék járhat cserébe, hiszen három hallgatónkat szeretnénk elvinni egy-egy kétfős, két éjszakás lazításra, Gárdonyba, Mátrafüredre vagy éppen Siófokra, úgyhogy bíbelődjenek el ezzel a játékos kvízzel, mert azzal nekünk is segíthetnek. Ortutai Dóri pedig már is érkezik a hírekkel, de előtte teljesült Tünde kérése, aki a lányának, Laurának küldi a Valhalla Rakpart című számát, és üzeni: nagyon szeretlek, kicsi kincsem, és büszke vagyok rád. A legszebb üzenet. Jön a dal!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Körülhatárolták a Székesfehérvár határában pusztító tüzet. Budapesten ma 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet. Drága málna a piacokon, legtöbb már nem is magyar. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A délkörül Székesfehérvár határában keletkezett tüzet már körülhatárolták a tűzoltók, de a lángok zárt kerti épületeket is elértek, így a legnagyobb veszélynek kitett ingatlanokból több lakónak el kellett mennie. Elővigyázatosságból nagy erőket mozgósítottak, mivel a mólipari területek közel van a tűzhöz, amely 5-ös fokozatú, tehát a legmagasabb volt, mondta el a Sláger FM-nek Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.
2: Nagyjából 40 ingatlant érintett, plusz állattartó telepeket is, TS területeket is, és sajnos a szél a város fele fújta, így megközelítette a külső városrészeket, alapvetően zárt kerti külterületi ingatlanokat és ipari területeket. Mindegy 70 tűzoltó dolgozott nagyon nagy erőkkel, dolgozik még most is, de talán most már a vége fele tart ez a munka. Remélhetőleg talán most már kijelenthetjük, hogy személyi sérülés szerencsére nem történt. Nyilván anyagi kár lett, de ezt egyelőre még nehéz felmérni, és egy nagy összefogás viszont mindenképpen megmutatkozott, elsősorban a tűzoltóknak, óriási köszönet a katasztrófavédelmi szakembereknek, rendőröknek, mentősöknek, fehérvári nagyvállalatoknak, víziközmű cégeknek, TS-eknek, környékbeli éttermeknek, tehát rengetegen tettek azért, hogy ez a néhány óra ez minél inkább eredményes legyen. Nyilván a szél ellenünk dolgozott, meg a nagy forróság, de talán estére minden megnyugszik majd.
1: Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet ma délután, közölte a kormány a hőségriasztásról a kormány.hu oldalon. Azt írták, a szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény. 5 hívvonalon van érvényben ideiglenes magas sínhőmérséklet miatti sebességkorlátozás. A magyar málna gyakorlatilag eltűnt a nagyobb üzemi gyümölcsültetvények közül, így a hazai piacot a nemzetközi folyamatok alakítják, írja az Agroinform. A budapesti nagybani piacon a szezon csúcsán 9200 forintot is elkértek egy kiló magyar málnáért, az átlagár pedig továbbra is 5000 forint körül alakul. A drágulást a hazai termelés zsugorodása okozza. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly mindössze 296 tonna málna termett Magyarországon, 26%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Nevet kapott az elválaszthatatlan dabasi kutya-kecskepár. A Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány a Facebook oldalán arra kérte az embereket, hogy segítsenek nevet találni a gondozásukba került elválaszthatatlan páros tagjainak. A javaslatok közül az Oroszlán Király ikonikus duója alapján Timon és Pumba lett. Az állatokat vasárnap találták meg dabason. Chip nem volt a kutyában, így a gazdáját sem tudták beazonosítani. Mivel az állatok rendkívüli módon kötődnek egymáshoz, ezért ha eljön az idő, biztosan közösen keresnek majd új családot a párosnak. Augusztus 7-e és 9-e között ingyenes koncertekkel és magyar jazz előadókkal várja a közönséget Székesfehérváron az Alba Régia Fest, amelyet idén takarékos energiahasználat mellett, de a szakmai színvonal csorbítása nélkül rendeznek meg. A Bartók Béla téren és a Múzeumkertben a hazai jazz több generációja találkozik, fiatal tehetségektől a legendás mesterekig. A szervezők jelentős energiaoptimalizálással készülnek, a fénytechnikai eszközök számát csökkentették, korszerű LED világítást és nagy hatásfokú hangtechnikát alkalmaznak, minden koncertnél egyedileg figyelve az energiafelhasználásra. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Van egy jó hírem, érkezik a hidegfront. Viszont csütörtökön még a hidegfront érkezése előtt rekord meleg is lehet, hiszen azt ígérik a szakemberek, hogy 42 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, majd pénteken jön a visszaesés. Csütörtökön többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki egy-egy futó zápor, zivatar. A Dunántúlon majd késő délutántól egyre több helyen megélénkül a légmozgás, a nappali hőmérséklet pedig, ahogy említettem, 40-42 fok között alakul majd, míg pénteken a már emlegetett és igen várt hidegfront miatt elszórtan jöhetnek akár nagyobb záporok, zivatarok is, a hőmérséklet pedig csupán 35-36 fok lesz aznap. Szétnézünk az utakon, ahogy azt a hírekben is hallhatták, Székesfehérvár északnyugati határában továbbra is dolgoznak a tűzoltók, úgyhogy továbbra is korlátozottak a látási viszonyok, mind a 7-es, mind a 8-as, mind a 801-es főúton. A 8-as főúton a 8-as és 15-ös kilométer között, a 7-es főúton pedig a 71-es és 74-es kilométer közt továbbra is forgalom korlátozásra kell készülni. Budapest belterületén a 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Lezártak a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, itt az útburkolatot állítják helyre, illetve a Nagykörúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért csak a belső sávban lehet közlekedni, és dolgoznak az Erzsébet körúton is, itt csatornát javítanak, úgyhogy a Blaha Lujza tér után egy sáv járható csak a Margit híd felé, és készüljünk arra is, hogy ma este a labdarúgó mérkőzés lesz a Grupama Arénában, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és utána szokottnál erősebb lehet a forgalom. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Ez a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és benne folytatódik a koncertélmények nyara is. Hogyha szeretnének menni a Szigetre, akkor legyen kész közelben a telefon. Én pedig már is teljesítem Andris kérését, aki Lost Frequencies-től a Reality-t küldi Áginak. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a kívánság műsort hallgatják, benne pedig a Level 42-dal a forgott ezzel, ez volt a Lessons in Love, és ugye ebben a melegben nem csak a műsorvezető nyelve akad össze néha, de bizony az edzés is kicsit nehezebben megy, főleg, hogyha odakint szeretnénk edzeni. Viszont vannak olyan mozgásformák, amik nem fullasztanak ki bennünket annyira, mégis nagyon jót tesznek a szervezetünkkel. Ilyenek lehetnek a jóga órák. Hát javaslom önöknek, látogassanak el holnap este a Városligetbe, hiszen a Millennium ház a szomszédságában kezdőbarát Hatha Flow jógára várnak bennünket a szabad ég alatt. Vigyünk magunkkal egy jóga matracot, esetleg egy törölközőt, meg vizet természetesen egy kis palackban, viszont szintén holnap a Margit szigeten is várnak bennünket egy közös jóga órára, Slow Flow jógával hangolhatunk már akár a hétvégére. Az alsó nagyrét füves területén lesz majd a gyakorlás, és ha már a jógánál tartunk, hétvégére meg a Bikás Parkban ajánlom a napindító szabadtéri jógát, ez természetesen szombaton reggel kezdődik majd a Tétényi út és a tó közötti területen. Korán kell kelni, hogyha ezen szeretnénk részt venni, mert 7:30-kor kezdődik majd a közös gyakorlás, de garantáltan emeli majd az energiaszintünket. Szóval ezt a három jóga foglalkozást nagyon jó szívvel ajánlom önöknek így erre a hétre, illetve a hétvégére. Önöknek pedig az a feladat, hogy ajánljanak dalokat nekünk. Milyen zenék forogjanak? 0630303095-8. Laci azt írja, sziasztok! Alexának és Emesének Réci, játsszátok le Ed Sheerantől a Sapphire című dalt. Üzenem nekik, jók voltatok ma csajok. Oké, már is érkezik a dal. És itt van Kitty üzenete is. Kedves Kata, a barátaimmal hétvégén indulunk majd Svájcba túrázni. Üzenem nekik, a kabátot ne felejtsétek el eltenni, és küldöm a Pet Shop Boys Go West című számát. Hát igen, a hegyekben lehet, hogy szükség lesz a kabátra. Jön a dal!

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Jó

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Ed Sheeran dala, a Sapphire, ez pedig a kívánság műsor, ami már is folytatódik. Nézzük az üzeneteket, rengeteg SMS érkezik. Egyébként 0630303095 nagyon helyes, csak így tovább még ezt az órát tele kell töltenünk jobbnál jobb dalokkal. Andi azt írja, sziasztok, már mi is nagyon várjuk a Szigetet, leginkább Luis Capaldi koncertjét. Ha lehet, mi tőle szeretnénk kérni egy számot. Köszi, Andi. Drága Andi, akkor nektek szól már is Luis Capaldi dala, a Forget Me-t választottam tőle. Ildi pedig azt írja a páromnak, Attilának, Janicsák Vecsa.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Készüljünk lélekben, mert a holnap nagyon-nagyon meleg lesz még, de adjon nekünk erőt és jelentsen kapaszkodót az, hogy pénteken már érkezik a felmentő sereg, vagyis jön a hidegfront, és pár fokkal mérséklődik a nappali forróság. Holnap többnyire napos idő várható, gomoly felhők képződhetnek, de ezekből térségünkben szinte biztosan nem jön majd eső. A dunántúli régióban pedig már a délelőtti órákban megélénkül a szél, az ország többi részén azonban inkább csak kora este válik picit szeles. Ebbé az időjárás. Reggel 25-26 fok lehet, délutánra pedig 40-42 fokot ígérnek a meteorológusok. Vigyázzanak a bőrükre, mert holnap is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Igyekszem segíteni az úton lévőknek is. Információink szerint sikerült eloltani a lángokat Székesfehérvár mellett, úgyhogy most már nincsen forgalomkorlátozás, ez nagyon-nagyon jó hír, és már a fővárosi utak is jól járhatók. Azért arra figyeljünk, hogy tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megszűnt a sávlezárás a Szerémi úton, de a Dombóvári útra továbbra sem lehet behajtani. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert itt javítják a csatornát, a Nagytétényi út pedig vízvezetéket javítanak szintén a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. Itt a forgalom váltakozva egy sávon tud csak haladni. A 11. kerületben a Rétkerülő utcában, a Nevegy utca és a Rétalja lejtő utca közt egy rövidebb szakaszon félpályás a korlátozás. Csatornaépítés miatt a Budafoki úton pedig a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárás van elektromos közműépítés miatt. A 11. kerületben pedig az Egri József utcában a Karinti Frigyes út előtt csak egy szűk sáv járható, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, Szuzs Kapaldi here.
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az M People dala, a Moving on Up, és izgatottan készülünk a hétvégére, mert hogy jön a Nemzetközi Cigánydal napja. Rostás Mihály mazsi ötlete volt 5 évvel ezelőtt, hogy elindítsák ezt a kezdeményezést, és hát most már világszerte egyre több helyen rendeznek e naphoz kapcsolódva fesztiválokat. Idén Eszma Redzepovát választották a rendezvény központi figurájának, aki éppen 10 évvel ezelőtt hunyt el. A legendás énekesnő 2013-ban 70 évesen az Euróvíziós Dalfesztiválon is énekelt Lozánó mellett, Macedónia képviseletében, akkor az egész világ megismerhette. Fantasztikus volt a hangja és a személyisége az énekesnőnek. Itt a fővárosban a Nemzetközi Cigánydal napját szombaton este a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadánál ünnepelhetjük egy ingyenes fesztivál keretében. Rengeteg fellépő érkezik, a hangulat garantált lesz, úgyhogy ha tehetik, akkor járjanak arra szombat este. Itt a Sláger FM-en pedig járjuk együtt a táncot, hogy mire, az már is kiderül. Mónika, a TNT ugye itt alszol című vadonatúj dalát szeretnék küldeni Zsoltinak, úgyhogy már is ezt a dalt forgatom. Ugye,

0: Ray dala forgott itt a Sláger FM-en, ez volt a Where is my husband, amely az énekesnő második nagy lemezén jelent meg, amely márciusban látott napvilágot is, amit érdemes akár egy az egyben végighallgatni, hiszen összekapcsolódnak a dalok, hiszen Ray próbálja visszahozni azt a régi trendet, amikor még koncepcióban jelentek meg a lemezek, egy egész történetet mesél el a dalokon keresztül, egyébként Hans Zimmer is közreműködik az albumon zeneszerzőként. No de itt a Sláger FM-en lassan búcsúzik a kívánság műsor, én azonban maradok még önökkel a következő két órában is. Kívánságokat legközelebb majd holnap fogunk teljesíteni, mégpedig Karakas Balázs áll szíves szolgálatukra, de most még a hírek előtt azért meghallgatunk Viki kedvéért egy dalt. Szia Kata, miután egész nap csak vegetáltam a munkahelyemen és próbáltam túlélni a napot, most kezdek felélénkülni. Kérlek, jázd le a Mielőtt megismertelek című számot a Halott pénztől, arra még talán táncolnék is. Oké, Viki, remélem tényleg táncra perdülsz, mert már is neked szól a dal.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek.
4: A Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Pihensz, Anna?
4: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
4: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Grass burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
4: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
5: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van. A hétvégén lesz 160 éves a budapesti állatkert. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök kora este a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Magyarország ivóvíz készlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs, hangsúlyozta Köböl Anita kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. Kiemelte, az elmúlt napokban több félreértés jelent meg az ivóvíz ellátással kapcsolatban. Az átmeneti nyomás csökkenés és a lajtos kocsik megjelenése a kánikula miatti fogyasztás növekedés következménye. A víz nem fogyott el, a tárolók gyorsabban ürülnek, miközben a víz elkészítő berendezések kapacitása véges. A lajtos kocsik a biztonsági protokoll részei, csőtörés vagy nyomásesés esetén. A korlátozások az ivóvíz védelmét szolgálják, ezért a lakosságot takarékosságra kérik. Ne locsoljanak ivóvízzel továbbra sem, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét és kerüljék a felesleges vízfolyatást. A kabinet szerint a boltok megrohamozása indokolatlan, a csapvíz továbbra is biztonságosan rendelkezésre áll. Budakeszin új 8 csoportszobás óbudai épületszárny épül a Szivárvány óvoda bővítéseként, amelynek kivitelezését a Bamaxfőr Kft. Nyerte el 660 millió forintos ajánlattal. Az épület CLT technológiával, rétegragasztott fából készül, nagytáblás panelekkel, így gyors és költséghatékony lesz a kivitelezés. A telekre egy 784 négyzetméteres földszintes épület kerül, amely a környező fák takarásában marad. A falak nagy része látszó fa szerkezetű lesz, a fűtést és a hűtést levegős hőszivattyú és padlófűtésrendszer biztosítja. A későbbi második ütemben a jelenlegi óvoda korszerűsítése következik. A kivitelezés alatt az óvi tovább működik, ezért a lehető legkisebb zajterhelésre kell törekedni. Hétvégén ünnepli 160. születésnapját a budapesti állatkert, ahol szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között számos közönségprogram várja a látogatókat. A közönség bepillanthat a kert kulisszatitkaiba, látványetetések, tematikus séták, bemutatók, színpadi programok, bábszínház, családi foglalkozások és felfedező játékok is színesítik a napot. A multidézés verklizenével és mozgókönyvtárral, valamint kreatív kézműveskedéssel egészül ki. Vasárnap a valódi évfordulón 9 órakor a 160 évvel ezelőtti megnyitót idézve nyílnak a kapuk, 10 órakor ünnepi köszöntés és születésnapi tortavágás lesz a főkapu téren. Este 20 órától a Budapest Bár tart külön szülinapi koncertet a Biodom aulájában, sok sztár fellépővel. Minden eddiginél több 164 versenyfilm érkezett a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemlére, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő szemle a Kárpát-medence fiatal filmeseinek ad bemutatkozási lehetőséget általános iskolás kortól. A filmek Budapestről, számos magyarországi városból és határon túlról érkeztek, különféle műfajokban, a fesztivál ingyenesen látogatható. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger.

A Krisztál Dalaszt volt, ez volt a Fújja el a szél itt a Sláger FM-en. Hát jó lenne, hogyha elfújná a szél ezt a pokoli hőséget, ami kijutott nekünk erre a hétre. Bár, hogyha minden jól megy, akkor holnap a délutáni koraesti órákban már megélénkül annyira a légmozgás, hogy az érezhetően lehűt majd egy kicsit bennünket, illetve holnap délutántól már felhősödést is ígérnek a meteorológusok, de az igazi változást hozó hidegfront majd csak pénteken ér el bennünket, úgyhogy akkor már egy kicsit kellemesebb lesz az idő. Azért ne ijedjenek meg nagyon, a hétvégén is meleg lesz, 33-34 fokot mérünk majd szombaton is, vasárnap is, szóval nem fogunk fázni, és az esti órákat is nyugodtan tölthetjük kint, mert este is kellemes lesz az idő. Ez pedig azért is fontos, mert augusztus 9-én, vagyis vasárnap kezdődik a Mozisziget, a Margit szigeten. A Margit szigeti atlétikai centrum augusztusban ismét kertmozivá alakul, majd összesen 16 ország kulturális intézete és nagykövetsége hozzá áll a kedvenc filmjeit, Spanyolországtól Dél-Koreán át egészen Finnországig. Az idei év újdonsága, hogy a Mozisziget 3 nappal hosszabb lesz, úgyhogy augusztus 25-éig tart majd. A filmek nagy részét eredeti nyelven magyar felirattal vetítik, míg a japán filmeknek angol felirata is lesz, és hát ahogy ez sejthető, a Mozisziget filmjei ingyenesen nézhetők meg. Vasárnap a Mindenki egyetért című filmet láthatjuk, ami egy spanyol drámakomédia, és Madridba visz el bennünket. Jó szívvel ajánlom önöknek ezt a programot. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább Cipő és a Lány dalával. Jön a Kék és narancssárga.

keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek,

0: Önök a slágerestét hallgatják, én Kiskata vagyok, és jó lazítást kívánok önöknek, hogyha már lazíthatnak. Egy picit csökkent odakint a hőmérséklet, úgyhogy most már egészen kellemes akár kint is tartózkodni, de azért még mindig nagyon meleg van. A hőségben pedig ugye nehezebben alszunk át. No, de itt a Sláger FM-en mi is soha nem pihenünk. Este 10 órakor kezdődik majd ma is Esmiller András műsora, a Slágerkult, amelyben Ferenc Sándor lesz a vendég, akivel a Folk Park Táncház Fesztivál apropóján beszélget majd Andris. Budapest egyik legnagyobb szabadtéri koncerthelyszíne, a Budapest Park ad otthont augusztus 21-én ennek a rendezvénynek, ami fantasztikusnak ígérkezik. Már is belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Az 5. jubileumához érkezett a Budapest Park legnagyobb népzenés rendezvénye, a Folk Park Táncház Fesztivál.
2: Hát az is óriási dolog, hogy oda be tudtad ezt vinni. Végig tudtad menedzselni.
1: Igen, nyilván ez kellett a csapatnak a támogatása, meg az a nyitottság, ami alapvetően benne van a Budapest Park értékrendjében, hogy olyan kulturális misszióink legyenek, amik nem biztos, hogy a mainstreamben, a fősodorban megállják a helyüket, de fontos, hogy megjelenjen és foglalkozzon velük, szóval ez a támogatás volt az, ami életre hívta ezt az egészet, meg az a néptáncos

0: nagyságrend, tehát több ezer ember az, aki így egy-egy estén ott táncol. Az első ilyen megmozdulásunk az 2019-ben volt, az még csak egy ilyen próbálkozásunk volt a Szabó Balázs bandája koncert után, hogy hozzunk létre egy táncházat. És emlékszem, hogy ott a koncerten is nagyon sokan voltak, talán majdnem ilyen teltházas létszámról beszélhetünk, és tényleg rengetegen táncoltak a csillagosség alatt, tehát ilyen elképesztő tömeg volt, nagyon-nagyon szép pillanat volt, és ez azóta növekszik, és a fesztivál életrehívásával, meg még inkább szerintem ez így ott van a radaron az emberek.
1: Ja, maga a táncház mozgalom, maga név is ilyen nemesebb küldetést enged sejtetni. Na most hogy zajlik egy táncházi kezdeményezés a Budapest Parkban? Tehát tényleg csak akik nem voltak ott, azoknak írd le, kérlek. Vagy meséld el, hogy ott mi zajlik ilyenkor?
0: Lényegében a DJ pultot felváltja az élőzene, a hangszerek, és mondjuk ezen a fesztiválon, a Folk Parkon, három tánctéren különböző zenekarok zenélnek, és ilyenkor az egész park területén népzene szól. Hogyha most nagyon szépen akarok fogalmazni, akkor népzenébe öltözik a park, népzenébe borul, ezt szoktuk használni amúgy így promoszövegekhez. Okay. De ez valid, tehát tényleg az van, hogy azon az estén nincs más, csak népzene a parkban, élőzenével, és tényleg olyan, mint egy fesztivál, egy mini fesztivál, hogy a kisebb táncterek között tudsz mozogni, és hogyha másfajta népzenére, muzsikára, más stílusra vágysz, akkor szimplán csak átsétálsz, és ott becsatlakozol egy ilyen táncforgatagba, aminek van lépésmestere is minden helyszínen.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy valaki ezt akkor irányítja?
0: Igen, minden helyszínen többen vannak, és ők, akik így viszik a hátukon. Ez nem azt jelenti, hogy most ilyen nagyon merev, oktatásszerű dologként kell ezt elképzelni, sokkal inkább egy olyan személy, egy lépésmester, aki a hátán viszi a hangulatot, meg a zenét lekövetve, a zenekar együttműködve csinál, teremt egy milliót, de szabad a tánc. Tehát követheted azt, amit az a táncművész mutat, de ez igazából az a lényeg, hogy élvezd, és úgy, mint egy buliban.
1: De ott nincsenek gondolom beöltözve az emberek.
0: Nincsenek, de vannak, akik így, mint egy ilyen tematizált bulinál megragadják az alkalmat, és egy picit folkosabbra veszik a stílus, de egyébként nem kötelező a népviselet.
1: És nem néznek ki, hogyha
0: de
1: nem
0: úgy vagyunk is, nem. Ez egy nagyon-nagyon befogadó közeg szerintem, igen, pedig nem ezt gondolná az ember elsőre, tehát nyilván így a népzene, a népi kultúra az valahogy egy ilyen archaikus, réges tartást hordoz magában, ami feltételezhet egy olyan stílust, hogy talán ez egy sokkal zártabb, zordabb, vaskalaposabb dolog, de nem, ez egy nagyon-nagyon szabad és nagyon-nagyon mai trendekre és hullámokra ráfekvő dolog szerintem. Tud azonosulni, simulékony.
1: Mi van azokkal, akik életükben nem néptáncoltak, de érdekli őket?
0: Hát reméljük, hogy megjön az indítatás, hogy eljöjjenek. Nekem nagyon sok sikersztorim van olyan emberektől visszahalván egy-egy ilyen esemény után, hogy tényleg így nem, egyrészt nem is érezték, hogy helyük van ott, féltek is attól, hogy úristen, táncolni kell, botlában van, kinéznek, és amikor bekerültek egy-egy ilyen forgatagba, vagy esetleg még egy-két pia után még be is lazultak annyira, hogy így nagyon gyorsan így átálltak fejben erre a sztorira, akkor az jött vissza, hogy életük bulia volt, és annyira érezték ezt az egészet, mert megtörténik, tehát annyira ősi, ilyen zsigeri kapcsolódások vannak a népzene által, ami nagyon-nagyon megmagyarázhatatlan.
1: Tehát kinézés nincs?
0: Nincs. Nem, miért lenne?
1: És az ősi zsigeri mozdulatok azok táncban is? Tehát, hogy aki életében nem tanult ilyet. De tisztázzuk, meg tud mindenki tanulni? Néptáncolni?
0: Nem biztos, hogy tud, de nem is biztos, hogy kell.
1: Nem biztos, hogy kell, oké.
0: Nem kell. Egyáltalán nem kell. Pont az a lényeg, mint egy buliban, hogy érezd, hogyha te tiszteled a ritmust, és nem lépsz rá, de élvezed a zenét, és a parknak a szlogenjével élve kint hagyod a valóságot, senki nem fog foglalkozni azzal, hogy ez most jó vagy sem, vagy hogy neked három piercing van az orrodban, vagy be van fonva a hajad, vagy éppen kiáll melletted és kivel táncolsz.
2: Hú, nagyon kíváncsi vagyok erre a programra, tehát augusztus 21-én a Budapest Parkban jön a Folk Park Táncház Fesztivál. Itt a Sláger FM-en pedig a teljes interjút is meghallgathatják 10 óra után, akkor kezdődik ugyanis Esmiller András műsora, a Slágerkult, most pedig Király Viktor dalával megyünk tovább. Szól az Árt Ajtók.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Charlie Dalla szólt, ez volt a kávéház, és ha már kávé, akkor reggel, és ha már reggel, akkor sláger reggel. Hát ma nagyon érdekes kísérletre vállalkozott Bordán Petra és Somogyi Zoli. Hát nekem volt egy zárt borítékba tett fogadásom, hogy nem fognak sikerrel járni, de lássuk, sikerült-e megsütniük egy tükörtojást az ablakpárkányon?
1: Kezdjük azzal, hogy először is megdicsérjük a mi hallgatóinkat is, és megköszönjük a szíves együttműködésüket, mert ugye most az elmúlt két napban nagyon sokat hallottunk, meg olvastunk arról, hogy jelentősen visszaesett a vízfogyasztás Magyarországon, és hogy az áramfogyasztás is, tehát hogy nagyon sokan valóban komolyan vették ezt a kérést, hogyha lehet, akkor nem lemondani kell mindenről, hanem hogy kicsit ütemezzék át, és ami nem fontos, azt tényleg halasszák el inkább. És hogy van, hogy péntekig van ugye érvényben az a riasztás, hogy nagyon meleg lesz, tehát hogy most még tartsunk ki, tehát ne az legyen, hogy jó van, akkor most már hátradőlhetünk, mert ezt a két napot még bekeljük ki valahogy, és ezen belül is azt hiszem, hogy ma, azt mondtad, ma lesz a legmelegebb.
2: Ma délután igen, 42 fok is várható, úgyhogy arra gondoltunk Zolival, hogy letesztelnénk azt, amit már nagyon sokat láttunk az interneten, hogy ilyenkor gyakorlatilag bármi meg lehet sütni egy tojást. Zoli annyira jó fej volt, hogy reggel már letakarította a párkányunkat, feltett oda egy ilyen védőplexit, hogy nehogy véletlenül lefolyjon és valakinek a nyakába csorogjon, és akkor azt mondta, hogy mivel én vagyok a nő a csapatban, ezért én süssem a tojást.
1: Mert itt ülök a keverőpultban, nem tudok oda menni. Tényleg, amit lehetett, fertőtlenítővel először két rétegben, aztán pedig a mosogatószerrel, szivacssal szépen letakarított, most mivel lejt a párkány, ezért kellett ott megtámasztani, egy ilyen kis gátat képezni. Petra közben borított egy kis jóféle olívaolajat, hoztam tojást, azt ott a föl tud ütni az ablak szélén szerintem, simán, és átmegyek a te mikrofonodhoz, mert onnan, hát ha...
3: Egyelőre nem sül.
1: Mert hogy hát kézmelegnél több az a párkány, tehát hogy forrónak mondható, de hát ugye ez csalóka, nyilván nekünk érzékelvén forrónak tűnik. Azért azt is tegyük hozzá, hogy még nincs fél tíz.
3: Tehát, ugye, semmi.
1: Egyelőre... De ne, nem folyik le. Arra vigyázz, hogy ne csurogjon le a gymbe. Légy vele türelmes. A terv az ugye tükörtojás készítés lett volna, hogy hozzáütjük, és akkor rögtön megsül, de figyelj, és mit gondolsz, rántotta még, vagy egy jó kis omlett még lehet belőle?
2: Délután újra kell próbálnunk, mert ebből egyelőre semmi.
1: Egyáltalán semmi nem történik vele?
2: De hát semmi,
1: nem. Nem látom innen, mert nem engedi a kábele. Vetek rá egy pillantást. Borzasztóan néz ki, tehát egy ilyet a konyhában még én sem tudnék csinálni, még 100%-kal sem.
2: A Facebookon, az Instán és a TikTokon láthatják, hát ennyi.
1: De
2: ez
1: figyelj,
2: nem sikerült.
1: Megcáfoltunk egy városi legendát, tehát hogy forrónak tűnik, most mondom, hogy menjünk le és a motorháztat próbáljuk meg, de szerintem egyébként valószínűleg az lehet a gond, igen, hogy még nincs fél tíz, tehát nagyon korán van, és oké, hogy kézzel tapítva forrónak tűnik a párkány, de egyébként ezek szerint nem az jó.
0: Hát legyen ez intő példa mindenkinek, ne kísérletezzünk vele, mert úgysem fog sikerülni. Ugye meséltem már önöknek a kora délutáni órákban, hogy a Death Valley-ben, azaz Kaliforniában, a halálvölgyben, ami nem véletlen kapta ezt a nevet, szintén kipróbálták már, ugye azért nevezik halálvölgynek ezt a területet, mert itt nagyon gyakran 50 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az itteni rekord egyébként 56,6 Celsius fok. Ezt 1913-ban mérték, és hát elnézve az ottani előrejelzéseket, a következő napokban is 46-47 fok várható azon a területen. Egy hasonlóan forró nyári napon néhány évvel ezelőtt a park egyik munkatársa kipróbálta, hogy meg lehet-e sütni az aszfalton egy tojást. Ő egy fóliát terített az aszfaltra, és azon próbált meg tojást sütni. Nem járt sikerrel, még abban a miénknél is sokkal melegebb időben, viszont a kísérlete után elkezdtek özönlenni a látogatók, akik mind tojásokat ütöttek az aszfaltra, hogy megnézzék, hogy nekik vajon sikerül-e. Senkinek sem sikerült a kísérlet, viszont onnantól kezdve az aszfaltot, a köveket, mindent szinte tojás borított be, úgyhogy a Death Valley Nemzeti Park végül betiltotta a tojássütést a völgyben. Mi se kísérletezzünk vele, nem fog sikerülni. Viszont kísérletezzenek a koránkeléssel, holnap reggel is segít önöknek a napindításban Bordán Petra és Somogyi Zoli, én pedig az estét igyekszem varázslatossá tenni. Érkezik Somló Tamás dala, az Olyan szépek voltunk.

0: van macska kövön.
1: Egy kecskeméti zenész, Bíró Csongor énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, akit ugye tavaly a Megasztárban fedeztünk fel, ez volt első slágere, a macska kövön. Mi pedig hamarosan meghallgatjuk a friss információkat, hiszen mindjárt 9 óra lesz, 3 percünk van egyébként 9-ig, de még a hírek előtt szól a V-motorok dala, ha fekszem az ágyon.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az extrém hőség miatt a MÁV több száz kilométeren lassítást rendelt el. Rendkívüli ülést kezdeményezett a hét elejére a kormány 10 előterjesztés megtárgyalására. Megkezdődtek a magyar érettségi korrekcióját előkészítő szakmai konzultációk. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az extrém hőség miatt az Alföldön helyenként 58 fokosra forrósodtak a sínek, ezért a MÁV szombat óta 282 vágánykilométeren ideiglenes sebességkorlátozást vezetett be, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Vasárnap Ferencvárosban több mint 52 fokos sínhőmérsékletet mértek, a vasútársaság pedig 45 fok felett fokozott pályafelügyeletet rendel el. A MÁV hosszabb távú megoldásokkal is kísérletezik. A pécsi vonalon tesztelt hővédő fehér festés 3-7 fokkal csökkent a sínek hőmérsékletét, a sorompók berendezéseit pedig speciális burkolattal védik a túlmelegedéstől. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest vármegyei Tápiószelén, ahol kedden 2339 lakost érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A szolgáltató csökkentette a szivattyú frekvenciáját, ennek eredményeként a szolgáltatás továbbra is folyamatos, mindenhol megfelelő minőségű és mennyiségű víz jut a felhasználókhoz. A fővárosi Gazdagréti téren elhárították a csőtörést. A Magyar Honvédség Budapest 11. kerületébe 1000 zacskó vizet szállított ki. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja, derül ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter leveléből. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést és a köznevelési jogszabályok módosítását, valamint a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő változtatását. Napirenden lesz a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályozás, a járványügyi készültség, továbbá a 2026. évi költségvetés, a szakképzés és az általános forgalmi adó módosítása is. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítja. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb magyar érettségi, amely csökkenti a középszintű követelményeket. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul, az átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet nyilvánosságra. Hétfőtől jelentősen megváltozik a közlekedés Újpesten, az István út és a Pozsonyi utca felújítása, a villamospálya karbantartások és a párhuzamos közúti beruházások miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Augusztus 10-e és 19-e között a Pozsonyi utca Tél utca kereszteződésében burkolatbontási és útépítési munkák zajlanak, ezért vágányzár lesz. A 12-es, a 12-A és a 14-es villamosok nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok járnak. A térségben ezzel párhuzamos az Árpád út István út csomópont felújítása és a Béke utca Tahi utca átépítése is zajlik, így a megszokottnál jóval nagyobb forgalomra és torlódásokra kell számítani. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül az augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden megrendezett Veszprém-Balaton filmpiknik, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozó, koncertek és gyermekprogramok is lesznek. A rendezvény hivatalos házigazdája Osvárt Andrea, színésznő producer. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: le mellém.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez a Sláger Este, és benne a Tankcsapda dala szólt, ez volt az Ülj le mellém. Hát üljünk le most egy kicsit a csillagos ég alá. Most, hogy picit csökkent a hőmérséklet, nem olyan nagyon, mert most is 30 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, de azért ez most már elviselhető, és mivel egyetlen szem felhő nincsen fölöttünk az égen, ezért gyönyörködhetünk akár a hulló csillagokban is. A hulló csillagok miatt pedig ugye augusztusban különösen érdemes az égre nézni, hiszen ilyenkor hullanak Szent Lőrinc könnyei, azaz a perszeidák meteorraj, amit egyébként már július közepe óta megfigyelhetünk, viszont ugye minden hulló csillagrajnak van egy maximuma, ez jövő héten érkezik majd el, az augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka lesz a legsűrűbb, a csillaghullás óránként akár 70-90 hulló csillagot is láthatunk az esti órákban. A leglátványosabb egyébként a csillagászok szerint az éjfél utáni időszak. Augusztus 12-e egyébként az idei esztendőben csillagászat szempontjából különösen jelentős lesz, hiszen nem csak hogy a perszeidák meteorrai maximuma, de a napfogyatkozás is ezen a napon lesz. A napnyugta előtti időszakban lesz érdemes figyelni a napkorongot szigorúan védő szemüveggel, mert hogy a hold szépen a napkorong elé úszik és kitakar belőle egy jó nagy szeletet. Viszont tényleg nagyon figyeljenek, hogy sem napszemüveggel, sem szabad szemmel nem szabad figyelni a jelenséget, csak speciális szemüveggel. Aztán miután lenyugodott a nap, figyeljük tovább az eget, és minden egyes hullócsillagnál kívánjunk valamit. Ez egy jó program lesz jövő hét szerdára, de ugye, ahogy említettem, a hullócsillagokban akár ma este éjjel is gyönyörködhetünk már. Itt a Sláger FM-en pedig már is a Moho Sapiens dala érkezik, a menetelő.

Ez volt a New Level Empire dala, ha valahol itt a Sláger FM-en, és már is körmére nézünk az időjárásnak, mi várható. Nos, már látszik, hogy mikor lélegezhetünk fel, de holnap még nem. Holnap, miután átvészeltük a 40-42 fokot, délután este már megkezdődik a jól érzékelhető változás. Elér bennünket egy hideg front, ami miatt a péntekünk már kellemesebb lesz, 35-36 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, ami azért még mindig nagyon meleg, de az elmúlt napok időjárásához képest szinte hűvösnek fogjuk érezni, hát még a hétvégét akkor 33-34 fok körül alakulnak a csúcsok. Pénteken egyébként záporok, zivatarok is frissítenek bennünket, sajnos nem országosan, csak lokálisan egy-egy futózáporra, zivatarra van esély, aminek környezetében megélénkül majd a légmozgás, de egyébként a szél már holnap délutántól erősödni kezd. Szóval kitartás, hamarosan jön a lehűlés. Itt a Sláger FM-en pedig jön Orbán Rudi és a Kereszthúzat.

0: Itt a Sláger FM-en Mr. Rick Dallas szólt, ez volt a Száj csak száj, és hát erről a dalról eszembe jutott, hogy miről is beszélgetett ma reggel Pornán Petra és Somogyi Zoli, a reptéri változásokról. Ugye taxik behajtásával kapcsolatban jött egy változás, és elkezdtek terjedni rémhírek is, úgyhogy Petra és Zoli gyorsan utána járt, hogy miről is van szó pontosan, és mi történik mostanság a behajtás kapcsán a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtére. Már is visszaidézzük a reggeli beszélgetést.
1: Most, hogy még mindig itt vagyunk, ugye a szezon közepén, amikor sokan utaznak, utaznánk, még fontosabb lehet beszélnünk arról, hogy augusztus 3-ával megváltoztak a szabályok a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, abban a tekintetben, hogy ugye, ha valaki vitte már oda ki ismerősét, vagy ment elé, akkor tudja jól, hogy ott az érkezési szint, meg indulási szint, tehát ott fönt közvetlenül az épület előtt, ott ugye sorompók vannak, behajtasz, és 5 percet van, amit ingyenesen eltölthetsz, hogy gyorsan, súgy, lassítasz, kirúgod a unokatestvonat,
2: menj a jó utat.
1: Vagy ugye a másik opció, hogy nézem, amikor ott az M4-es mellett sorban állnak az autók ott a sóderen, és akkor tudod, hívjál föl, hogyha már leszálltál, ha már átvetted a bőröndöt,
2: és ha már
1: és ha már a terminálon kívül, hogy akkor hívjál, mert akkor érted, megyek gyorsan, lassítok, beszállsz, és megyünk tovább. Na, de hogy volt ez az 5 perc, és ez a taxisokra is vonatkozott, amit viszont eltörölt most a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, tehát a taxisokra nem vonatkozik az 5 perces díjmentes áthaladás, és ebből az első napon hatalmas káosz lett, mert hogy szerintem mindenki látta azokat a sokkoló videókat, amikor még ott a hajnali szürkeségben, hát óriási sorok kígyóztak. Szeretnénk megérteni, hogy mi van a háttérben, vagy mi történik, úgyhogy a Budapest Airport kommunikációs vezetője Valentinyi Katalin van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Először is egy fontos kérdés, hogy mi indokolta, hogy ugye augusztus 3-ától megszüntettétek ezt az 5 perces díjmentes áthaladási lehetőséget. Mi ennek az oka?
4: Tegyük rendbe, nem szüntettük meg. Na. Tehát nem ez a változásnak a lényege, ami hétfőn bevezetésre került, tehát nem szűnt meg az ingyenes 5 perces áthaladás, ez továbbra is fennáll. Igen. Egyetlen változás történt, az az, hogy vannak olyan területei repülőtérnek, tehát amit mondhatok, ugye az indulási, vagy az érkezési szinten, amikor kirakunk rokont, ismerőst, és nem taxival jövünk, hanem privát autóval jövünk. Ugye már tavaly nyáron életbe léptettünk egy változást, hogy az érkezésnél, mert rengeteg az autó, 20 millió utast várunk idén is, vagy akár többet, tehát hihetetlen forgalom van a reptéren, hogy ide privát autó ne hajtson fel. Ezt már tavaly életbe léptettük, tehát ide gyakorlatilag engedéllyel lehet felhajtani tavaly óta. Ez az érkezési szint, amikor ugye felveszünk valakit. Aha. Ezért alakítottunk ki tavaly a terminálhoz legközelebb lévő terminál parkolóban, amit tényleg néhány lépés a kijárattól, egy ilyen pick-up, drop-off, pick-up zónát, tehát ahhoz ilyen felvételi és utas kirakási pont tulajdonképpen, amit leginkább a privát autók használnak, 5 percig át tudnak haladni, nagyon kényelmes, 75 hely áll rendelkezés, 75 méter hosszú, kényelmesen kibe lehet pakolni. Uh-huh. És akkor ugye az történt most, hogy erre az engedélyezett területre, ami ugye gyakorlatilag az utas híd, amiről beszéltek ti is, ez a karé, itt mindenkinek kellett már eddig is fizetnie, hogy az 5 percen fölül időtartamban, hogyha ide fel akart hajtani. Minden taxinak, kivéve a Budapesten regisztrált taxiknak. Most ez a kivétel szűnt meg, hogy mostantól a Budapesten regisztrált taxiknak is ugyanazt a díjat, mint mindenki másnak meg kell fizetni. Ha egyébként az indulási szintre följön, akkor ugyanúgy 5 percen egyszeri napi, egyszeri behajtásra 5 percre felhajthat. Ha pedig ugye többször jön, akkor onnantól lép életbe az, hogy fizetni kell, attól függően, hogy mennyi időt tölt be.
2: De szerinted akkor mi okozta ezt az óriás galibát? Mi ez a felháborodás? Mert jó, ez itt tök egyértelmű, amit te elmondtál, ez teljesen érthető.
4: Az igazából nem volt galiba. Azt tudom elmondani, hogy se káosz, se összeomlás, se galiba nem volt. Ugye kommunikáltunk is nagyon erősen hétfőn, hogy gyakorlatilag különösen a nyári időszakban nálunk van 3 csúcsidőszak. A legdurvább az a reggel. Ugye amikor a 6-7-8-kor induló járatokra 4-5-6 óra között jönnek ki az emberek. Ilyenkor elképesztő mennyiségű utas érkezik egyszerre. Tehát az indulási szinten mi minden nap azt látjuk, amit itt ugye hétfőn a TikTokon meg különböző felületeken körbe ment, hogy az autók állnak sorba, mert ugye rengetegen jönnek egyszerre, lassú az áthaladás.
1: Bocsáss meg, eszméletlen sornak tűnik, tehát laikusként én ugye nem járok minden reggel a repülőtéren, egyébként pont szombaton, pont 6 órára megyek, úgyhogy egy kicsit citrizem is, mert ezt megláttam, mondom, úristen, vissza nem mondják a fuvaromat a taxis cégnél, ahol előre megrendeltem. Nem. De hogy tehát végig ér a sor gyakorlatilag a kijárati sorompótól, ott a karéjon, egészen a bejárati sorompóig.
4: Igen, mert nagyon sokan érkeznek még egyszer, rengetegen érkeznek egyszerre. Ugyanez van egyébként a 10 és 11 között időszakban, közben, meg az esti időszakban, akkor ugye az érkezőgépek az a rengeteg, amikor egyszerre jön nagyon sok gép, tehát akkor meg az érkezési szinten látjuk.
2: Tehát mondhatjuk azt, hogy ez igazából vihar a biliben, mert amit a TikTokra, meg mindenhova, az összes social felületre feltöltöttek, és egyébként amiből az újságírók dolgoztak, az tulajdonképpen egy normál átlag nyári szezon nálatok. Csak hát, akkor nem értem a taxisoknak a felháborodását.
4: Tulajdonképpen igen, most nyilvánvalóan hétfőn, hiszen minden alkalommal, amikor bárhol, nem csak a repülőtén, egy új rendszer bevezetésre kerül, nyilván ott hirtelen lehet, hogy a taxis nem tudta, hogy tud kártyával fizetni, egyébként leültünk velük előtte, tájékoztattuk mindenkit, jó pár hónappal ezelőtt lehetővé tettük, hogy a sorompóknál kártyával is lehet fizetni, de sokan szerettek volna készpénzzel fizetni, vagy éppen nem voltak felkészülve arra, hogy ez a változás életbe lép, lehet, hogy nem érte őket el a hír, és akkor gyakorlatilag ez picit azért nyilván belassította, de minimálisan, tehát még egyszer mi minden reggel ezt a sort látjuk, és akkor ilyenkor azt szoktuk csinálni, hát hiszen a mi érdekünk is, hogy mindenki meg tudjon érkezni, persze, meg itt az áthaladás, tehát az áteresztő képesség az biztosítva legyen, hogy sorompónyitással ilyenkor átengedünk jó néhány autót, hogyha látunk ilyen torlódást, hogy nyilvánvalóan tudjuk a forgalmat mi is menedzselni, ott vannak a kollégáink, látjuk kamerán, tehát hogy mi mindig beavatkozunk, hogyha ilyen történik. Szóval gyakorlatilag ez történt hétfőn, tegnap kedd volt, semmilyen problémát nem észleltünk.
2: Világos.
1: Az pedig, hát majd egy másik beszélgetésünk témája lesz, hogy mikor lesz már valami gyors vasút vagy metró hosszabbítás, hogy mondjuk ne így kelljen kimenni egy nemzetközi repülőtérre ekkora forgalom mellett, amit mondasz, ez a 20 millió utas. Addig is köszönjük szépen Valentinyi Katalinnak, a Budapest Airport kommunikációs
2: köszönjük
1: vezetőjének.
2: Szépen.
4: Köszönöm, szép napot,
0: szia! Na jó, most azért egy kicsit megnyugodtam. Önök pedig nyugodtan húzzák fel az órát 6 órára, akkor is, hogyha egyébként szabadságon vannak, mert Pornán Petrával és Somogyi Zolival mindig érdemes együtt ébredni, holnap reggel is számítanak figyelmükre. Most pedig a Zanzibár dalával megyünk tovább, jön az Új napra ébredsz.

Rádi stúdiótól szólt a páratlan párosítás Sláger FM-en, és ezzel a dallal én el is búcsúzom önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Karakas Balázzsal tölthetik a délutánt és estét, én ugyanis egy icike-picikét elmegyek pihenni, de a lazítás után majd augusztus 17-én újult erővel térek vissza. Igaz, nem délután, hanem reggel, mert hogy a következő hetek a nyári szabadságok miatt nálunk is egy picit furcsábban alakulnak, de bízom benne, hogy találkozunk akkor is. Most pedig kívánok önöknek további kellemes rádiózást. Esmiller Andrással indul a Slágerkult. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Lecserélik az 50 éves hévkocsikat. 10 napos programsorozattal indul a Dunakanyar élménykörnapok pénteken. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Bujdósó Andrea frakcióvezető azt javasolja, hogy a rendkívüli ülés napirendje egészüljön ki az államfőválasztással. Az alaptörvény 17. módosítása alapján Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt is írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják, a parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében teljesen megújul a HÉV járműflotta, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid ismertette, hogy a H5 Szentendrei, a H6 Ráckevei és a H7 Csepeli vonalon lecserélik az 50 éves kocsikat, a közbeszerzést még idén kiírják. A hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, amelyek 2030-tól állhatnak forgalomba. A járművek akadálymentesek, klimatizálhatók és gyorsabb, megbízhatóbb közlekedést biztosítanak. A tárcavezető szerint az agglomeráció és Budapest között egyre nagyobb az autóforgalom, ezért kulcsfontosságú, hogy a HÉV kényelmes és minőségi alternatívát kínáljon az autóval szemben a városba ingázóknak. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10 napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív, kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
2: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltat erre az eseményre, született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A programsorozatot nagyon sok gyalog és biciklitúra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogó kő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 programmal, élménnyel várjuk a kedves utazókat. Rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az aktív Magyarország, a Mahart, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
1: A programokról az esemény Facebook oldalán és a csodásmagyarország.hu oldalon tudnak tájékozódni. A jövőben ismét megerősítik a megyei rendőrfőkapitányságok és a roma vezetők közötti szakmai együttműködést, közölte a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata a Facebook oldalán. Az Országos Rendőrfőkapitányság Teve utcai székházában Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány, Aba Horváth István nemzetiségi szószóló és Dancs Mihály elnök állapodott meg erről. A roma önkormányzat támogatja a rendészeti utánpótlási és ösztöndíj programot, és országos felhívással bátorítja a roma fiatalokat a rendőri hivatás választására. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a kutatók éjszakáját. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi fesztiválon több száz helyszínen Budapest szerte is várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A részletes program szeptember elején lesz elérhető a kutatókéjszakája.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő. Kulturális életének a legjavával kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és Ferenc Sándor szerintem jó régóta hatással van a kulturális életünkre, örülök neked. Még nem találkoztunk.
2: Még nem.
1: Sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik.
2: First time, igen.
1: Mit mondjak, hogy brand manager vagy?
2: Igen.
1: Vagy olyan alkotó, aki szeret létrehozni nagy dolgokat.
2: Az utóbbi mindenképp jobban hangzik, a brand manager az ilyen megfoghatatlan.
1: Meg fodrász is mellette.
2: Ja, igen, de hát arról most nem kell beszélni.
1: Jó, okay,
2: de okay. Amúgy emiatt mondanám azt, hogy igen,
1: az
2: alkotó ember, igen, amúgy ezt így, az egy szép megfogalmazása lehet ilyen.
1: Szeretsz tényleg létrehozni olyan, és azért is örülök, hogy végre beszélgethetünk, mert közösségépítés. Uh-huh. Az meg a mai világban nagyon fontos, amikor te is tudod, hogy ott van az információs stráda a zsebünkben, millió, hát mindenfajta információ, azt ember legyen a talpán, aki ki tudja választani, hogy melyik a hiteles, de lassan már a barátokkal is igazából üzenetben tartjuk a kapcsolatot, ezért fontosak az olyan események, amiket te összehozol. És ráadásul jubileum lesz idén?
2: Igen, ugye, igen, az 5. jubileumához érkezett a Budapest Park legnagyobb népzenés rendezvénye, a Folk Park Tánchez Fesztivál.
1: Hát az is óriási dolog, hogy oda be tudtad ezt vinni, végig tudtad menedzselni.
2: Igen, nyilván ez kellett a csapatnak a támogatása, meg az a nyitottság, ami alapvetően benne van a Budapest Park értékrendjében, hogy olyan kulturális misszióink legyenek, amik nem biztos, hogy a mainstreamben, a fősodorban megállják a helyüket, de fontos, hogy megjelenjen és foglalkozzon velük, szóval ez a támogatás volt az, ami életre hívta ezt az egészet, meg az a néptáncos múltam, népzenei szeretetem, ami gyerekkorom óta végigkísért, majdnem 20 évig. Úgyhogy egy szép jubileumot ünneplünk most ezzel. Szem szerint nem olyan sok, mert 5., de az a bejárt út, ami most így van előttünk, az ment mögöttünk, és most már láthatóan előttünk is, az egy szép szám, és tényleg azt lehet mondani, mert a legnagyobb ilyen fémjelzés ennek a küldetésnek, hogy a második legnagyobb ilyen táncházas rendezvény lett.
1: Mennyi embert érint ez évről évre?
2: Hát egyre több szerencsére, hát ilyen 1000 plusz nagyság, tehát több ezer ember az, aki így egy-egy estén ott táncol. Az első ilyen megmozdulásunk, az 2019-ben volt, az még csak egy ilyen próbálkozásunk volt a Szabó Balázs bandája koncert után, hogy hozzunk létre egy táncházat. És emlékszem, hogy ott a koncerten is nagyon sokan voltak, talán majdnem ilyen teltházas létszámról beszélhetünk, és tényleg rengetegen táncoltak a csillagosség alatt, tehát ilyen elképesztő tömeg volt, nagyon-nagyon szép pillanat volt, és ez azóta növekszik, és a fesztivál életrehívásával, meg még inkább szerintem ez így ott van a radaron az emberek.
1: Ja, maga a táncház mozgalom, maga név is ilyen nemesebb,
2: igen,
1: küldetést enged sejtetni. Na most hogy zajlik egy táncházi kezdeményezés a Budapest Parkban? Tehát tényleg csak akik nem voltak ott, azoknak írd le, kérlek. Vagy meséld el, hogy ott mi zajlik ilyenkor?
2: Lényegében a DJ pultot felváltja az élőzene, a hangszerek, és mondjuk ezen a fesztiválon, a Folk Parkon, 3 tánctéren különböző zenekarok zenélnek, és ilyenkor az egész park területén népzene szól. Hogyha most nagyon szépen akarok fogalmazni, akkor népzenébe öltözik a park, népzenébe borul, ezt szoktuk használni amúgy így promószövegekhez. Okay. De ez valid, tehát tényleg az van, hogy azon az estén nincs más, csak népzene a parkban, élőzenével, és tényleg olyan, mint egy fesztivál, egy mini fesztivál, hogy a kisebb táncterek között tudsz mozogni, és hogyha másfajta népzenére, muzsikára, más stílusra vágysz, akkor szimplán csak átsétálsz, és ott becsatlakozol csatlakozol egy ilyen táncforgatagba, aminek van lépésmestere is minden helyszínen.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy valaki ezt akkor irányítja?
2: Igen, minden helyszínen többen vannak, és ők, akik így viszik a hátukon. Ez nem azt jelenti, hogy most ilyen nagyon merev, oktatásszerű dologként kell ezt elképzelni, sokkal inkább egy olyan személy, egy lépésmester, aki a hátán viszi a hangulatot, meg a zenét lekövetve, a zenekar együttműködve csinál, teremt egy milliót, de szabad a tánc. Tehát te leköveteted azt, amit az a táncos, az a táncművész mutat, de ez igazából az a lényeg, hogy élvezd, és úgy, mint egy buliban.
1: De ott nincsenek gondolom beöltözve az emberek.
2: Nincsenek, de vannak, akik így, mint egy ilyen tematizált bulinál megragadják az alkalmat, és egy picit folkosabbra veszik a stílus, de egyébként nem kötelező a népviselet.
1: És nem néznek ki, hogyha
2: de
1: nem
2: úgy is, vagyunk nem, öltözve. Nem, ez egy nagyon-nagyon befogadó közeg szerintem. Igen, pedig nem ezt gondolná az ember elsőre, tehát nyilván így a népzene, a népi kultúra az valahogy egy ilyen archaikus, réges tartást hordoz magában, ami feltételezhet egy olyan stílust, hogy talán ez egy sokkal zártabb, zordabb, vaskalaposabb dolog, de nem. Ez egy nagyon-nagyon szabad és nagyon-nagyon mai trendekre és hullámokra ráfekvő dolog szerintem. Tud azonosulni, simulékony.
1: Mi van azokkal, akik életükben nem néptáncoltak, de érdekli őket?
2: Hát reméljük, hogy megjön az indítatás, hogy eljöjjenek. Nekem nagyon sok sikersztorim van olyan emberektől visszahalván egy-egy ilyen esemény után, hogy tényleg így nem, egyrészt nem is érezték, hogy helyük van ott, féltek is attól, hogy úristen, táncolni kell, botlában van, kinéznek, és amikor bekerültek egy-egy ilyen forgatagba, vagy esetleg még egy-két pia után még be is lazultak annyira, hogy így nagyon gyorsan így átálltak fejben erre a sztorira, akkor az jött vissza, hogy életük bulia volt, és annyira érezték ezt az egészet, mert megtörténik, tehát annyira ősi, ilyen zsigeri kapcsolódások vannak a népzene által, ami nagyon-nagyon megmagyarázhatatlan.
1: Tehát kinézés nincs?
2: Nincs. Nem, miért lenne?
1: És az ősi zsigeri mozdulatok azok táncban is? Tehát, hogy aki életében nem tanult ilyet. De tisztázzuk, meg tud mindenki tanulni? Néptáncolni?
2: Nem biztos, hogy tud, de nem is biztos, hogy kell.
1: Nem biztos, hogy kell, oké. Okay.
2: Nem kell. Egyáltalán nem kell. Pont az a lényeg, mint egy buliban, hogy érezd, hogyha te tiszteled a ritmust, és nem lépsz rá, de élvezed a zenét, és a partnak a szlogenjével élve kint hagyod a valóságot, aha, senki okay. Nem fog foglalkozni azzal, hogy ez most jó okay. Vagy sem, vagy hogy neked 3 piercing van az orrodban, vagy be van fonva a hajad, vagy éppen kiáll melletted és kivel táncolsz.
1: Uh-huh. Olvastam sok mindent, amit rólad el lehetett olvasni, hogy készüljek a beszélgetésre, és azon gondolkodtam, amíg vártalak téged, hogy a magyar táncház mozgalom, meg egyáltalán ez a műfaj hálás neked? Vagy nem érzed? Vagy nem kell, hogy hálás legyen?
2: Szerintem az utóbbiak vannak így közelebb a válaszhoz. Ezen még nem gondolkodtam, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem érzem, hogy hálásnak kéne lennie, mert nem azért csinálom, hogy így.
1: De akkor is sokat teszel a műfajért.
2: Ezt visszahallom, és akkor mindig nagyon szerény vagyok, és ez például a Berec Pityú barátom, aki a táncházainak így az arca, lépésmestere, művészeti kurátora, ha lehet így mondani, ő mondja azt minden egyes alkalommal elmondja, ha bemutat valakinek, hogy ő a Sanyi, és hú, hát olyan táncházakat csinálsz, stb. És mindig elmondja, hogy ne legyél szerény, mert tök nagy dolog, amit csinálsz, de valahogy ez nem így érkezik meg hozzám, és nem azért, mert ne látnám azt a munkát, ami bennem van, hanem sokkal inkább nem ez az indítatás, hanem az, hogy szeretem azt, amit csinálok, és megtörténnek olyan szép dolgok, amiket nem úgy minősítek, hogy most éppen valahol úgy hivatkoznak rám, hogy most ő a Sanyi. Lehet, egyébként most már nem is tudják, hogy ki vagyok szerintem ebben a színában, ha meg mégis akkor meg, amikor megismernek, az meg tök jó. Úgyhogy ez egy jó dolog.
1: No, de amikor éppen nincs Budapest Park, akkor te jársz még, vagy nincs időd arra?
2: Táncolni, gondolod. Hát én 2018-ban hagytam abba az együttesben való táncolást, és onnantól kezdve csak a parkos szintéren van jelen az étterem, az életemben. Viszont felsejlik bennem azért, hogy hiányzik a mozgás, és pont a Kamaró Budapest Band vezetőjével, Farkas Zsoltival nagyon jó barátságban lettünk, és ő egy ilyen legutóbbi beszélgetés során mondta, hogy ő tart táncoktatásokat, és így fejembe vettem, hogy amint időm engedi, szeretnék eljárni hozzá, mert nagyon hiányzik a például a cigány kultúra, a cigány tánc, amit annyira szerettek, és pont legutóbb ők muzsikáltak nálunk egy ilyen táncházas alkalmon, és olyan jó volt táncolni velük, és visszatérni abban a régi kerékvágásba, úgyhogy vissza fogok szerintem valahogy így kacsingatni ebbe az irányba.
1: Oké. Augusztus 21.
2: Augusztus 21.
1: Péntek és 22-e is?
2: Nem, augusztus 21-én a Bagossi Brothers egyébként népzenei koncertje. Igen. Után 10 órától egészen hajnalig nyomjuk.
1: A 22-e az miért van itt?
2: Ezért, mert dupla napot csinálunk.
1: Ja, értem.
2: Az, egyik, az egyik a Csillag az égen műsor 21-én, ez a népzenei átdolgozás, a másik pedig egy klasszikusabb.
1: De ez mind a két napra érthető?
2: Nem, mert nem. Tehát, hogy a pont az van, hogy az első nap van ez a népzenei koncert, amit lekövet a Folk Park Táncház Fesztivál, szombaton pedig egy
1: világos, normál
2: értelembe vett
1: bagos. De ez az ötödik jubileumi Folk Park
2: Táncház
1: Fesztivál. Akinek pedig van koncertjegye, az...
2: Az maradhat, maradhat. Bulizni, úgyhogy ez ilyen komplex népzenei élmény. Igen.
1: De milyen jól élet, úgy virágzik a folk. Na most azt mondod, hogy vannak ősi dolgok, amit csak föl kell egy picit, vagy kicsit le kell porolni, hogy mi a helyes megfogalmazás.
2: Szerintem alapul kell venni, mert ezek olyan dolgok, amiket nem kell és nem is szabad megmásítani, viszont tudni kell kontextusba helyezni, mai kontextusokba is szerintem. Remélem nem beszélek ilyen nagyon irodalmian, de máshogy nem lehet megfogalmazni szerintem a legegyszerűbben, tényleg csak úgy, hogy teret kell adni neki. Például volt most egy ilyen tök jó élményem a Művészetek Völgyében, a Folk udvarban, ott ugye minden este vannak táncházak, és... egy ilyen páros tánc volt, körbe kellett állni, és akkor mindenki fogott magának egy párt, és két fiú együtt táncolt, és a lépésmester az így odaszólt, így nyilván poénosan, de srácok, annyi szép csaj van, hogy így valakit csípjetek már meg, és akkor ők mondták, hogy nem, mi együtt szeretnénk táncolni. Mm-hmm. És akkor mondta a lépésmester, hogy jó, hát hogyha nektek jó, akkor nekem is jó. És bele is vágtak, és így elkezdték a táncot, és ez egy ilyen szép pillanat volt, és szerintem ezzel jól tudtam érzékeltetni azt, hogy megmaradt minden úgy, ami van, de mindenkinek kialakult saját kis világa ebben a sztoriban, és megfért egymás mellett.
1: Mit ad a tánc, ez a fajta tánc az embernek? Miért jó belekapaszkodni?
2: Szerintem szabadságot ad nagyon. Tényleg az olyan értékrendek mentén, amit mondtam, hogy nem kell megmásítani, és nem kell átalakítani.
1: De ez értékrendet is ad?
2: Értékrendet is, nagyon sokat tanulsz a táncból, tartást, fizikálisan és lelkileg is, kapcsolódási formákat látsz, kötődést látsz, és tényleg, hogyha visszatérhetünk az első mondataidra, hogy ez a közösség és emberi kapcsolatok, azt ad, tehát egy ilyen pillanatnál, amikor összekapcsolódsz valakivel, akit már lehet, hogy 8 éve ismersz, de egy teljesen más síkon vagytok, amikor táncoltok, vagy lehet, hogy csak 2 percet találkoztatok a pultnál, de valami elindul, valami megtörténik, ami tovább visztek, és ez egy tök szép dolog.
1: De ha már továbbvivés, akkor ez a hétköznapokra is átvihető? Az értékrend, meg amit ott kapsz ebben?
2: Szerintem abszolút, igen.
1: Tehát hatással van.
2: Hát, hogy csak azokat az éveket nézem, amikor tényleg gyerekkoromtól kezdve néptáncos körökben mozogtam, én nagyon sokat fejlődtem, nekem azt tett ahhoz hozzá, hogy most így itt beszélgessünk, én egy borzasztó visszahúzódó kisfiú voltam, engem azért irattak be néptáncra, hogy legyek közösségben, hogy mozduljak ki, de hogy...
1: És ez segített?
2: Ez segített. Aha. Én évekig ilyen kis csendes emberke voltam, nem szerettem, hozzám szóltak, nem szerettem interakcióba kerülni, és utána meg teljesen kinyíltam, így, hogy noszogattak, ahogy vittek a színpadon, megélhettem egy másik személyiségemet. Teljesen hozzátett ahhoz, aki most ma vagyok, és rátok büszke vagyok.
1: Na, de akkor a színpadon mennyien megélhetnek más személyiséget?
2: Igen, és egyébként ez a Táncpark 2-en is lehet. Tehát pont azért mondom, hogy nem biztos, hogy egy ilyen nagy esemény kell hozzá, ott a park táncterén is lehetsz az, aki is táncolhatsz úgy, ahogy... Uh-huh. Ezek fontos momentumok szerintem.
1: Mit tapasztalsz évről évre, hogy hölgyek, urak egyformán és egy előarányban vannak? Vagy van, amelyik nem több?
2: Amelyik nem erősebb. Szerintem amúgy sokan vannak így mindkét oldalról. Én szerintem vegyes. Tehát igen, igen, itt azért nem mondható el az a értsd jól lustaság, mint amit is szoktak mondani nagyon sztereotíp módon a fiúkra, hogy jaj, hát ők nehezen mozdulnak meg olyan inkább a pultnál vannak. Nem, tehát a néptáncos srácok azok tényleg jönnek, ott vannak, csajoznak, stb. Tehát
1: ezt akartam kérdezni, hogy ez erre magukat. Is jó? Társkeresésre is?
2: Persze, igen, aha. Igen. Tehát pont Berec Pityúnak volt egy nagyon ikonikus mondása, amit utána nagyon sokan így át is vettek, meg így ez is szájra kelt, hogy tényleg egy-egy ilyen táncházzal, nem tudom, 6-7 randi is átugorható, mert olyan intimitás történik így a tánc nyelvén keresztül, ami nem biztos, hogy megtörténik egy sima találkozó során.
1: Na, hát akkor kedves hallgatóink, ez több funkciós.
2: Igen.
1: Augusztus 21-e Budapest Park, te ott vagy mindig?
2: Igen.
1: Be is állsz táncolni?
2: Szoktam. Inkább megfigyelő vagyok, azért így a szakmaiság ott van bennem, de most például a legutóbbi ilyen cigányzenés mulatságon nagyon jót táncoltunk, és lehet, hogy most is be fogok állni, de azért nézem tehát félszemmel mindig szakmailag ott nézem, hogy mi történik, minden oké, technika, nem tudom, de sok jó segítőm van meg.
1: Ja, mert hogy te ilyenkor te vagy a felelős ennek a...
2: Lényegében igen, alapvetően nem kéne minden estén ott lennem, de szeretnék, tehát szeretném látni meg, de most még nagyon szépen átidaltuk szakmailag is így a dolgokat, mert ugye a működésünk alapvetően mainstreamre volt berendezkedve, tehát DJ-s lemezes produkciókra, de volt benne jó pár évünk, 5 évünk, 5-6, hogy azért így szépen beérjen, úgyhogy a kollégák is már értik, tényleg csinálják ügyesen, úgyhogy nagy segítséget.
1: De te egyébként a park valamennyi rendezvényen ott vagy?
2: Nem mindegyiken, nem. Változó. Igazából nagyon sokan azt hiszik, hogy nekünk mindig minden koncerten ott kell lenni, ez nem így van, hogyha tudunk, akkor ott vagyunk, mert jó látni a munkánk gyümölcsét, meg nagyon sok történés van, amit akár adhok kell lekezelnünk, meg nyilván látni így a későbbiekre is, hogy mit, hogyan kell csinálnunk. De ettől függetlenül szerintem fontos, hogy megmaradjon a saját privát életünk, hogyha egy ilyen nagyon erős főcsapás van benne, mint a Budapest Park, ami egy nagyon jó hely.
1: De szerintem rajtad kívül ember nem látott ennyi koncertet egybe.
2: Hát azért a csapatból van. Jó, hogy így értem, amit mondasz. Hát ja, igen.
1: És nincs két egyforma koncert?
2: Szerintem nincs. Ez pont ez a szépsége is. Mindig ezt mondtam, hogy a munkánknak így van igazán visszaigazolása, tudod, hogy lehet, hogy nagyon kemény 3-4 promó hónap volt előtted, amikor így próbáltátok ezt a koncertet vagy eseményt felfuttatni. Aztán egyszer csak jönnek be az emberek, egyik este a kis tarisznyás színes hajó lányok, aztán a kőkemény rockerek sörrel a kezükben, máskor meg nem tudom, néptáncos arcok, első ránézése néptáncos arcok, úgyhogy ez sokrétű, izgalmas.
1: Egyébként ti a néptáncosok megismeritek egymást? Hogy
2: szerintem ki? Igen, aha, van egy ilyen kapcsolódás, meg tudod, mi nagyon árulkodó, és ez szerintem minden laikus embereknek is a tartás.
1: Aha.
2: Kicsit megint szebb visszatérve. Nagyon, igen, igen, igen, igen.
1: Akkor rajtam látszik, hogy életemben nem néptáncoltam.
2: Miért mondod? Nem, egyébként tényleg az van, hogy látszik. Tehát szerintem elsőként így a fizikai megjelenéseden látszik, fiúk, lányok egyaránt, aztán meg ahogy egy helyzetben vagy, ahogy kommunikálsz, az látszik, az egy ilyen, van egy ilyen leugró ilyen üzenet, hogy igen, ő vagy táncol, vagy néptáncol, de szerintem ez beazonosítható.
1: De akkor hihetetlen, hogy mennyi mindenre, amiről már beszéltünk, használható.
2: Abszolút.
1: Igen, a néptánc.
2: Igen, sokkal több rétű, mint ami van a fejekben, de amúgy szerintem ez elindult már, hogy megkiguljon az a kép, hogy a néptánc az egyenlő azzal, hogy piros szalag, piros szoknya, és akkor így megy a tánc, hanem ez már sokkal színesebb, tehát tényleg egy ilyen reneszánszát.
1: Te szerettél beöltözni?
2: Én szerettem, én imádtam 40 fokban a sátorban öltözni és táncolni. Ez olyan szép, amikor felveszel egy nagyon szép viseletet férfiként is, és ilyen tartást, hogy így megérkezel, és ott a kalap, és a toll, és így, az szép, ez olyan jó. Ilyen
1: megvan
2: kis fűszer az egésznek, igen, ahogy a színpadra tudsz lépni.
1: De így most az 5. évben, akár tavaly is láttad, hogy vannak, akik tényleg felkészülten beöltözve mennek?
2: Vannak, viszont ők szerintem amúgy is így járnak a hétköznapokon. Értem, nem olyan durván, de mondjuk...
1: Tehát nem miattatok öltöznek.
2: Nem, de azért vannak olyanok, akik eleve úgy készülnek, hogy szoknyában. Most a lányoknál is például az van, hogy felveszik a szoknyát, de hogy ez lehet egy bármilyen szép színes szoknya, nem kell, hogy feltétlenül népi motívum legyen rajta. Uh-huh. Hajukat befonják, feltűzik, de ott sem kell, hogy most akkor szalag meg. Ez az én egyedi, tehát mindenki úgy formálja, uh-huh, hogy ez jól esik. És hogyha hozzá elő a színű hajad van, na bum, tehát senki nem fog kinézni.
1: Belefér.
2: Belefér
1: ebbe, az
2: igen,
1: is.
2: Szerintem.
1: Na jó, mit kívánjak akkor? Sok csillogó szempárt augusztus 21-én?
2: Sok táncos talpat, igen, meg egy jó találkozásokat szerintem. Reméljük, hogy sokan lesznek. Sokat várunk az idei folkparktól, mert először tudunk pénteken, egy hétvégi napon ilyen eseményt tartani. Mi bízunk benne, hogy az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt is egy ilyen szép együttállás lesz, úgyhogy hát meg reméljük, te is ott leszel aztán.
1: Ja, na,
2: hát,
1: ha
2: beállsz egy
1: hallgatókkal, hallgatókkal együtt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ferenc Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, ami beletesz imádott hivatásában, figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Sanyi is lehet?
2: Persze.
1: Sanyitól most elköszönök, de önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
0: a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
3: Merkel Tíme a vállalkozói mentor Budapest 13. kerületében dolgozik azon, hogy a hozzáforduló, kezdő és fejlődő vállalkozók átlássák a működésüket, tudatosabban építsék fel a cégüket és fenntartható rendszereket alakítsanak. Ki. Személyes mentorprogramjaival, kis létszámú vállalkozói estjeivel és üzleti tapasztalatával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a résztvevők gyakorlati tudást, szakmai kapcsolatokat és egymástól használható tapasztalatokat kapnak.
1: Jó rég láttalak, örülök, hogy visszajöttél hozzánk. Szia!
4: Szia! Köszönöm szépen a meghívást!
1: És azért jöttél, azért is hívtalak, mert olyan egyedi dolgot képviselsz itt a fővárosban, ami persze kiterjed, nem csak a fővárosra. Esteket tartasz vállalkozóknak itt Budapest szerte, és hát egy olyan szolgáltatási csomagod van, ami tulajdonképpen senkinek a piacon. És annyira rálátsz egy tulajdonképpen az egész vállalkozói létre, de azon belül is akár a kezdő vállalkozókra is, ahogy más nem. Úgyhogy adj nekünk valami fajta helyzetjelentést, hogy vagyunk most mi vállalkozók kedvel, felkészültséggel, rátermettséggel, és mi az, amit ehhez hozzá tudsz tenni. Örülök neked.
4: Köszönöm szépen.
1: Ezek fontos témák, amiket felölelsz. Kezdjük talán az estekkel.
4: Abszolút, köszönöm.
1: Azokra sincs nagyon konkurenciád, mert ilyen kis csoportos estek, ahol figyelni lehet egymásra kellő időben, azok nem nagyon vannak.
4: Így van, így született meg a fejemben a gondolat, hogy szüksége van igazából arra, hogy mi vállalkozók egymást tudjuk támogatni. Ezek az estek, ezek úgy néznek ki gyakorlatilag, hogy a mastermind csoportoknak és a kicsit kötetlen beszélgetéseknek a keveréke általában egy 8-10 vállalkozó szokott nálam lenni. Ezeket jelen pillanatban még így az irodámban tartom.
1: És ami a belváros.
4: Ami a belváros, a 13. kerület szívében van, igen, és nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az estek, pont azért, mert hogy kis csoportban sokkal könnyebben megnyílnak a vállalkozók, és olyan témaköröket tudunk átvizsgálni közösen, mint például az árazási stratégiák, vagy hogy hogyan delegáljunk feladatokat ugye cégen belül, hogyan alakítsuk ki az üzleti folyamatainkat, de sok minden másról is tudunk beszélni, tehát költséghatékonyság, költségoptimalizálás, folyamatfejlesztés, célok kitűzése, és hát ezek az egész csoport, illetve a csoportos programjaim arról szólnak, hogy felhasználjuk a kapcsolatainkat. Tehát gyakorlatilag ezek kapcsolatépítő estek is, kis csoport.

0: A gyakorlatban, hogy így ráugrunk a másikra, és próbáljuk a termékünket rögtön promózni. Mi nők egyébként azt hiszem, hogy nagyon könnyen megtaláljuk egymással a kapcsolódási pontokat, a legkülönbözőbb helyszíneken is, még akár a női mosdóban is. Tehát, hogy ott is olyan beszélgetések tudnak ott kikerekedni. Abszolút. Tehát, hogy én építeni. Igen. És én mindenkit arra bíztatok, hogy használja ki ezeket a lehetőségeket. Nagyon könnyen lehet kapcsolatokat teremteni, és nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki ebből az egészből, illetve én azt gondolom, legalábbis nekem nagyon olyan sikeres támogató hátterem van a kapcsolati hálómból, amit gyakorlatilag bármikor fel tudok használni arra, hogy a többi résztvevőt is támogassam. Tehát egyrészt az egyéni ügyfeleimnek is felszoktam ajánlani a kapcsolati hálómat, mindig azt figyelem, hogy kinek hol tudok segíteni, kinek mi lenne az a pont, ahol esetleg be tudok hozni egy olyan szemet, ami túlmutat mondjuk az én tevékenységi körömön, és ezt amúgy nagyon szokták szeretni a résztvevők, tehát akik így gyakorlatilag eljönnek egy-egy ilyen este. Sok sikeres kapcsolódás van mögöttem, tehát például podcastekbe mennek azáltal az emberek, hogy ott összeismertetem őket olyan tulajdonosokkal, hogy hívjuk ezeket így rendesen, akik a podcast.
1: Oké, hát a podcast gazdákkal.
0: Igen, akikről tudom, hogy jó podcasteket csinálnak.
1: De gyakorlatilag itt a kapcsolati ilyen, háló a lényeg.
0: A kapcsolati háló a lényeg, tehát egy ilyen esten a kapcsolati háló a lényeg, és az, hogy ténylegesen egymást támogassuk. Tehát, hogy nem konkurenciaként vagyunk ott, nem azért vagyunk ott, hogy a másikról minél több információt kiderítsünk, és esetleg majd egyszer felhasználjuk valahogy ellenet, tehát ez nem erről szól. Itt nem harcolunk mi egymás ellen vállalkozók, hanem pont arról szól az egész dolog, hogy támogatjuk egymást. És mindez tényleg így jókedvűen, étel, ital, minden biztosított, úgyhogy nagyon-nagyon sokat szoktunk nevetni közben, vannak feladatok.
1: Jó, tehát szórakozva építettek kapcsolatot, és tulajdonképpen egymást motiváljátok.
0: Így van, ez egy nagyon-nagyon nagy motivációs lehetőség is, illetve most ez egy divatos kifejezés, hogy én idő, de hogy én időnek se rossz. Tehát, hogy az, amikor kiszakadsz otthonról, a családtól, és ugyan vállalkozók között vagy, de mégis kötetlenebbül, mint hogyha te csak azért mész oda, mert neked feltétlenül muszáj bármit is ott eladnod. Uh-huh. Tehát ez nem erről szól, ez arról szól, ez egy ilyen kis, jelen pillanatban egy kis mini közösség, de nagyon szeretnek visszajárni a vállalkozók.
1: Pont azt gondolkodtam, amikor hívtalak téged, hogy nálad többet talán ember nem tesz a vállalkozókért itt Magyarországon, mert hogy minden erőddel azon vagy, hogy komfortosabbá tedd, meg eredményesebbé az ő életüket. És akkor jön a következő, azon túl, hogy te esteket tartasz itt a fővárosban, azért mentorálod is őket, tehát millió hogy nevezik ezeket, konzultációktól így kezdve, van. Workshopokat, tehát komplett szolgáltatási csomagod van arra vonatkozóan, uh-huh. hogy tulajdonképpen egy cégfejlesztést azt még a lélek részéről is
0: így van.
1: Fontosnak tartod.
0: Így van, én arra vagyok nagyon büszke, hogy gyakorlatilag komplexen összefogok egy vállalkozás fejlesztést, vagy egy olyan csomagot tudok kínálni, amiben magát a vállalkozót és a vállalkozását is figyeljük, fejlesztjük, odafigyelünk tényleg minden egyes részletre, mindegyik mentorprogramom személyre szabott, ezek jelen pillanatban még személyesen érhetőek el, majd tervezem az online formáját is. Kezdővállalkozókkal és már felfutottabb vállalkozások mentorálása is foglalkozom. Kezdővállalkozásoknak nagyon-nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag a mentoráltnak az önismeretével kezdjük az egészet, az önismeret fejlesztésével, onnantól kezdve, hogy mit jelent neki az, hogy vállalkozás, miért akar ő tulajdonképpen vállalkozó lenni, mert nagyon sokan már az elején elbuknak, tehát hogy vágynak egy szabadságra, vágynak egy kötetlen életre, és gyakorlatilag nem tudják, hogy ezzel az is együtt jár, hogy bizonytalan a jövedelem,

0: érzem, hogy bizonytalan a piac, és hogy a kezdeti időben rengeteg energiát és munkát bele kell tolni, és sokszor hajnalokig dolgozunk. Tehát hogy az a tévkép, ami sokszor, és leginkább mondjuk a kismamáknál, akik otthon vannak, és azt gondolják, hogy gyerek mellett elkezdenek vállalkozni, mert abból hatalmas nagy profitjuk lesz, és ugye meg fogják keresni azt a pénzt, amit eddig vállalati oldalon munkavállalóként kerestek. Ők nagyon nagyot tudnak koppanni akkor, amikor rájönnek, hogy ez nem így működik. Tehát gyerek mellett mondjuk felépíteni egy vállalkozást, az hatalmas nagy erőforrás megmozgatást jelent az egész család részéről. És nem lehetetlen, nyilván én is 3 gyerekkel csinálom, tehát hogy én erre az élő példa vagyok, hogy azért
1: lehet
0: ez így,
1: ezt így is
0: működik, igen, de nagyon-nagyon fókuszáltan, nagyon jól szervezetten, és hát nem árt, hogyha az ember mellett van valaki, aki tudja támogatni, és ez most vagy mentor, vagy befizet egy bármilyen vállalkozásfejlesztési programra, vagy eljár közösségekbe, ott beszélget a többi vállalkozóval. A lényeg az, hogy mindenképpen az önismeretünket fejleszteni kell akkor, hogyha vállalkozást szeretnénk indítani. És ugye a másik pedig az, hogy milyen formában egyáltalán, hogy akarok vállalkozni. Sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy mi az, hogy egyéni vállalkozás, vagy KFT, vagy melyiknek milyen adózása van. Nyilván ezeket mind-mind átbeszéljük a folyamat elején.
1: De egyébként honnan lennének?
0: Hát honnan lennének, ugye? Hát
1: nem
0: persze.
1: Nem ördögtől való, ezt nem tudják.
0: Nem. Ez egy teljesen normális dolog, hogy nem tudják. Én ezért építettem fel így a mentor programjaimat, hogy ezeket mind átbeszéljük. Hogy mi az, hogy üzleti terv? Hát nagyon sokan nem hallottak arról, hogy üzleti terv, annak milyen részei vannak. Egyáltalán mondjuk egy pénzügyi tervet hogy kell összerakni? Van bárkinek számviteli fogalma, vagy pénzügyi fogalma mondjuk, amikor elindít egy egyéni vállalkozást?
1: Hogy kell üzleti tervet? Tehát abban azt írod le, most bocsa,
0: igen?
1: A bárgyú kérdésért, hogy mennyit akarsz keresni, vagy mennyiből lehet fenntartani az egész vállalkozást?
0: Hát ez így most egy elég érdekes kérdés. Egy picit részletesebb lenne kifejteni. Egy üzleti terv.
1: Próbálom a hallgatókat képviselni.
0: Igen. Egy üzleti terv több részből áll. Tehát először is van egy piacelemzés. Megnézzük a konkurenciát. Tehát ilyenkor így teljesen végig kell menni azon, hogy abban a
1: szegmensben,
0: igen, amiben ő el szeretne indulni, egyáltalán milyen esélyei vannak. Tehát, hogy van egy piacelemzés. Van benne marketing terv, mik a célok, hogy csináljuk. Van benne pénzügyi terv, igen, teljesen cashflow számítástól kezdve gyakorlatilag bele lehet rakni ebbe mérleget, eredménykimutatást, bármit, bár most megint mondtam 2 olyan kifejezést, úgyhogy én ilyeneket szoktam elmagyarázni egyébként a mentorájtányomnak, amikor ezt így nem tudják, és nyilván egyéni vállalkozásokra teljesen más szabályozások érvényesek, tehát hogy azokra pont mondjuk nincs mérleg eredménykimutatás, úgyhogy ezért nehéz ezt egy picit megfogalmazni, de az a lényeg, hogy komplexen végig kell nézni azt, a célkitűzések, rövid távú tervek, hosszú távú tervek, hogy áll össze ez az egész. Tehát még
1: olyan
0: akkor is
1: kapaszkodott, most akár, hogy hallgatlak, igen? Segítő kezet nyújtasz, amiről egy kezdő vállalkozónak tényleg gőze nincs.
0: Tényleg.
1: Hogy ezeket mind össze kellene hangolni.
0: Ez így van, és volt már olyan ügyféljelöltem, aki az első alkalommal így feladta. Tehát konkrétan
1: elmenekült,
0: amikor azt mondtam, hogy jó, oké, akkor szedjük össze, hogy milyen termékeket szeretnél eladni, mert termékeket szeretett volna eladni, milyen szolgáltatásokat, milyen áron, egyáltalán mennyiért éri meg, mennyit szeretnél keresni vele, mi lesz az a profit, amivel te elégedett leszel a végén, és így rakjuk az egészet egy nagy-nagy táblázatba, és nem sikerült összeszednie, tehát hogy így az első alkalom után ő mondta, hogy köszöni szépen, ő erre nincs felkészülve.
1: Na most őszintén kérdezem, volt már olyan a történelemben, hogyha valaki ilyen Hübele Balázs módjára beleugrott, hogy majd ő vállalkozni fog, és működött neki?
0: Persze, mindenféle tehát mindig ösztön? Vannak szerencsés esetek, és mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy őket nem érdekli, ők megpróbálják, és van, hogy szerencséjük van. Uh-huh. De a legtöbbnek én azt gondolom, hogyha nincs egy megalapozott terved, és nincsenek meg az irányok, és nem tartod magad egy bizonyos stratégiához, akkor azon közé, vállalkozók közé fogsz sorolódni, akik majd egy év alatt kihullanak a piacról. Jó, lehet hát, próbálkozni, okay. Tehát mindenkinek tényleg. Ez egy lutri, és igen, és olyanok is vannak, akik elkezdik ezt persze egyedül, mert ők meg tudják oldani, meg most már a ChatGPT és mindenki is a barátunk, és majd megmondja, hogy hogy kell vállalkozást indítani. Van, amit tud, van, amit nagyon jól tud már, de például adózási kérdésekben senkinek nem tudom ajánlani megbízható forrásként, mert nem mindig úgy van, ahogy azért ott még mindig a törvényeket kellene.
1: Te ugye gazdasági ember, szakember vagy, azért is tudod hozzátenni a pénzügyi részt.
0: Igen, igen, igen. Én 25 éven keresztül a pénzügyi számviteli és HR vonalon mozogtam, tehát hogy ezért tudom hozzárakni gyakorlatilag nem csak a pénzügyi részt, hanem a HR részt is, amikor azt mondjuk, hogy hogyan lehet emberekkel bánni, hogyan lehet őket motiválni, hogyan lehet delegálni feladatokat. Vezető pozícióban voltam több cég, építőipari cégnél, mentőgyárnál, például kaszinóláncnál, tehát így nem olyan kicsi cégeknél, és hát ezt a tudásomat gondoltam kamatoztatni én is a saját vállalkozásom keretében. Egyébként 25 évesen alapítottam meg az első vállalkozásomat, ami egy könyvelőiroda volt, és gyakorlatilag az elmúlt, hát nem is tudom, talán 5 évvel ezelőtt volt az, amikor azt gondoltam, hogy már nekem túl sok, akkor még pénzügyi vezetői állásban voltam, pont a kis tartsai mentőgyárnál, ha ezt így lehet mondani.
1: Már kimondtam,
0: mindegy, szerintem senkit nem fog szólni.
1: Nem, abszolút.
0: A LinkedIn-en az önéletrajzom úgyis pont van, hogy bárki bármikor el tud keresni. A lényeg az, hogy akkor nekem is el kellett gondolkodnom azon, hogy a vezetői pozíciómat, a 3 gyereket és ezt a könyvelővállalkozást tudom-e vinni, úgy, hogy közben én hozzászedtem ugye az emberi tényezőket, elvégeztem a coach tanfolyamokat, a life coachot, a business coachot, elkezdtem foglalkozni karrierépítésekkel is, és hát valamiről le kellett mondanom, és én azt mondtam, hogy nekem a könyvelés már túl száraz, túl sok.
1: Nem annyira kreatív?
0: Nem. Nekem egyszerűen tök jó, hogy rákérdeztél, mert hogy a kreativitás hiányzott az egészből, és egy vállalkozás felépítése viszont iszonyatosan kreatív feladat. Tehát egy ebben lehet szárnyolni, és azt a részt viszont bele tudom vinni, amiket nagyon-nagyon szerettem ott is, a tervezéseket, a szervezéseket, a folyamatoknak az optimalizálását, tehát hogy
1: a stratégia felépítés,
0: így van, én így kerültem át így a vállalkozói szektorba, mert ugye az, hogy 25 éves koromtól elkezdtem vállalkozni, azért teljesen mást mutatott az, hogy egy könyvelő irodában X ügyféllel az ember elégedett, mint az, hogy amivel most foglalkozom, itt ugye folyamatosan új és új ügyfelek jönnek, de nekem ez viszont nagyon-nagyon tetszik, hogy állandóan emberek között vagyok, vezetők között vagyok, fejlődésre vágyó vállalkozók között. Úgyhogy én azt gondolom, ez hogy ennél jobb helyen én most nem lehetnék.
1: Na, milyen jó. Mondanám, hogy végszó. Hát lassan már végzünk is, de azt gondolom, hogy nevezhetem ezt valami fajta küldetésnek is? Mint a magyar vállalkozókért teszel?
0: Azt gondolom, hogy igen. Abszolút a mikro és a kis vállalkozásoknak szeretnék abban segíteni, hogy ténylegesen olyan rendszereik legyenek, amik nem veszik ki az embert a saját életéből. Mert ugye sokszor az van, hogyha csinálom a céget, akkor megszűnt a magánéletem. Tehát, hogy nekem az a célom, hogy olyan
1: a csapdahelyzeteket
0: valahogy kerüljük el úgy, hogyha már elkezdtem vállalkozni, és azért csinálom, mert szeretnék több szabadidőt, és azért csinálom, mert szeretnék esetleg a családommal lenni. Nyilván egy csomó oka van még azért, hogy az ember vállalkozó legyen, de hogy ne kerüljek abba a csapdába, hogy éjjel-nappal dolgozom, a cégem működik, vagy nem, mert sok esetben még akkor sem működik, és hogy ott állok, hogy akkor miért vállalkozom?
1: Na, szerintem nagyon, nagyon hasznos, amit képviselsz, és az összes olyan hallgatót, aki érintett a témában, arra ösztönzök, hogy ezt a törekvést, azt a figyelmével hálálja meg.
0: Nagyon köszönöm.
1: Hol találunk meg téged?
0: www.merkeltima.hu honlapom, egyébként Facebook, LinkedIn,
1: hát
0: Instagram.
1: Ott megtalálnak mindent.
0: Valaki beírja a nevemet.
1: Oké, nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm.
0: Én is, hogy nagyon köszönöm.
1: Újra itt voltál. És bízom benne, hogy amikor legközelebb beszélgetünk, akkor azt mondod, hogy sokkal nyitottabbak, sokkal felkészültebbek már a vállalkozók.
0: Arra, bízom benne.
1: Amiről most még nem tudják, hogy mire kell.
0: Én mindent megteszek azért.
1: Na, ez a végszó.
0: Hogy segítsek neki.
1: Ez a végszó. Merkel Tímával beszélgettem, kedves hallgatóink. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ferenc Sándornak és Merkel Tímeának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapesten ma 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet. Alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. Ingyenes jazz programokkal várja a közönséget az Alba Régia Fest Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt jelenleg 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A rendkívül alacsony vízszint nem csak hazai, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését, mivel legalább 10 cm biztonsági távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. A teherhajók egy része csak extrém rakománykönnyítéssel, ahol képesség 10-20%-ával tud haladni. A vízügyi igazgatóságok rendszeresen mérik a folyót, a hajózási hatóság pedig gázlókról szóló hirdetményekkel tájékoztatja a hajósokat. A múlt héten még 15 szállodahajó volt kénytelen várakozni a magyar szakaszon. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet ma délután, közölte a kormány a hőségriasztásról a kormány.hu oldalon. Azt írták, a szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délután egy esetben történt, 5 hívvonalon van érvényben ideiglenes magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás. A magyar málna gyakorlatilag eltűnt a nagyobb üzemi gyümölcsültetvények közül, így a hazai piacot a nemzetközi folyamatok alakítják, írja az Agroinform. A budapesti nagybani piacon a szezon csúcsán 9200 forintot is elkértek egy kiló magyar málnáért, az átlagár pedig továbbra is 5000 forint körül alakul. A drágulást a hazai termelés zsugorodása okozza. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly mindössze 296 tonna málna termett Magyarországon, 26%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Nevet kapott az elválaszthatatlan dabasi kutya-kecskepár. A Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány a Facebook oldalán arra kérte az embereket, hogy segítsenek nevet találni a gondozásukba került elválaszthatatlan páros tagjainak. A javaslatok közül az Oroszlán király ikonikus duója alapján Timon és Pumba lett. Az állatokat vasárnap találták meg dabason. Chip nem volt a kutyában, így a gazdáját sem tudták beazonosítani. Mivel az állatok rendkívüli módon kötődnek egymáshoz, ezért ha eljön az idő, biztosan közösen keresnek majd új családot a párosnak. Augusztus 7-e és 9-e között ingyenes koncertekkel és magyar jazz előadókkal várja a közönséget Székesfehérváron az Alba Régia Fest, amelyet idén takarékos energiahasználat mellett, de a szakmai színvonal csorbítása nélkül rendeznek meg. A Bartók Béla téren és a Múzeumkertben a hazai jazz több generációja találkozik, fiatal tehetségektől a legendás mesterekig. A szervezők jelentős energiaoptimalizálással készülnek, a fénytechnikai eszközök számát csökkentették, korszerű LED világítást és nagy hatásfokú hangtechnikát alkalmaznak minden koncertnél, egyedileg figyelve az energiafelhasználásra. Kialakult a házigazda Budaörs programja a női asztali tenisz bajnokok ligája első szakaszának tornájára, amelyet augusztus 28-a és 30-a között rendeznek 8 csapat részvételével. A budaörsi SC 50 éves szakosztálya közölte, a hazai csapat mintárom napon 16:30-kor lép asztalhoz. A BL első szakaszában 2-4-es csoportban zajlanak a küzdelmek, a körmérkőzések győztesei jutnak tovább a második szakaszba, ahol már 6 klub automatikusan tag. A Sláger FM híreit Ortut Idórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Konszenzusosabb alkotmánybíró választást javasol a Helsinki Bizottság. Vita indult az átlagsebességmérés bevezetéséről, és igazságosnak tartja az új taxis behajtási szabályt a Budapest Airport. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. A parlamenti kétharmados többség ne dönthessen egyedül az alkotmánybírák személyéről, javasolja a Magyar Helsinki Bizottság az Infostart beszámolója szerint. A szervezet az államfőt, a kúriát és a független jogi szakértőket is bevonná a kiválasztásba, a jelölteket pedig nyilvánosan hallgatná meg. Azt is indítványozzák, hogy korábbi országgyűlési képviselő 4 évig ne lehessen alkotmánybíró. A reformot azért tartják sürgősnek, mert szeptemberben 4 bíró mandátuma szűnik meg a 70 éves korhatár visszaállítása miatt. Társadalmi konzultációban kér véleményt az átlagsebességmérés magyarországi bevezetéséről. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter írta a HVG. A rendszer egy teljes útszakaszon a belépés és a kilépés időpontjából számítaná ki a járművek átlagsebességét, így nem lenne elég csak a trafipaxok előtt lassítani. A nemzetközi tapasztalatok szerint a módszer jelentősen csökkentheti a balesetek számát. A hazai kamerarendszerek többsége alkalmas lenne a mérésre, jelenleg elsősorban a szükséges jogszabályi háttér hiányzik. Hétfő óta a taxisok is csak naponta egyszer hajthatnak be 5 percre ingyenesen a Liszt-Ferenc repülőtér előtti területre, mondta a Budapest Airport vezérigazgató helyettese az Infostartnak. Valentinyi Katalin szerint nem új díjat vezettek be, hanem a taxi korábbi kivételes elbánását szüntették meg. A hétfő hajnali torlódást nem tartotta rendkívülinek, mert a nyári csúcsidőszakokban rendszeresen megnő a forgalom. Hozzátette, feltorlódás esetén felnyitják a sorompókat, hogy gyorsítsák a hajtást. A Rádai negyed további megújítását tervezi a Ferencvárosi Önkormányzat, írta az énbudapesten.hu. A fejlesztés részeként a Rádai utca egy szakaszát sétáló utcává alakíthatják, bővíthetik a zöld felületeket és átalakíthatják a parkolási és közlekedési rendet. A tervek között gyalogos és kerékpáros barát, akadálymentes és klímatudatos megoldások is szerepelnek. Augusztus végén egy 3-4 hetes próbaidőszak is kezdődhet. Az önkormányzat augusztus 9-éig várja a környéken élők véleményét arról, milyen fejlesztések javítanák leginkább az életminőséget a Rádai negyedben. A kérdőív a kerület honlapján érhető el. Péntekig délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás. Azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a 3. fokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. A tájékoztatás a 18-18-as kormányzati ügyfélvonalon érhető el. Brúdi Dalok napja címmel rendeznek -1. napot vasárnap a Sziget Fesztiválon. A délután 5-kor kezdődő műsorban több mint 50 előadó 70 Brúdi dalt dolgoz fel, köztük Azaria, Betonhoffi, Jude Law, Rúzsa Magdi és Presser Gábor. A 80 éves dalszerző az utolsó órában lép színpadra, Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit és Tolcsvai László társaságában. Brúdi János azt mondta, egész nap a helyszínen lesz, mert mindenkire kíváncsi, aki a dalait énekli. Tikkasztó napsütéses időben telik a délután, a munkából hazaindulók akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak. 39 fok lesz a maximum.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangokév gyűrűi című kiállítása. Hát Berecz András makrofotóin a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangokép gyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az extrém hőség miatt a MÁV több száz kilométeren lassítást rendelt el. Rendkívüli ülést kezdeményezett a hét elejére a kormány 10 előterjesztés megtárgyalására. Megkezdődtek a magyar érettségi korrekcióját előkészítő szakmai konzultációk. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az extrém hőség miatt az Alföldön helyenként 58 fokosra forrósodtak a sínek, ezért a MÁV szombat óta 282 vágánykilométeren ideiglenes sebességkorlátozást vezetett be, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Vasárnap Ferencvárosban több mint 52 fokos sínhőmérsékletet mértek, a vasútársaság pedig 45 fok felett fokozott pályafelügyeletet rendel el. A MÁV hosszabb távú megoldásokkal is kísérletezik. A pécsi vonalon tesztelt hővédő fehér festés 3-7 fokkal csökkent a sínek hőmérsékletét, a sorompók berendezéseit pedig speciális burkolattal védik a túlmelegedéstől. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest vármegyei Tápió szelén, ahol kedden 2339 lakost érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A szolgáltató csökkentette a szivattyú frekvenciáját, ennek eredményeként a szolgáltatás továbbra is folyamatos, mindenhol megfelelő minőségű és mennyiségű víz jut a felhasználókhoz. A fővárosi Gazdagréti téren elhárították a csőtörést. A Magyar Honvédség Budapest 11. kerületébe 1000 zacskó vizet szállított ki. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja, derül ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter leveléből. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést és a köznevelési jogszabályok módosítását, valamint a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő változtatását. Napi renden lesz a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályozás, a járványügyi készültség, továbbá a 2026. évi költségvetés, a szakképzés és az általános forgalmi adó módosítása is. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítja. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb magyar érettségi, amely csökkenti a középszintű követelményeket. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul, az átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet nyilvánosságra. Hétfőtől jelentősen megváltozik a közlekedés Újpesten, az István út és a Pozsonyi utca felújítása, a villamos pályakarbantartások és a párhuzamos közúti beruházások miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Augusztus 10-e és 19-e között a Pozsonyi utca Tél utca kereszteződésében burkolatbontási és útépítési munkák zajlanak, ezért vágányzár lesz. A 12-es, a 12-A és a 14-es villamosok nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok járnak. A térségben ezzel párhuzamos az Árpád út, István út csomópont felújítása és a Béke utca, Tahi utca átépítése is zajlik, így a megszokottnál jóval nagyobb forgalomra és torlódásokra kell számítani. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül az augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden megrendezett Veszprém-Balaton filmpiknik, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozó, koncertek és gyermekprogramok is lesznek. A rendezvény hivatalos házigazdája Osvárt Andrea, színésznő producer. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Csak a zene. Ez a Sláger FM.

egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

0: nekem nem kell.
1: Programajánló.
2: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Kedden választható új köztársasági elnököt az országgyűlés. Lecserélik az 50 éves hévkocsikat. 10 napos programsorozattal indul a Dunakanyar élménykörnapok pénteken. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Bujdosó Andrea frakcióvezető azt javasolja, hogy a rendkívüli ülés napirendje egészüljön ki az államfőválasztással. Az alaptörvény 17. módosítása alapján Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt kommunikáció igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt is írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják, a parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében teljesen megújul a HÉV járműflotta, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid ismertette, hogy a H5 szentendrei, a H6 ráckevei és a H7 csepeli vonalon lecserélik az 50 éves kocsikat, a közbeszerzést még idén kiírják. A hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, amelyek 2030-tól állhatnak forgalomba. A járművek akadálymentesek, klimatizált és gyorsabb, megbízhatóbb közlekedést biztosítanak. A tárcavezető szerint az agglomeráció és Budapest között egyre nagyobb az autóforgalom, ezért kulcsfontosságú, hogy a HÉV kényelmes és minőségi alternatívát kínáljon az autóval szemben a városba ingázóknak. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10 napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív, kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
4: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltat erre az eseményre, született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A program sorozatot nagyon sok gyalog és biciklitúra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogó kő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 programmal, élménnyel várjuk a kedves utazókat. Rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az aktív Magyarország, a Mahart, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
3: A programokról az esemény Facebook oldalán és a csodásmagyarország.hu oldalon tudnak tájékozódni. A jövőben ismét megerősítik a megyei rendőrfőkapitányságok és a roma vezetők közötti szakmai együttműködést, közölte a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata a Facebook oldalán. Az Országos Rendőrfőkapitányság Teve utcai székházában Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány, a Bahorváth István nemzetiségi szószóló és Dancs Mihály elnök állapodott meg erről. A roma önkormányzat támogatja a rendészeti utánpótlási és ösztöndíj programot, és országos felhívással bátorítja a roma fiatalokat a rendőri hivatás választására. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a Kutatók éjszakáját. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi fesztiválon több száz helyszínen Budapest szerte is várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A részletes program szeptember elején lesz elérhető a kutatókéjszakája.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger